FM 107. Lakihegy Rádió.

0: Balatonfüredi Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Augusztus 8-a van, és ma Lászlók ünneplik névnapjukat. Ez egy szláv eredetű név, a Vladislav magyar változata, jelentése hatalom és dicsőség. A 90-es években az egyik leggyakoribb férfi név volt, és jelenleg is benne van az első 20 leggyakoribb férfi név között. A Lászlót becézzük Lászlókának, Lacinak, Lacikának, Lacusnak, Lackónak, Lacának és Lászlócskának is. A László nevet viselő emberek gyakran esnek saját csapdájukba, abba, amit másoknak állítanak. Folyton spekulálnak, keresik a könnyen elérhető lehetőségeket. Híres László, Hunyadi László, Mátyás király testvérbátyja, Bárdosi László politikus, Szent László árpádházi király, Pál László festő, Nagy László író, költő és Márkus László színész. Ma ünnepelnek még az Ágostok, az Ágosták, az Aladinok, az Alarikok, az Augustusok, a Círjákok, a Círjékek, a Dománok, a Dominikek, a Domonkosok, a Domokosok, a Domosok, az Eszmeraldák, a Gusztávok, a Hartvigok és a Zádorok, és holnap Ernő és Roland napja lesz.

Augusztus 8-a van, és Torontóban 1998-ban ezen a napon született Shawn Peter Roll Mendes, kanadai énekes dalszerző, aki 2013-ban kezdett feldolgozásokat készíteni a Vine megosztó alkalmazására, aztán a világ sikert, miután 2014-ben leszerződött az Island Recordshoz, a Stitches című slágere hozta meg. Azóta 3 aranylemezt, 3 világturnét és számos jelölés díjat tudhat már maga mögött. Mendes kanadai származású, édesanyja Karen ingatlanügynök és édesapja Manuel üzletember, aki éttermi felszereléseket ad el Torontóban. Anya angol, apja portugál származású, van egy 5 éve fiatalabb húga is, Aliach. Szóval Pickeringben nevelkedett, és ott járt a Pine Ridge nevezetű általános iskolába. 2013-ban kezdett el feltölteni híres dalokat, mármint azok feldolgozásait a videó megosztó oldalra. Az ezt követő években fedezte fel Andrew Garten menedzser a tehetséges fiút, így 2014 tavaszán megjelent az első kislemeze. 2015 április és 14-én nem egészen 17 évesen adta ki első stúdióalbumát, a Handwritten-t. Az első slágere a Life of the Party volt, ezzel a Billboard 100-as listáján a 25. helyen kezdett, és ezzel ő lett az eddigi legfiatalabb előadó, aki felkerült a listára, de a Stitches című sláger hozta meg neki a világhírnevet. 2018. március 22-én jelent meg legújabb albuma, annak vezető dala az In My Blood, amelyet egy nappal rá a Lost in Japan követett, önmagáról elnevezett korongja és 25-én jelent meg, hogy pozitív kritikai véleményeket kapjon, és ez így is lett. A lemez a Billboard 200-as listáján az első helyezett lett, és a megjelenése napján 77 országban listavezető. Isten éltesse Shawn Mendest!

0: Balatonfüred Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Szigetszentmiklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.com oldalra. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve Néptánc Együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest.com oldalt. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a Hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Ellemek fesztiválja, Tajvanon pedig az apák napja. Na nézzük, milyen események történtek augusztus 8-án a nagyvilágban. Nyissuk ezzel a kalendáriumot. 955-ben Augsburgnál a kalandozó magyarok verességet szenvedtek első Ottó német római császár seregétől. 1220-ban észt törzsek legyőzték a svédeket. 1303-ban súlyos földrengés volt a földközi tenger térségében. 1381-ben a torinói béke lezárta a velencei magyar háborút. A Dalmácia feletti magyar uralom megszilárdult. 1648-ban a fellázadt janicsárok letaszították trónjáról első Ibrahim szultánt, 1840-ben a Pesti Magyar Színház átnevezésével létrejött a Nemzeti Színház, 1918-ban a nyugati fronton megindult az Antant utolsó őszig elhúzódó támadása, amely eldöntötte az első világháború kimenetelét, 1967-ben létrejött a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége, 1989-ben a Kolumbia űrrepülőgép felszállt, hogy végrehajtsa 5 napos titkos katonai küldetés. 1991-ben összedőlt a varsói rádió antenna, a világ legkarcsúbb építménye. 2000-ben 136 év után felszínre hozták az amerikai polgárháború első tenger alatt járóját, a konfederációs H.L. Hunley-t. 2001-ben útjára indult az amerikai Genesis űrszonda, 2007-ben átadták a Köröshegyi viaduktot. 2008-ban kezdetét vette a 29. nyári olimpia Pekingben, ugyanekkor megkezdődött az M1 és az M2 magyar tévécsatornák digitális műsor szórása. 2009-ben átadták a berlini metróhálózat U55-ös vonalát, és 2013-ban Likócson 40,6 fokot mértek, amely az adott év legmagasabb hőmérsékleti értéke volt. És akkor nézzük, kik születtek ezen a napon. 1079-ben Horikawa japán császár, 1646-ban Gottfried Kneller német festő, 1748-ban Gmelinha német kémikus, botanikus és zoológus, 1790-ben Kölcsey Ferenc magyar író, költő, a magyar himnusz szerzője, 1861-ben Battison brit genetikus, Matthew Hanson sarkutató 1866-ban, 1879-ben Emiliano Zapata mexikói forradalmán, 1891-ben Adolf Busch német hegedűművész, 1901-ben Ernesto Lawrence Nobel-díjas amerikai fizikus, 1902-ben Paul Dirac Nobel-díjas brit elméleti fizikus, 1905-ben André Jolivé francia zeneszerző, 22-ben Ray Károly Kossuth és Munkácsi Mihály díjas grafikus, 37-ben Dustin Hoffman kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész, producer, az új Hollywood legendás színész generációjának tagja, 1940-ben Gregor József Kossuth díjas magyar operai énekes, aki 2006-ban hunyt el. 43-as volt Harangozó Teri, a magyar énekesnő, 2015-ben hagyott itt minket. 1949-ben született Magyari Béla, magyar űrhajós, aki 2018-ban hunyt el. 53-ban született Nigel Mansell, brit autóversenyző, egyszeres Forma 1-es világbajnok. Aztán ma van a születésnapja The Age-nek, a U2 írgitárosa 61-ben született rá egy évre, Kovács Edit, Jászai Mari díjas magyar színésznő, 64-ben Keresztes Ildikó színművésznő, rock énekesnő, 81-ben Roger Federer, világ első svájci teniszező, 84-ben Mihalis Norbert, magyar autóversenyző, 98-ban pedig Shawn Mendes, kanadai énekes dalszerző.

Ezen a napon született Dustin Hoffman Los Angelesben 1937-ben, ugye egy kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész producerről van szó, aki Dustin beleszületett bizonytalanság és ingatag önértékelés ellenére színészi ambíciókat dédelgetett, mert nagyon korán, de a középiskola után a Santa Monica-i főiskolára iratkozott be, ahonnan két év múlva rossz eredményei miatt egész egyszerűen kicsapták. Előtte még elvégzett itt egy színészkurzus, mivel azt mondták, azon nem lehet megbukni. Az elkövetkezendő években Dustin Hoffman több oktatási intézményt is látogatott, többek között a Los Angeles-i konzervatóriumban, illetve a Pasadena Playhouse-ban tanult, majd jelentkezett a Broadway-en, de mivel nem talált szerepet, felcsapott szendvics embernek. Ezt követően többszöri nekirugaszkodás után felvételt nyert Le Strasbourg legendás színiskolájába, ahol az ő és szobatársa, aki egy konyhában szállásolta el, nevét később feltüntették azon a szégyen tablón, amelyen a legtehetségtelenebbnek tartott növendékeket tartották számon. Legkevésbé valószínű, hogy sikert arat címszó alatt volt Dustin Hoffman neve. A szobatársat Gene Hackmannek hívták. Hoffman később elszegődött Bostonba, az ottani színházhoz, majd visszatért a Broadway-re, ahol segédrendezőként és színészként egyaránt foglalkoztatták. Egy Ellen Arkin által rendezett bohózatban figyelt fel rá Mike Nichols filmrendező, és rögtön szerepet ajánlott neki a Diploma előtt című filmjében. Hoffman kapva kapott az alkalmon, és úgy tűnt véget ért a szamárlétra fokainak taposása, hiszen Nichols drámai mélységeket hordozó filmjében a fiatal Hoffman érzékeny alakítására az egész világ felfigyelt. Az ifjú színész Benjamin Braddock szerepéért rögtön Oscar és Golden Globe-ra jelölték. Hoffmannak azonban nem szállt a fejébe a dicsőség, és visszatért a színpadra, és ugyanakkor filmes szekere is meglódult. Láthattuk a Pillangóban, a Lennyben, az Elnök embereiben, a Kramer kontra Kramerben, az Aranyoskámban, az Ügynök halálában, az Esőemberben, a Hookban, az Amikor a farok csóvájában, a Gömbben, a Vejedreütőkben, a Parfümben, a Kung Fu Pandában Sifu hangja volt, a Cincinlovakban Rosszkuró hangja, aztán benne volt például a Shave-ben is. Ma van Dustin Hoffman szülinapja. Tőle származik a napgondolat, ez így szól: mióta sikeres vagyok, nem félek a haláltól, ha sztár vagy, már halott vagy, be vagy balzsamozva.

0: Balatihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Egyre több olyan Facebook posztot látunk csoportokban, ami mosolycsal az arcunkra, és úgy gondoltuk, hogy egy picit most felhozzuk ezt a témát, mert egyébként az én gyerekkoromban mi is csináltunk ilyet. Nem pont ugyanilyet, de hasonlót.
3: Hát egy gyerekek, mi is egyébként.
2: Igen, hogy gyerekek ugye kimennek az utcára, vagy a kerítésük, a kapujuk elé.
3: A ház elé. Igen.
2: Igen, és akkor valamit árulnak. Olyan kis cukik ülnek ott, és akkor most ugye nyilván itt a hőségben az ital, a szörp, a hideg, valamilyen hűsítő.
3: De lelkesen üldögélnek. Én is rendszeresen látom, ahogy autóval, például én ugye Sziget-Szent Miklóson, hogy itt lakunk, itt látom nyilván leginkább, de nagyon sokszor belefutottam gyerekekbe, hogy ott üldögélnek, és olyan lelkesen várják, és mondom, hogy akkor nem volt időm megállni, de olyan aranyosak voltak tényleg.
2: Nagyon, és igen, az ember úgy van vele, hogy igaz, hogy tudom, én ott van mellettem az innivalom, de hát azért félreállok, megállok, főleg, hogyha gyerekkel vagyok, tök jó élmény, hogy gyerekek találkoznak. Nyilván nem kérnek csillagászati összeget, meg ez nem is arról szól, egy kis zseppénzt esetleg összegyűjteni.
3: Igen.
2: Aha. Igen, és akkor így megtanulja ugye a gyerek, hogy nem úgy van az, hogy a pénz az csak úgy terem a pénzfán, hanem hogy azért úgy idézőjelben meg kell dolgozni tulajdonképpen. Szóval aranyosak, és mi azt látjuk, most is láttam egy ilyen posztot, hogy ugye egyre több mindent hát árulnak, ki éppen tényleg italt, de te mesélted, hogy konkrétan egy kis zsipvásáros.
3: Én kérdelem, egy kis fiútól itt a Buckában, tőlünk egyébként elég közel volt, és pont akkor éppen tudtam, hogy majd megyek valahova, és akkor a férjem hívott föl, hogy te figyelj, itt van egy kisfiú, és ilyen mindenféle játékautót, meg ilyen Lego készleteket árul ugye hozzánk közel, és tudta, hogy majd valószínűleg amúgy is arra mennék kocsival, hogy nézzem már meg, nem voltak egyébként pont velem a gyerekek, hát ha van valami jó kis dolog. És egyébként a barátnőmmel mentem utána arra, félreálltunk, és valóban egy ilyen, hát egy ilyen 8-9-10 év körüli kisfiú, egyébként akkor is már meleg volt, nem volt ez a hőség, de ott kint ült a napon, és kirakta az ilyen, hát ilyen matchbox-szerű kis autókat is, meg Lego készleteket. És Legót is néztem, de az én gyerekeimnek az még egy picikét, hát még sok lett volna, tehát hogy nagyobb korú gyerekeknek szólt, ilyen apróbb autókat lehetett volna összerakni, de inkább ilyen 8-10 év feletti gyerekeknek szólt, és úgy voltam vele, hogy hát azt most még nem, de ilyen kis autót, ezt viszont én vettem, képzeld el. Ráadásul kettőt, hiába van egy fiam, egy lányom, mert mondtam, hogy na hát akkor a Liza biztos kikészül, hogy ő neki nem veszek semmit, de hát ugye nagyrészt autók voltak, és úgy örült a kisfiú, aki árulta egyébként, hogy jaj, de jó, végre van vevő, és mondta, hogy ilyen van, olyan van, olyan lelkesen mutogatta, tudod, hogy ez nem is volt igazából használva, még tényleg eredeti dobozba adta oda, ki volt bontva, de vissza volt szépen téve, és mondta, hogy van több fajta, meg ilyen, olyan, úgyhogy nagyon lelkesen mutogatta. De ott tök jól éreztem magam én is, mert kettő kis autót azért elhoztam tőle.
2: Aranyos nagyon, meg én is, én még nem álltam meg, azt hiszem így talán nagyon régen, de mostanában nem, és így van is bennem olyankor egy rossz érzés, hogy aj, félre kellett volna állni, mert annyira cukik, meg nyilván alig várják, hogy hát azért csinálják,
3: valaki
2: hogy
3: álljon már
2: valaki
3: meg,
2: álljon meg, igen. Úgyhogy na, a legközelebb látok, akkor esküszöm, hogy akkor félreállok, és akkor iszom egy limonádét, vagy én is veszek valamit. Én emlékszem, hogy én Dunaharasztin nőttem fel, és hát lehet, hogy valakinek mond valamit, az Uzsoki utca, az egy ilyen kis városszéli, kicsit kihaltabb, ráadásul még akkor pláne, valahogy úgy tényleg így a város peremén laktunk, de hogy még ott is kiültem, és én tudod, mit árultam?
3: Na, mit árultál?
2: Én a kinder figuráimat, a jó, kinder csokiban lévő
3: az
2: kis figurákat.
3: Nagyon, egyébként ez most is, de akkor is ilyen nagyon nagy kultusza
2: hát
3: volt.
2: Tudod, akkor ott mentek a cserélgetések. Neked igen, megvan az a törp, igen, nekem igen. Ez már kétszer megvan, neked csak egyszer, és akkor mit tudom én, ú, de jó, akkor azt megveszem, és emlékszem valami nem tudom, 20 vagy 50 forintért, nem is ez volt,
3: hát,
2: ugye a lényeg.
3: Akkor volt is ilyen kinder figura kiállítás valahol, talán Budapesten egyszer szerintem, mi talán, lehet, hogy sulival mentünk el megnézni, lehet, hogy pont a Vajdahunyadvárában volt, mert azt hiszem ott volt, igen, és akkor ilyen nagy vitrínben, mindenhol ilyen 1000 millió kis figura volt kiállítva, kimondottan ilyen kinder figurák. Amúgy ez az, ami sosem megy ki a divatból,
2: nem,
3: mert ezt most is ugyanúgy az én gyerekeim is nem annyira gyűjtik, ők ilyen szezonálisan, tehát ha olyan mesefigura van benne, amit úgy ismernek, akkor azt azért úgy úgy próbálják összegyűjteni. Én egyébként még levendulát is vettem, képzeld el, nemrég. Szintén itt a Buckában.
2: Tök jó.
3: De csak pont kettővel arrébb lévő szomszédunktól csoportba láttam, és akkor nézem, hogy olyan ismerős.
2: És fogtad, meglátod a csoportba, és akkor úgy voltam vele, hogy a kisétál.
3: Hát kisétáltunk akkor a két gyerekkel, igen, és akkor én úgy szeretem a levendulát igazából, de nem is a, ugye a levendula volt annyira a lényeg, hanem hogy így közel volt, és ott is három kisgyerek lakik, és árulták, és akkor tök jó élmény volt. Ott még egy picit az anyukájával beszélgettem is a gyerekeknek, úgyhogy volt egy-két ilyen élményem, igen.
2: Igen, szerintem egyébként jó élmény, meg tényleg, ha ez kell ahhoz, hogy legalább abban a pár órában, amíg ezzel foglalatoskodnak, nem a telefont nyomkodják, nyilván nagyon óvatosan, mert ugye, ha jól sejtem, akkor ez a Csépi úton volt, Szigetszentmiklóson, mert hogy ugye ott lehetett,
3: hát ott,
2: meg ott láttam én is.
3: Az elég főút, az kicsit nehezebb.
2: Igen, bár tudom, hogy melyikre gondolsz, és ott azért van egy ilyen belsőbb rész, de hogy nyilván óvatosan a gyerekekkel, meg hát ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szülőknek félszemmel nincs rajtuk a szemük, tehát hogy biztonságban vannak a gyerekek, de hogy tényleg, ha az alatt a pár óra alatt, amik készülnek, amik közösen a szülővel megcsinálják azt a, vagy együtt a gyerekek azt a limonádét, vagy összerakják a levendula csokrot, vagy kiválogatja, hogy mi az, amit szeretne eladni. Egyrészt egy tök jó közös program, közös élmény, másrészt meg tényleg nem az van, hát hogy akkor képernyőt bámul.
3: A nyári szünetre, meg amit meg szoktam figyelni egyébként, hogy ahogy töltik fel a csoportokba ugye így a képeket, hogy lehet kapni limonádét, stb. És annyira szép az a kis pult egy-egy gyerkőcnél, tudod, ilyen szépen meg van csinálva, van, ahol még díszítés is van, kis citromkarika itt, citromkarika ott, tehát hogy ilyen nagyon jó az egésznek a dizájnja. Hát én ültem kint limonádét árulni egyébként a tesómmal egyszer vagy kétszer, hát nekünk nem így nézett ki, tehát mi kivittünk egy ilyen kis, szerintem egy kis műanyag asztalt, akkor úgy kiraktuk.
2: Na, akkor még nem volt,
3: nem volt
2: ez annyira.
3: Nekünk nem volt megtervezve az egész koncepció, meg így a dekoráció, meg a dizájn. Na,
2: és
3: hú, erre nem is emlékszem. Talán lehet, hogy a szomszéd, igen. Meg. Talán igen, a szembe szomszéd.
2: Hát lehet, hogy már szüleitek felhívta a szomszéd, hogy gyertek már, létszik ki, hogy valaki hogy vásároljon már tőlük.
3: Igen, talán igen, ők biztos vettek, igen.
2: Képzeld el, hogy egyébként én egyszer olvastam egy csoportban, itt egy szigetszentmiklósi csoportban, egy kicsit balul elsült ilyen próbálkozást is. Ott meg arról volt szó, hogy szintén zseppénzt gyűjtöttek a gyerekeknek, és palacsintát sütöttek, és palacsintát árultak, és akkor ugye lehetett előre jelezni, hogy akkor én megyek, és kérek három palacsintát, és akkor azt úgy kivitte a gyerek. Viszont nagyon, hát drágán adták azt a palacsintát, aztán valami darabja 200 forint volt, vagy nem is tudom, és valahogy így egy komment cunami érkezett, hogy szerintük nem így kéne megtanítani a gyereknek, hogy meg azért ez drága, meg valahogy úgy elcsúszott az egésznek a kommunikációja, pedig egyébként aranyos volt maga a kezdeményezés. Mondjuk tény, hogy én ugye miután nem eszem se lisztet, se tejet, én ilyet azért nem feltétlenül mernék megvenni, mert lehet, hogy van benne olyan hozzávaló, amit én mondjuk nem fogyasztok meg. A másik az is, ez is valahol igaz, hogy ételt a mai világban régen nem volt ez így túl hype-olva, de ma már így.
3: Az ital az necces, teljesen rendben van. Meg egyébként ott is jobb szerintem, akár a becsület kaszta, mert nyilván, ha már megállsz, akkor nem fogsz úgy elmenni, hogy nem adsz azért valamennyi kis pénzt, de lehet jobb is, ha nem írsz ki feltétlen egy ilyennél össze. Nyilván egy játéknál, amit mi vettünk, az más, azért annak csak van egy ára, de a limonádénál szerintem lehet egy becsület kaszta, mert tényleg lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na, tessék, itt van 500 forint értem, mert igen, itt van annyi van nálam, más azt mondja, hogy hát most csak egy kicsit kevesebb van nálam így apróban. Szóval szerintem az úgy működhet, és akkor nincs sértődés, de valamit meg úgy is kapnak.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy alapvetően ez szerintem egy tök jó kezdeményezés, meg tényleg a gyerekek kicsit így kizökkennek az átlag hétköznapokból, és akkor van egy kis program otthon, egyébként szerintem aranyos, csak vigyázzunk rájuk. Ti mit gondoltok mindenről? 0620 95 95 107.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: valóban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
5: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
5: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
5: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
5: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
6: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
7: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
6: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
7: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
6: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
7: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
6: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
8: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
9: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
8: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
9: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 40 éves városként ünnepel Szigetszentmiklós. Idén kettős jubileumot ünnepel Szigetszentmiklós. A település fennállásának 750. valamint városán nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntött a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségiház bonyolít le. Tóth Pár önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pár is tagja, egy kiállítással készül, amely Szigetszentmiklós történetét és fejlődését mutatja be.
11: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjainkat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvényen. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takály Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, Fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Szigetszentmiklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, tehát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk.
10: A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksaladány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt. Miskolciget Szent Miklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
12: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak.
10: A cifraszűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifraszűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Sziget Szent Miklóson. A tárlata a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula galériában. A cifraszűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Sziget-Szentmiklósi Közösségi Ház Aula galériájában, a Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. Csíkzenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 évet töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a csíkzenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez továbbra is a Sűs Felnap, az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Évekig tartó betegséget is okozhat egy bizonyos kullancs csípés, mondom a részlet.

0: kevésbé kockázatos egyébként, mint az emberekre, viszont jelentős veszélyt jelent. Érdemes tudni, hogy a tejtermelő állatokon keresztül még úgy is megfertőződhetünk, hogy nyers tejet fogyasztunk. Mondjuk én egyáltalán nem iszom már állati eredetű tejet, vagyis tejet, hanem növényi tejet, nem is, hogy csak fogyasztok, hanem készítek is, de tudom, hogy nagyon sokan nyilván szeretik és fogyasztják, de óvatosan. Ez ellen a betegség ellen létezik amúgy védőoltás, így akik tejtermelő állatokat tartanak, és nyers tejet fogyasztanak, vagy csak gyakran járnak a természetbe, akkor azoknak mindenképp ajánlott a megelőző vakcina használata. És hát ugye a másik, ami ismertebb, a Lyme-kór, ami egy baktérium, vagy baktérium terjeszti. A Nagy Attila hangsúlyozta, hogyha időben orvoshoz fordulunk, egyébként a Lyme-kór egy kezelhető betegség, ugyanakkor, ha nem kezelik, akkor nagyon komolyan húzódó, hosszú távú, akár évekig tartó betegséget is képes okozni. Szerencsére ma már többféle eszköz is létezik, amellyel eredményesen lehet védekezni a kullancsok ellen. Erről is, és még más kullancsokat érintő témáról is beszélgetett korábban Somogyi Beti kolléganőm, dr. Szőke Dániellel, szigetszentmiklósi gyermekorvossal. Mutatom ezeket a fontos dolgokat, amiről ők is beszéltek a kullancsokat illetően.
1: Tombol a nyár, ilyenkor ugye rengeteg gyerkőc megy valamilyen táborba, de ugye ott vannak a nyári utazások, kirándulások, túrázások. Sajnos betegségek viszont nyáron is vannak. Milyen betegségek fordulhatnak elő mondjuk egy táborozás, illetve egy kirándulás során a gyerekeknél?
2: Igen, így van. Itt van a nyár, itt van a jó idő. Szerencsére mindenki élvezi, főleg a gyerekek szeretnek a szabadban játszani, pancsolni, viszont tudni kell, hogy bár jóval ritkábbak ilyenkor szerencsére a megbetegedések gyerekekben, ugye nincsen annyi felső légúti fertőzés például, de itt van számos más betegség, és sajnos veszély is rejtőzhet. Ilyenek például túrázás során, ugye a sokak által retteget meg, hát a legtöbben ugye undorodnak ezektől a ízelt lábúaktól, ezek közé tartoznak például a szúnyogok, meg a kullancsok.
1: És mire érdemes figyelni, így kullancsok, szúnyogok tekintetében, hát mondjuk akár mielőtt elengedjük a gyereket egy táborba, az most mindegy, hogy ott alvos, vagy csak egy ilyen reggel viszem, délután elhozom, de ha kirándulnak erdőbe, vagy olyan helyen, igazából mindegy, a fűből is rád mászik a kullancs, teljesen mindegy, tehát egy Balatonparton is pontosan lehet benned kullancs. Mi az, ami nyilván az ilyen, nem tudom, érnek-e valamit ezek a sprék, amiket ugye így magunkra fújunk, minden ember bízik benne szerintem, hogy igen, valamit azért ér, de hogy gondolom van néhány dolog, amire még érdemes azért odafigyelni.
2: Igen, igen, nagyon jól mondod, az egyik legfontosabb dolog a megelőzés. Nagyon sokat is érnek ezek a sprék egyébként, tehát számottevően. Arra fontos odafigyelni, hogy gyerekeknek lehetőleg érzékeny bőrre való pikaridin tartalmút, vagy esetleg nagyobbaknak ezeket a DEET tartalmúakat fújjuk, hogy ne legyen irritáló, utána pedig ne egy ekcémával, vagy egy bőrgyulladással jöjjenek be a rendelőbe, de a megelőzés már alapból sokat számít. Ezen kívül pedig, bár undorító, de azért tudni kell, hogy a legtöbb esetben szerencsére a kullancs is veszélytelen. Ami fontos, hogy a szülők ne késlekedjenek a kivétellel, hogyha észrevették, hogy kullancs van a gyermekben, vagy akár magukban. Mert például a Lyme-kór, ami az egyik leggyakoribb, amit ugye terjeszt, és akkor ezen kívül pedig a másik, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás. Mert például a Lyme-kórról ki van mutatva, hogy minél később veszük ki a kullancsot, annál nagyobb az esély, hogy megfertőzi az érintett gyermeket. Tehát sokan ilyenkor orvosi rendelőbe vagy ügyeletre szeretnének rohanni, de egyrészt ez otthon is kivehető, másrészt
1: tehát a szülő is meg tudja oldani.
2: Így van, csak legyen mindig otthon, minden háztartásban javaslom egy erre dedikált, hát vagy kanál, vagy pedig még jobb, ez az újra használható csipesz, ami direkt erre van kitalálva.
1: De ez lehet patikába, illetve nem tudom, talán drogériába is megvásárolható.
2: Pontosan, pontosan. Ne aggódjunk, hogyha beszakadna a feje, vagy igazából a technikától nem kell annyira félni, mint inkább attól, hogy ne maradjon bent sokáig, mert akkor nagyobb az esély, hogy terjeszt bármilyen betegséget. Ez főleg a Lyme-kórra igaz. A vírusos agyvelő gyulladásra sajnos annyira nem, az már az elején is bejuthat a véráramba. Viszont tudni kell, hogy az jóval ritkább a kullancsokban. Az csak minden századik, ezredik kullancs fertőzött azzal valószínűleg.
1: Meg ha jól tudom, ez ellen talán van védőoltás is, ugye? Hát ha én legalábbis úgy tudom, hogy talán Lyme-kór ellen nincsen, de hogy a agyvelő gyulladás ellen viszont létezik.
2: Így van, pont ahogy mondod. A Lyme-kór ellen még nincsen, régebben volt, aztán kivonták, és most

0: már fejlesztés alatt áll egyébként, elvileg pár éven belül lesz újra. Az egy nagyon trükkös dolog, hogy a lime-kort hogyan kell kiírtani, mert azt már magában a kullancsban kell, a kullancsba kell, hogy bejusson az oltás, ezért bonyolult a helyzet.
1: Hát az egy kicsit bonyolultabb.
0: Viszont
1: helyzet, mondjuk így igen.
0: A vírusos agyvelő gyulladásra viszont már elérhető, így van. Nagyon sokan kérik egyébként. Teljes joggal, mert hát egyre aktívabb az életmódja, hál' Istennek az embereknek a túrázás, a sport, a szabadban töltött idő egyre divatosabb, főleg itt az agglomerációban.
1: Itt a kis Duna partján főleg, persze.
0: Igen, igen, és nagyon sokan kérik. Szerencsére elég kicsi még a térfogata is, úgyhogy nem is annyira fájdalmas, mint a többi oltás. És ez elérhető is, míg más oltásokból ugye nagy hiány van mostanában. És nagyon effektíven véd. Azért tudni kell, hogy alapvetően legtöbbször, hogyha el is kapja az ember ezt a betegséget, nem veszélyes, nem okoz súlyos megbetegedést, de persze ott van az az 1-2%, amikor viszont az idegrendszert
1: érinti. De úgy gyerekeknél sem annyira veszélyes? Tehát, hogy nem az a jellemző feltétlen?
0: Nem az a jellemző, így van. Viszont van az az 1-2%, ami pedig itt is ott van, ami miatt akár hosszú távú memóriazavarok, tanulási nehézség, stb. Is kialakulhat az agyvelő gyulladás miatt. Magának az oltásnak pedig, ennek az oltásnak tényleg alig van mellékhatása, vagy szinte nincs is.
1: Nekem például a kisfiam kapott, mert hát most vagy kettőt, vagy hármat, mert hogy ezt egyébként ugye ismételni kell. Megmondom őszintén, második gyereknél, a kislányomnál én konkrétan elfelejtettem, vagy valahogy nem volt nekem ez ilyen nagy fókusz, de itt mondtad nekem a zene alatt, hogy ezt bármikor el lehet végül is kezdeni.
0: Igen.
1: Viszont mikor érdemes, ugye a kullancsok nagy részt, hát már végülis az ilyen tavasz végétől megjelennek, ezt érdemes télen elkezdeni, vagy még elég tavasszal, hogy mondjuk mennyi idő alatt alakul ki a védettség?
0: Igen, ez egy gyakori félreértés, több szülőtől hallom, hogy neki valaki azt mondta, hogy ezt csak akkor lehet beadni nyár előtt jóval, hogy bár védett legyen a gyermek. Ez egy gyakori félreértés, beadható bármikor. Van gyorsított eljárás is, amikor két hét különbséggel be tudjuk adni a kettő vakcinát. Ennek megfelelően a gyermek már védett lesz nagyon korán. A második oltást követő pár napban, hétben már biztosan védett.
1: Igen, mert itt úgy van, azt hiszem, hogy az első kettőt azt ugye elég hamar kapja meg a gyerek, viszont talán egy évre rá kapta a harmadikat, akkor hármat kapott nálunk is.
0: Igen.
1: És utána ezt szükséges azért ismételni, tehát egy kicsit
0: pontosan.
1: Gyakrabban.
0: Igen, igen, igen.
1: És ha volt a lett egy kullancsa gyerkőcbe, és mondjuk a szülőknek sikerül is kívánni, érdemes utána azért elmenni egy ilyen kontrollra a gyerekorvoshoz, ugye akár hozzád, hogy megnézni egyébként akár a csípés helyét, vagy hát csak bármilyen kérdésekre mondjuk választ kapni, hogyha aggódó a szülő.
0: Természetesen bármikor fel lehet tenni kérdéseket, de alapvetően a kullancs önmagában nem veszélyes, azért is beszélünk most róla. Utána kontrollvizsgálat nem szükséges az orvosnál. Arra kell figyelni, hogy lesz a kullancs, akár beleszakad a feje, akár nem, azt egyébként magától kidobja majd a szervezet, az sem okoz gyakori megbetegedést, viszont lesz a kullancs csípés környékén egy kisebb bőrpír. Az önmagában nem jelent Lyme-kort. Viszont a 3-tól a 30. napig a csípés után megjelenhet egy másik, vagy arra rá egy nagyobb bőrpír, ami akár naponta 1-2 cm növekedhet. És hogyha ez a bőrpír eléri az 5 cm-t, akkor mindenki fel kell keresni az orvos, mert akkor nagyon nagy az esélye, hogy Lyme-kóros. Vagy hogyha az a bőrpír elszíneződik akár ilyen kékessé, akkor is.
2: Fontos tehát a kullancsok elleni védekezés, természetesen a felnőtteknél és a gyerekeknél is, na meg a házi állatoknál is. Mindig óvatosan, meg hát nekem ugye azt tanította még régen anyukám, hogy mindig, amikor kin vagyunk a természetben, bár egyébként ma már ez akkor is igaz, ha a saját kertünkben leterítünk egy pokrócot és leülünk a fűre, hogy este zuhanyzás, fürdés előtt nézzük át a hajlatainkat, meg úgy egyébként is kicsit vizsassuk át a hajunkat is, a fejbőrünket, és akkor biztosan el lehet kerülni, hogy mondjuk a kullancs ott legyen bennünk, mert hogy észre lehet venni.
3: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai. It is what it is, devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, none teeth, she's a whole different animal. Body on the hit. To take a jump and all my door, why you tryna glitch? Crash, crash, crash, crash. Critical scout me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe, a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP beadványát az alaptörvény módosításról. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. Számos mentőegység a helyszínen van. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a sztrádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter azt írta, hogy ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni kifogást csütörtökön elutasította. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vigyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Szó lesz a délalföldi szélmalmokról, a gyerekek játszhatnak, kézműveskedhetnek.
7: Időjárás.
8: Napközben többnyire derült száraz idő valószínű, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 33-36, késő este 24-30 fok között alakulnak az értékek.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És nézőinknek is, mert hogy élőben közvetítjük a beszélgetést, közben látom, hogy a kis hengerem ott van a háttérben, mert így átraktam oda, szoktam így hengerezni így a testemet, és az hát most maradt. Itt lebuktam. Na de lehet egyébként, hogy nem csak én szoktam, hanem Ádám is. Horváth Ádám, Szigetszed Miklósi íjász a vendégünk. Jó reggel.
4: Jó reggel. Sziasztok.
2: Hát nem erre az első kérdésre számítottam, de te szoktál egyébként ilyen hengert használni a sportolással kapcsolatban?
4: Egyszer volt, hogyha fájt valami, akkor ilyen próbáltam.
2: Vagy egy alkart, meg csuklót, meg mindent lehet vele egyébként. Na, majd adás után megmutatom, jó? Beavatlak, hogy mire is jó egy ilyen henger, mert bármire is. No, mert hogy túl vagy országos bajnokságon, Európa bajnokságon, készülsz egy íjásznapra is, de ami egyébként talán a legnagyobb volumenű, az a világbajnokság, ami szeptemberben lesz. Na, menjünk vissza egy kicsit a múltba, és aztán majd megbeszéljük még a jelent meg a jövőt. Tehát egy országos bajnokságon is túl vagy, illetve az Európa bajnokságon. Mesélj, melyiket hogyan élted meg. Ugye Magyarországon volt az EB is.
4: Igen, igen. A Szilvesváradon volt az Európa bajnokság. Ugye ennek a fajta rendezésnek a világbajnokságát nyertem meg tavaly, úgyhogy vártam nagyon, mert nagyon szeretem ezt a rendezést, viszont nem sikerült túl jól a verseny. Ötödik lettem. Fejben talán nem nagyon voltam ott. A pályák nagyon jók voltak.
2: Az mit jelent, hogy annak a szervezésében? Ebbe avasd be egy kicsit.
4: Hát a szabályrendszere. A szabályrendszerét azt úgy az, ami legközelebb áll hozzám.
2: És hogy érezted, hogy ez a szereplés az annak az eredménye, hogy elbíztad magad, vagy nem úgy voltál most mentálisan, vagy egyszerűen csak nem úgy jöttek ki a lépések?
4: Nagyon szerettem volna jót lőni, az is azért benne volt nyilván, meg valahogy nem ment úgy. Szóval volt egy nagyon-nagyon apró technikai hibám, ami igazából semmit nem befolyásolt volna, de azon is egy kicsit ráfeszültem, és úgy az egész versenyzés valahogy nem ment úgy. Fejbe is elengedtem már a második nap nagyjából, de igazából nem panaszkodhatok így se, hogy ötödik lettem, meg nem is ment annyira rosszul, de a többiek jobbak voltak igazából itt.
3: Meg csapatban is indultál,
4: igen,
3: ott, úgyhogy nem csak egyéniben.
4: Igen. Csapatban szerencsére megnyertük, úgyhogy az...
2: Gratulálunk. Wow. Egyébként olyan érdekes ez, hogy ugye az ember hogy áll ehhez, és hogy ez a sport is, mint minden sport, az, hogy éppen nem úgy szerepel a szereplés, vagy nem úgy sikerül, bocsánat, a szereplés, hogy azt is úgy helyén kell kezelni, gondolom. Ezt is így, de így megtanultad, hogy így pszichésen hogyan kezeld? Már csak azért is, mert hogy oké, hogy mondjuk egy EB-n nem feltétlenül úgy szerepeltél, hogy szerettél volna, de aztán meg jön egy VB, tehát hogy nem lehet is sokáig csüggedni.
4: Igazából azt mondanám, hogy tanultam belőle sokat, szóval hogy sokat lehet tanulni, hogy abból, hogyha ha nyer az ember, abból sokkal kevesebbet talán. Szóval, hogy mondjuk azt, hogy a VB-ből nem sokat tudtam, mert ott hiába, hogy voltak rossz lövéseim, voltak rosszabb időszakok benne, pár lövés, de így elfelejti az ember. Amikor viszont nem nyer, akkor ott majd lehet mit tanulni, szóval akkor tudja, hogy mit rontott el, mi az, amiből lehetne javítani.
3: Uh-huh. Mondtad egyébként itt ugye a zene előtt, hogy ez az EB, ez ilyen terepverseny volt.
4: Nem, most, az 3D verseny.
3: Ja, az volt a 3D,
2: igen. Ezt az egyetlen
3: terepversenyen
4: az
3: is.
4: Az országos bajnokság
3: országos
4: volt.
3: Bajnokságon, igen, és kérdele. Beszéltünk már róla, de esetleg a felelevenítenéd, hogy mi a kettő között a különbség?
4: Hát a 3D az igazából ilyen vadászatnak az imitációja, szóval ott 3D-s állatfigurákra lövünk, ismeretlen távról, ott ezen a fajta EB-n itt 4 kategóriába vannak osztva, és meg van határozva, hogy melyik kategóriának melyik a maximum távolsága, mennyi a maximum távolsága. A terepverseny, ott meg kör alakú céltáblákra lövünk tulajdonképpen erdőbe. Ott is 4 kategóriába vannak osztva, és ott viszont egy nap lövünk ismeretlen távra, egy nap pedig mért táv van.
2: Én itt közben olvasom a cikket, azért vagyok ilyen nagyon néma, hogy elképesztő számomra, hogy idén több mint 1200 versenyző 26 országból ment.
4: Igen,
2: az EB-re.
4: Nagyon
2: 26 országból, hát az rengeteg. Ilyen sokan. És ráadásul itt nézem, hogy mennyien szereztek a magyarok érmeket. Beszéljünk már egy picit erről, hogy itt látom ugye a nevedet a csapatban. Gondán György, Horváth Ádám és ifja Bóka László.
4: Szóval Bóka László, igen, mert 4-en voltunk csapatban.
2: Ja? Bocsánat.
4: Hogy 3 eredmény számít, de igen.
2: Jó, akkor igen, igen. Persze. Szóval, hogy itt nekem soknak számít a magyar éremszerzők listája, és itt ugye az éremszerzőkről van szó, tehát nyilván még ennél jóval többen is vannak. Mennyire népszerű az íjászat Magyarországon?
4: Szerintem népszerű, sajnos nem lett népszerűbb, mint mondjuk az elmúlt 10 évben.
2: Azért jó, de mondjuk kevésbé népszerűbb sem az is, valami,
4: igen,
2: gondolom.
4: Igen. Szóval most is az országos bajnokságon is, hogy 200-an voltunk, a hétvégén, de sajnos nem lett úgy igazán nagyon népszerű.
2: Ez a hétvégi, ez a volt Gyulán?
4: Ez Gyulán, igen.
2: Hogy magyarul?
4: Nem, az volt a 3D.
3: Nehéz követni.
2: Azért vágok fel, mert én ide jegyzeteltem, és csak azért tudom, hogy ide írtam, hogy 3D és Gyulán, és hogy kérdezzek rá, igen, hogy mi az a 3D, meg ki az a Gyula, nem, csak vicceltem. EB, meglepő számomra, hogy Magyarországon volt az EB is. Mi alapján dől el, hogy például egy Európa-bajnokság melyik országban van?
4: Most ezt pontosan nem tudom ennek a menetét, hogy szokott eldőlni. Régen
2: de ez
4: volt,
2: megkönnyíti a magyarok helyzetét, szerintem vagy jobb szerettek?
4: Nem. Hát nem, igazából teljesen egyenlő feltételek. Uh-huh. Szóval itt nekünk nem volt. Tavaly volt egy versenyünk, amikor az egyik pályának nagyjából a felét bejártuk, de úgyse ugyanazok a célok voltak, nem ugyanolyan távolság, csak úgy nagyjából a terepre mondhatjuk, hogy ismerős volt. De... Aha. De igazából nagy előnyünk szerintem nem volt. Esetleg annyi előny lehet, hogy a célok azok magyar célok voltak, az eleven által gyártott célok, és ennyi előny. De a környező országokban is ezek szoktak lenni, úgyhogy...
2: Hát szeptemberben elég izgalmas lesz szerintem a szeptembered, meg itt a zene alatt beszéltük, hogy egyébként sem nagyon unatkoztál így ijászat területén sem. Igen, hogy minden hétvégére jutott valami, de szeptemberben ráadásul egy picit még talán egymást fedi is a világbajnokság, meg az ijásznap. Na, beszéljünk először a világbajnokságról, ami hol lesz, és hogyan készülsz rá?
4: Az is Szélvesváradon lesz. Uh-huh. Ez is egy 3D-s világbajnokság, más szabályok egy kicsit. Ez inkább, amit itthon szoktunk lőni, többet azok a szabályok. Hát készülés, azt próbálok most minél többet, mert azért az EB-re éreztem, hogy nem lőttem eleget. Próbálok minél többet.
3: Ilyenkor minden nap akkor gyakorolsz. Igen, egyszer igen. Ugye beszéltünk, mikor talán először voltál nálunk, hogy otthon szoktál legtöbbször. És itt is egyéniben is indulsz, illetve csapatban is majd?
4: Egyéniben is, csapatban is, igen. Annyi a különbség, hogy itt az EB-n ott úgy volt, hogy a 4 nap eredménye számított csapatba, és összeadták. Itt viszont lesz egy külön nap csapatversenynek.
2: A világbajnokságra tudnál kiemelni, hogy honnan jönnek még? Mert ugye Európa bajnokságra beszéltünk 26 országot, de mi van a VB-vel? Tehát, hogy ott akár olyan
3: volumenű, igen.
2: Igen, sportolókkal is találkozhatsz, akinek nem tudom, felnézel, követed őt. Mennyire vagy képbe a versenyzőkkel? Mondjuk akár egy EB-t, de egy VB-t illetően is.
4: Általában képben vagyunk, de szerintem úgy nagyon olyan, akit úgy követünk, vagy ilyesmi nem jön, szóval eléggé esélyesek a magyarok. Szerintem.
2: Vagy ők már nem versenyeznek, vagy nem tudom.
3: Akitől tartasz nagyon mondjuk.
4: Nincs, szóval azt mondom, hogy igaziból inkább az országon belül vannak, akik...
3: Inkább magyarok közül. Mondom.
4: Szóval az EB-n is az első 5-ben 4-en voltunk magyarok. Uh-huh. Úgyhogy igen, itt...
2: Na jó, de nem tudom, ez hogy van ilyenkor ebben a sportban? Hogy akkor ott konkurensek vagytok, meg versenyzők, de egyébként meg partnerek? Vagy azért úgy van?
4: Na, hát egyébként teljesen jó vagyunk, jó baráti viszony mindenkivel.
2: Na ugye említettük a szeptembert, hogy a sűrű lesz, ráadásul lehet, hogy ott lesz egy kis átfedés is, mert hogy ráadásul a világbajnokság mellett, bár nyilván, hogyha kettőt összehasonlítjuk, feltételezem, hogy a világbajnokság egy picit nagyobbat üt alatba, de egy ijászat napja is lesz szeptember 5-én, lesznek országos programok, mi lesz még? Mesélj erről egy picit. Gondolom ott leszel.
4: Ott, hát ez
2: Szilvásvárad, Lipicai Lovas Központ.
4: Igen, ott lesz. Ha jól tudom, akkor a döntők aznap lesznek, úgyhogy itt egy kicsit hátha így lehet népszerűsíteni még jobban az ijászatot. A döntők azért érdekesek lehetnek nézők számára, és jobban követhető, mint egy verseny, úgyhogy
2: igen, egyébként azt írják itt a leírásban, hogy szeretné valaki kipróbálni, vagy megnézni, hogy hogyan lőnek a profik, illetve, hogy a központi helyszínen a 3D világbajnokság legjobbjainak döntő fordulóit is meg lehet nézni. Az ország több pontján kipróbálási.
3: Akkor ez nyitott mindenki számára tulajdonképpen.
2: Igen. Wow. Hogyha néhány mondatban összefoglalnád, hogy mondjuk, hogyha gyerek gondolkozik egy sporton, egy fiatal, miért választa az íjászatot?
4: Hát, nagyon összetett.
2: Szóval bedobtalak a mély vízbe.
4: Igen, igen, szóval miért? Valaki szeret lőni. Én szeretek nagyon lőni, nekem ez egy élményt tud adni.
3: Meg ezt neked egész gyerekkorban igen, indult igen, már tulajdonképpen.
4: Igen. De hogy most konkrétan valaki miért, nehéz lenne úgy mondani, mert szóval van az ijászatnak több stílusa, van ez a 3D, van a terep, van a pálya, ez a három fő nagyjából.
2: Hozzád melyik áll egyébként közelebb?
4: Hát a 3D meg a terep. A pályát azt nem szeretem nagyon, azt pedig ott az igazán nagy profik ott vannak, de azt nagyon nehéz lenne már gyakorolni és meglőni, szóval itt a 3D-re is ez a napi 1-2 óra gyakorlás két-három óra kéne, pályára több, oda igaziból de, az főállásban kéne.
3: De aki elkezdi az íjászatot, mondjuk akár gyerekkorban, mind a háromat azért
4: mindet,
3: megtanulja,
4: persze,
3: nem?
4: Persze, én is vonalat. Próbáltam mindet, szoktam is járni néha pályaversenyekre is.
2: De Magyarországon egyébként ez adott a lehetőség, hogy gyakorolj, tehát hogy ugye nyilván most azt mondtad, hogy te otthon tudsz a 3D-vel kapcsolatban gyakorolni, de másra nem.
4: Hát 3D pálya sajnos nincs túl sok, de most a pálya az igazából egy 50 méteres pálya kell, és azért azt úgy sok helyen viszonylag meg lehet
2: mondani. Mondjuk én nem szívesen rohangálnék ott azon a pályán, igen, a maximum mögötted. Ha már egyébként említetted, hogy a 3D pálya, meg az a verseny, az egy kicsit hajaz a vadászatra, téged az is érdekel egyébként?
4: Nem, az igazából sosem
2: hogy az. Élő állatra nem?
4: Nem azért, mert bajom van a vadászat, nagyon sok vadászt ismerek, és semmi bajom a vadászattal, szimplán ez teljesen más. Uh-huh. Szóval az, hogy ott 3-4 órát várni egy lövésért, az nekem úgy.
2: Igen, ez egy kicsit amit a horgászat, hogy lehet, hogy nincs kapás. Bár egyébként nekem apukám mindig azt mondta, hogy nem is azért megy ki éjszakákra horgászni, hanem hogy rendbe tegye a fejét, kicsit kitisztuljon, csendben legyen emberek nélkül, mert hogy egyébként az íjászat is azért ez egy nagyon komoly, kemény, mentális munka is.
4: Igen, az biztos.
2: Ugye koncentrálni.
4: Főleg hát, az, hogy hosszú távon, szóval az, hogy egy olyan, az Ervén is 6-8 órákat kint voltunk a pályán, és az, hogy mondjuk fél óránként, vagy 20 percenként lövünk egyet, ami tényleg az egy, az egész hétre számít. Itt nem az van, hogy van egy rossz lövés, és akkor igen. Az nem fog számítani, hogy kijavítjuk, mert mondjuk következő nap már teljesen más verseny. Itt akár egy lövésen is elmehet az egész.
3: És hogyha lemegy egyébként most ez a világbajnokság szeptemberben, utána jön egy ilyen nyugisabb időszak?
4: Igen, talán kicsit egy picit
2: nem minden hétvégére jut valami.
4: Kicsit rendbe tenni, vagy csiszolni
3: a
4: rajta.
3: Következő szezonra.
4: Igen. Bár most úgy értem, hogy egészen sikerült. A hétvégén is nagyon jól ment.
2: Na hát nagyon várunk majd vissza a beszámolóra, igen, így szeptember vége felé majd, hogy akkor egyrészt milyen volt az íjásznap, meg hát, hogy milyen volt a világbajnoksági szereplésed. Nagyon szépen köszönjük Horváth Ádámnak, Szigetszent Miklós íjásznak, és nagyon szurkolunk.
3: Köszönjük. Sok sikert, köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: 1 rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten.
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
7: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
8: Skoda. Csobbanj bele a nyárba. Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 40 éves városként ünnepel Sziget-Szent Miklós. Idén kettős jubileumot ünnepel Sziget-Szent Miklós. A település fennállásának 750. valamint városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntött a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségház bonyolít le. Tóth Pár önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pár is tagja, egy kiállítással készül, amely Sziget-Szent Miklós történetét és fejlődését mutatja be.
11: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjaikat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvénnyel. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takács Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Sziget-Szent Miklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, tehát maga a telep is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk.
10: Kiadványokkal készül a jubileumra a Mi Helyünk Egyesület. Tóth Pál hozzátette, két nyomtatott kiadvány megjelentetését tervezi a Mi Helyünk Egyesület Sziget-Szent Miklós jubileumi ünnepségeihez kapcsolódva. Kiemelte, bár a szervezet a közösségi felületeken is aktívan tájékoztatja az érdeklődőket, fontosnak tartják, hogy papíralapú kiadványokkal is megőrizzék a város történetének és közösségi életének értékeit. A kiadványok első néhány száz példányos megjelenésének önköltségét az egyesület egyik tagja vállal. Tóth Pál hozzátette, amennyiben a későbbiekben lehetőség nyílik rá, nagyobb példányszámban is szeretnék elérhetővé tenni a jubileumi kiadványokat.
11: Két tanulmány kerülne ebbe bele, ugye Besz Viktóriát már említettük elnökasszonyunkat, ugye a kutatási területéből adódóan lakjegyre adóval, rádiótörténettel, lakjegyen lévő csárdákkal foglalkozott, és ebből lenne egy kisebb kiadvány, valamint a Csepel autógyár történetéből is szeretnénk, illetve a Dunai repülőgépgyárnak a történetéből. Ezek az anyagok nagy részt összeálltak, még most a szerkesztése és a nyomda alá való rendezése zajlik.
10: A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksaladány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt Sziget-Szent Miklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
3: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város rakóinak.
10: A cifraszűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifraszűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula galériában. A cifraszűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Sziget-Szent Miklósi Közösségi Ház Aula galériájában, a Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan. A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolást alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak.
9: Sporthíreink.
10: Megszerezte első győzelmét a DMTK labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 2026-27-es idényében. A Dunaharaszti az egy héttel elhalasztott második forduló mérkőzésén a Majos Gárdáját fogadta és győzte le 2-1-re. A hétközi találkozó diadala az első volt a szezonban, hiszen a már lejátszott első és harmadik fordulóban két vereséggel indított a gárda. A DMTK-i összesen három forduló után 3 ponttal a 11. helyen áll a 16 csapatos tabellán.
9: Időjárás.
10: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Sokfelé élénk helyenként erős lesz a délies szél, napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: szép.
1: Tegnap is volt nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
4: És Somogyi Betty, sziasztok.
3: És szokásunkat megtartottuk, jó szokásunkat, hívtuk hazai Tímeát, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársát, aki hétről hétre beszámol nekünk a dunaharasztiakat érintő aktualitásokról. Így itt van velünk a vonalban. Szia Timi.
4: Szia.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
3: Most is egy csokorra valót szedtünk össze, van itt minden, lesz majd a búcsúról is szó, de egy ilyen kis színes játékról is, ami majd egy alkalmazásban van, erről is mindjárt beszélünk, de kezdjünk egy kicsit komolyabb témával, mert hogy olvastuk a közösségi oldalon is, hogy az energiagazdálkodási intézkedéseket természetesen Dunaharaszti is figyelembe veszi, sőt, hát ennél jóval többet tesz a város, beszéljünk erről egy picit.
5: Igen, ennek kapcsán egyébként kérjük arra a harasztiakat, ez a környezettudatosságnak az a része, amiért szinte apró lépés, talán egy negyed óra ügyintézést kell hozzá megtenni, hogy az ember a laptopján vagy a telefonján ír egy e-mailt. Arról van szó, hogy egy csomó mindent el tudunk már intézni elektronikusan is. Kell hozzá egy ügyfélkapu. Tehát a DAP alkalmazás egyébként nagyon sok mindenre alkalmas már. Például akkor, amikor a hivatal valamilyen hivatalos levelet küld nekünk, akkor nem muszáj, hogy ezt nekünk bedobják a postaládánkba, és akkor ott bár most az jutott eszembe, hogy elázik az esőtől, bár elázna az esőtől.
4: Egyébként igen, hát igen.
5: Postaládánkba már nagyon, nagyon jó lenne, de hogy ez ugye elfelejti az ember, kibontja, nem bontja, lerakta az előszobába, hova tettétek, stb. Úgyhogy ennél egyszerűbb és környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat, hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és ön nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum. Arra kérünk mindenkit, dunaharaszti lakosokat, hogyha lehetséges, akkor az ügyfélkapun keresztül kérje a hivataltól, hogy az ügyfélkapun keresztül kérje ezeket az iratokat. Egyetlen e-mailre van csak szükség, bármelyik irodába, én most például azt mondom, hogy amit én is kapok ugye a postaládámba, akár a helyi adókkal kapcsolatos dolgok, akár a bármilyen értesítés, ami a polgármesteri hivataltól érkezik hozzá, mint dunaharaszti lakoshoz, hogyha én írok egy rövid e-mailt az adott irodának, akkor onnantól kezdve a DAP alkalmazásban ügyfélkapunk keresztül tudom nyomon követni ezeket az intézkedéseket. Ugye akinek nincs ügyfélkapuja, az pedig először el kell menni egy kormányablakba, és akkor ott lehet kérni. Tényleg pillanatokon belül meg lehet ezt oldani, és el lehet intézni. És még egy érdekes lehetőség van, néha érdemes fölmenni a magyarország.hu nevű oldalra, mert egyre több olyan lehetőséget kínálnak, ami az elektronikus ügyintézésnek a területét bővíti, és tényleg az autó adásvételtől kezdve adók, hivatali intézések mind föl vannak sorolva, és van egy úgynevezett rendelkezési nyilvántartási felület, ami egyébként nem csak arról rendelkezhetünk, hogy a dunaharaszti polgármesteri hivataltól kapjuk a DAB-ba, az ügyfélkapunkon keresztül az hivatalos iratokat, hanem egy

0: egyéb más hatóságoknál is be lehet jelölni ezt, úgyhogy kevesebb papír, kevesebb boríték, környezettudatosabbak vagyunk, papírmentesek is vagyunk, mi magunk is. Én egész biztos, hogy csak azért szeretem jobban ezeket az elektronikus ügyintézéseket, mert évekre visszamenően is el lehet tenni azokat a fontos dokumentumokat, amelyek akár bizonyító erejűek is, mondjuk egy adóbefizetésnél.
1: Abszolút érthető egyébként, igen. Maradjunk még egy picit a komolyabb témáknál, mármint, hogy utána is komoly témáról beszélgetünk, de azért mégiscsak egy kicsit lazább, mert hogy 4 nappal ezelőtt szintén a közösségi oldalán, Dunaharaszti Város közösségi oldalán, hivatalos oldalán lehetett olvasni favizsgálattal kapcsolatban, fakivágással kapcsolatban. Ez azért is jó, hogy így megfogalmaztátok, és kérlek szépen, hogy majd itt is fogalmaznak, hogy miről van szó, mert hogy lehet, hogy vannak némi félreértések a fejekben, így fakivágásokkal kapcsolatban, és jó azért ezt néha rendbe tenni.
0: Hát az első, amit szeretnék leszögezni, hogy mindenki rettenetesen érzi magát, amikor ki kell vágni egy fát. Akár a saját kertünkben van erről szó, nem beszélve arról, hogyha közterületen, hiszen pontosan tudjuk, hogy több évtized alatt nő meg akkorára egy fa, hogy a lombkorona hűsít, árnyékot ad, párologtat, tehát tényleg azt mondhatom, hogy a csapból is az folyik, hogy vigyáznunk kell a fáinkra. Elkerülhetetlen sokszor mégis, hogy mi inkább azt mondjuk cserélni kell. Facsemetéket tudunk csak ültetni azokra a helyekre, ahol közterületen, kényszerűségből ki kell vágni egy-egy fát. Hamarosan, egyébként augusztus végén lesz majd pontosan a fakivágásnak az időpontja. Ezt egy úgynevezett minősített favizsgáló nézi meg az adott törzseket, fatörzseket, hogy elkerülhetetlen-e, vagy megmenthető-e a fa, tehát elkerülhetetlen-e a fa kivágása, vagy még megmenthető. Például egy korona ihítással, vagy valamilyen olyan gyógyszeres beavatkozással, a fáknak is vannak doktoraik, a fákat is lehet gyógyítani. De vannak olyan nagyon-nagyon idős betegfák, amelyeket sajnos már nem lehet megmenteni. Dunaharaszti környékén egyébként rengeteg nyárfa van, és az egyik sajnos leginkább betegségre hajlamos fafajta az a fekete nyár, amelyek őshonosak ugyan, és nagyon gyorsan növekednek, de az idős egyedeknél sajnos gyakori a korhatás, az odvasodás, a gyökérzet, a törzs és a koronának a szerkezeti állapota, az sajnos több esetben már olyan állapotba kerül, hogy nem lehet más csinálni, csak ki lehet, itt muszáj kivágni. Amikor a minősített favizsgáló szakember megnézi ezeket a fákat, arról természetesen jegyzőkönyvek készülnek, szakvélemény készül, és úgynevezett favizsgálati adatlap is készül, amelyeket egyébként mi közzétettünk a Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán, és az adott fákra is kitűzik ezt a szakemberek, hogy láthassák az emberek, hogy nem csak úgy adhok, egyik pillanatban azt gondolták, hogy azt ott ki kell venni egy fát vagy kettőt, jelen esetben egyébként 3 öreg, beteg, fekete nyárról van szó, a Pál László utca és a MÁV alsó kereszteződésénél, amelyeket természetesen pótolni fogunk, és már azt is tudjuk, hogy keleti ostorfákat fognak oda ültetni majd a szakemberek. Ez egy ugyanúgy csekélyigényű, gyorsan növő fafajta, nagyon szép aranysárga őszi lombszíne van, és a madarak nagyon szeretik a termését. Igen, idő lesz, 10-20 év lesz, amíg megnőnek ezek a fák. Ugye Dunaharaszti minden évben több ezer fát ültet egyébként, és locsoljuk is őket. Sajnos minden évben látjuk azt, hogy ahogyan a szakemberek erre előre föl szokták hívni a figyelmet, körülbelül a facsemetéknek a 20%-a sajnos a leggondosabb ápolás ellenére is hát nem ered meg. Ezeket aztán újra kell pótolni, tehát a fákkal, a zöld területtel való munka az egy folyamatos vizsgálat, értékelés, facsemete beszerzés, és mindenki azért dolgozik, hogy Dunaharaszti zöld területe, zöld környezetünk az minél szebb legyen. Sajnos vannak olyan fák, amelyektől muszáj elbúcsúznunk, és egyébként olyan szép volt olvasni az embereknek a kommentjeiket is, hogy fájó szívvel gyászolják el ezeket a fákat. Voltak sokan, akik még gyerekkorukból fölhoztak emlékeket, hogy ott játszott azokon, azoknál a területeknél, emlékszik ezekre a fákra, amikor még a fák is fiatalabbak is voltak, és ő is fiatalabb volt. Hát a fák sem élnek örökké, sajnos a fekete nyárfa az egy olyan típusú fafajta, ami gyakran 70-80 éves korában már el kell tőlük búcsúznunk.
1: Igen, ezt szerintem fontos volt egyébként, hogy tisztázzuk, és köszönjük szépen, hogy ezt így részleteiben elmondtad, mert jó ezekről tudni. Ígértük, hogy egy kicsit lazább vizekre is evezünk. Egyrészt, ugye hát én is naponta szinte használom a Dunaharaszti DAP alkalmazást, és én is tapasztaltam meg, hát már egyszer meséltél is róla, hogy egy új kis funkcióval, szolgáltatással bővült. Erről is mesélj kérlek, meg hát nem mehetünk el amellett sem, hogy hát nem sokára már bizony augusztus 20-a haraszti búcsú.
2: Kezdődik a búcsú.
1: Ezekről még mesélj kérlek nekünk, Timi.
0: Igen. A DAP, ugye Dunaharaszti Város applikációja, a fejlesztő srácok, akik ezt az applikációt fejlesztették, teljesen ajándékba, a saját maguk szórakozására is, és a város lakosságának örömet akartak szerezni, és létrehoztak egy játék menüpontot a DAP alkalmazáson belül, tehát hogyha elindítjuk a DAP-ot, és betölti a telefonunk a főoldalt, akkor a fő menüt, ott úgy nevezük, ugye ezt én is tőlük tanultam, hogy ez a csempe menü, ezt jobbra el kell suhintani, és akkor ott megjelenik a játékok menüpont, és hát ezeket a klasszikus játékokat lehet aknakeresőzni, meg akasztófázni, meg amőbázni, sudokuzni, és hát amíg az ember mondjuk a hívmegállóban áll, vagy a dugóban, azt nem ajánlom, egyébként csak akkor, hogyha buszon ül valaki, de akkor lehet egy kicsit szórakozni és játszani. Az amőba egyébként úgy van kialakítva, hogy egyedül nem lehet amőbázni, muszáj egy másik emberrel kapcsolatba kerülni ahhoz, hogy valamelyikünknek a telefonján el lehessen kezdeni játszani. Időtöltés, dugóban ülés, vagy csak valami fajta unatkozás kapcsán a nyár folyamán, úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük a fejlesztő csapatnak az ajándékát, és ajánljuk mindenkinek a DAP alkalmazást, egyébként nem csak a játékok miatt, hanem tényleg ez megint az elektronikus ügyintézés miatt is fontos. A DAP-ban nagyon sok mindent megtalál, végtelenül egyszerűen néhány kattintással az összes hivatali telefonszámot, e-mail címet, a nyitvatartást be lehet jelenteni, akár illegális szemétlerakással kapcsolatos, hát most úgy mondom ezt, hogy felfedezéseket, tehát hogy arra is alkalmas a DAP, hogy egyszerűen egy kattintással, még fotóval és még GPS koordinátákkal is föltöltve már meg is a műszaki irodának az üzenet, hogy itt vagy ott találtunk illegális szemetet, és kérjük, hogy intézkedjenek. Nekünk nagy segítség ez, hiszen nem tudunk Dunaharaszti teljes közigazgatási területére mindenhol őrszemeket állítani annak érdekében, hogy pontosan lássuk a város minden másodpercében, a város életének minden másodpercében, hogy mi történik. Aki szeretné a DAP-on keresztül, még ezt is be tudja jelenteni.
1: Tök jó, nagyon jó kis funkciók. Na és akkor búcsú, igaz, még egy picit odébb van, de szerintem már lélekben egyébként sokan készülünk rá.
2: Hát már nincs is olyan messze.
1: Igen, meg hát Dunaharaszti egyébként híres arról, hogy minden évben meg tudja lepni a közönséget. Most mivel abszolút készültök?
0: Hát most azzal készülünk, hogy ugye azt már megszokhatták a harasztiak, hogy a búcsú kétnapos, és már 19-én este elindul a színpadi programok is elindulnak, már azért a büfé is elérhető a színpad környékén, és este pedig retro diszkó van, hát ez óriási siker minden évben, és aztán a 20-ai búcsú az pedig már valóban a nemzeti ünnepen folytatódik tovább, és most azzal letjük meg a harasztiakat, hogy az augusztus 20-ai búcsút követő napon, augusztus 21-én pénteken este, ugyanúgy a búcsú színpadán, tehát a piac téren, 8:30-kor a Szájfel Szabad Madár koncert show érkezik Dunaharasztiba, amelynek a megtekintése ingyenes mindenki számára, aki szeretné hallani ezeket a nagyon nagy slágereket, amiket hát például az István a király rockoperából a Véres kardot hoztam, vagy a Szájfel Szabad Madár, ami a koncertsónak a nagy programja, de elhangzik majd az Olái Bolyaféle Magyarország is, vagy az ismerős arcok zenekartól a Nélkülednek a slágere, Varga Miklóstól például az Európa című sláger, és akik jönnek és énekelnek, Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit 21-én, pénteken este 8:30-től a búcsúnak a piactéri színpadához, elfoglalás érkezési sorrendben lesz.
1: Hát köszönjük szépen, hogy köszönjük. Akkor ezt is így picit így, hát már hogy is fogalmazzak, így belengedted nekünk, igen, de hát nyilván majd mi is még fogunk erről külön beszélgetni Bettivel is. Hazai Tímának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának köszönjük szépen az aktualitásokat, egy hét múlva majd újra keresünk.
2: Igen, köszönjük.
0: Én is köszönöm, hogy beszélhettünk. Szép nyarat mindenkinek. Sziasztok!
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
3: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
2: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
3: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
2: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
4: Volkswagen.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
6: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP beadványát az alaptörvénymódosításról. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. Számos mentőegység a helyszínen van. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták a forgalmat Mezőkeresztesnél. Terelik és Emődnél lehet visszatérni a sztrádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter azt írta, hogy ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvénymódosítás elleni kifogás csütörtökön elutasította. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vigyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Szó lesz a délalföldi szélmalmokról, a gyerekek játszhatnak, kézműveskedhetnek.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Sok szeretettel köszöntjük a Szívhangok podcast nézőit. Néhány címszó a mai adás fókuszából. Önvédelem, határhúzás, bántalmazás, aztán kiből lesz áldozat, kiből lesz bántalmazó. Szóval egy komoly téma, amiről beszélgetünk, de szinte mindig elmondjuk ebben a podcastben, hogy mi olyan témákról beszélünk, amiről beszélni kell. Nem lehet ezekről nem beszélni, főleg a mai világban, amikor mindez már nem csak így az offline világban fordulhat elő, hanem ezzel párhuzamosan akár az online világban is. Természetesen szeretettel köszöntöm itt a Szívhangok podcastben Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakembert, pár és családkonzulenst.
2: Köszönöm szépen.
1: És ahogy már nézőink láthatják, vendégünk is érkezett, akit szintén szeretettel köszöntünk. Ő nem más, mint Balázs György, az Életre Valók programja alapítója, 4 gyermekes apuka egyébként, és emellett pedig önvédelmi tréner, meg még sok minden más. Szia!
3: Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket is.
1: Amikor mi úgy megismerkedtünk a te munkásságoddal, akkor Gabival teljesen egyértelmű volt, hogy szeretnénk meghívni a podcastbe, viszont nem titok, hogy közben gondolkoztunk azon, hogy azért a Szívhangok podcast az egy párkapcsolati podcast tulajdonképpen, hogy hogyan lehet a kettőt összehozni. Aztán rájöttünk pikpak, hogy egészen könnyen, egészen hamar, meg hogy úgy össze is illik sok mindennel, mert hogy az ember ugye, hát jó esetben már gyerekként például megtanul határt húzni. Kezdjük akkor egyből ezzel, mert azt gondolom, hogy az egész téma, az önvédelem összefügg azzal, hogy az ember hol húzza meg a határait. Hol kell elkezdeni meghúzni a határokat, vagy egyáltalán tényleg ennyire összefügg ez a dolog, a te munkásságod ezzel, vagy csak én gondolom ezt a kontextust, hogy így össze lehet hozni.
3: Szóval az egyik legfontosabb, amiről nagyon sokat beszélünk, a határok húzásáról, a határok kijelöléséről beszélünk róla, de nagyon kevesen tudjuk valójában ezt az életünk során alkalmazni. Akkor mi azzal kezdenék, hogy az önvédelem definícióját egy kicsit tisztázni, mert ha lehet azt mondani, hogy újra definiáltuk az önvédelemnek a fogalmát, nem harcról szól, hanem elsősorban a saját érzéseink felismeréséről, a határaink kijelöléséről, a nehéz helyzetek vagy a konfliktus helyzetek optimális kezeléséről, és talán a legvégső esetben szól fizikai kontaktusról. A gyerekeket elsősorban az érzések felismerésére és a határaik kijelölésére tanítjuk. Nagyon-nagyon fontos.
1: Olyan érdekes, mert ahogy ezt így hallgattam, és erről Gabi téged is kérdezlek, hogy mind az, ami régen szerintem az önzőség fogalma alá lehetett, vagy valamiért oda sorolták, az ma már nyíltan ki lehet mondani, hogy ez nem önzőség, az, hogy meghúzom a határomat, az, hogy elmondom, hogy nekem mi esik jól, vagy mi nem esik jól, az, hogy szánok magamra időt, az, hogy odafigyelek magamra, az, hogy nem engedem meg, hogy mindig más irányítsa az életemet, hogy régen ez valahogy nem volt divat, sőt, még majdnem bűn is volt. Ezt jól érzem, hogy ebben hála jó Istennek, mintha történne valami előrelépés.
2: Én azt gondolom, hogy igen, hiszen egyre többen vagyunk azok, akik így az önismeret útján járunk. Ugye nagyon sok helyről lehet hallani önismereti podcastokat, vagy fejlődés lélektani podcastokat, és egyre többen megmerünk szólalni abban, hogy mi az, amit megtehetsz magadért, hiszen a határaidat tudnod kell tartani. Ami egyébként, amit mondott a Gyuri, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy a határainkat meg tudjuk húzni. Hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami nekem nem esik jó, és mi az, ami jól esik. És ugye több podcastunk is szólt arról, hogy párkapcsolatban is egy jó párkapcsolat véleményem szerint akkor működik jól, hogyha a párom felé el tudom mondani azokat az igényeket, amik bennem vannak. És ez nem fog rosszul esni a páromnak, vagy hogyha rosszul esik, akkor ezt át tudjuk beszélni.
1: Ugrunk egy picit, mert közben egy hiányosság, itt felkonferáltam az Életre Valók programodat, viszont nem fejtettük ki, hogy ez micsoda, úgyhogy kérlek egy picit erről mesélj, hogy ha esetleg van olyan hallgatónk, nézünk, aki most találkozik először, akkor úgy képbe kerüljön.
3: Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem a gyerekeket tanítani önvédelemre, pontosabban Krav Magára. Nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy iskolai körülmények között az önvédelem vagy az erőszakosabb fizikai kontaktusra járó önvédelmi módszere, teljes zsákutca az iskolában. Túl nagy volt a mind a fizikai, mind pedig a mindenféle sérülések veszélyei, illetve számolni kellett a jogi következményekkel is. Ezt egy kicsit elkezdtük finomítani, kerestünk olyan megoldásokat, amik alkalmasok lehetnek iskolai környezetre, hogyan tudják a gyerekek kezelni a konfliktus helyzeteket. De mivel nem találtunk olyan módszert, ami alkalmas lett volna arra, hogy ezeket a sérüléseket elkerüljük, ezért elkezdtünk kidolgozni egy módszert. Ez a módszer lett a TREVA, ami az életre valókból ered, ezt gyakorlatilag a gyerekek adták neki, és idestova most már 11 éve fut az életre valók programja, és bízom benne, hogy egyre több életre való csemetével fogunk találkozni.
1: Egyetlen zenére elmegyünk, aztán pedig visszatérünk és folytatjuk még a témát, ami nem más, mint az önvédelem, a határhúzás. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel beszélgetünk, vendégünk pedig Balázs György, az életre való programjának megalkotója, TREVA módszer ötletgazdája és szintén alapítója, illetve önvédelmi instruktor, mentor. Folytatjuk a beszélgetést egy zene után.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Önvédelem, határhúzás. Továbbra is erről beszélgetek Nyiki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel, valamint Balázs Györggyel, önvédelmi oktatóval, az életre valók programjának megálmodójával, valamint a Treva módszer alapítójával.
2: És akkor most menjünk bele egy kicsit a mélyére ennek a témának, így, hogy most már megtudtuk, hogy ez a program tulajdonképpen miért is jött létre. Beszéljünk már egy kicsit arról, hogy ti mit láttok, mit tapasztaltok. Ez egy kemény téma, de hogy kiből válik bántalmazó, és kiből válhat bántalmazott. És ez olyan érdekes, hogy általában, sőt, szinte mindig ugye a bántalmazóhoz van egy ilyen negatív előjel, miközben valószínűleg ő is valaminek az áldozata által vált bántalmazóvá, gondolom, de javítsatok ki, a tévedek. Szóval, hogy hol kezdődik mindez, hogy hol dől ez el, ha eldől, hogy otthon, a családban, vagy hol, hogy ki az, aki a bántalmazó, és ki az, aki a bántalmazott lesz.
3: Én azt gondolom, hogy ha egy nagyon az elejéről kezdjük, ugye a fejlődés lélektant, hogyha egy kicsit így ismerjük, ugye a Bowlby-nak a munkásságát, vagy a Mary Answorth-nek a munkásságát, akkor tudjuk azt, hogy az idegen helyzet kísérletben nagyon jól meg lehetett állapítani az a kötődési zavarainkat, hogy még biztonságosan vagy bizonytalanul kötődik-e valaki. Ez nagyban meghatározza egyébként a kapcsolatunkat majd felnőttként. És ugye hogyha családról beszélünk, akkor mondjuk egy diszfunkcionálisan működő család, ez azt jelenti, hogy mondjuk ugye ennek van egy definíciója a diszfunkcionális családoknál, ahol mondjuk olyan családok, ahol mondjuk valamilyen fajta bántalmazás vannak, függőségek vannak, titok van, nincsenek szokások, nem ünnepeljük meg az mondjuk az évfordulókat, nem tartjuk tiszteletben a másiknak az érzéseit, elnyomjuk őket, fizikailag bántalmazunk, tehát a diszfunkcionális családnak nagyon sok mindennek meg kell felelnie, és ugye nagyon sokszor a bántalmazót, tehát a bántalmazott gyerek felnőttként válhat bántalmazóvá. De az is lehet, hogy pont az ellenkezője lesz. Tehát, hogy ezek ilyen, én azt gondolom, hogy a legjobb minta az, amit te tanítasz a gyerekeidnek.
2: Igen, egyébként ez egyébként tök jól hangzik, ha megengeditek, és nagyon kíváncsi leszek utána, Gyuri, hogy mit gondolsz erről a konkrét szituációról, amit most el fogok mondani. Egy ismerősöm mesélte, hogy hallotta, hogy a másik ismerősének a kisfia, óvodáskorú kisfia mondta otthon, hogy őt bántotta a Pistike, mondjuk azt, és hát nyilván az ember ilyenkor, hogy nem tudom, megütött, elvette a játékát, azt gondolná, hogy akkor elbeszélget a gyerekkel. Hát legkevésbé azt gondoltam, hogy azt fogja mondani, hogy üssél vissza, és hogy legyen te az erősebb, és érjük el, hogy tőled féljen az a másik gyerek, és így nem hittem el, hogy ilyen tényleg létezik, de tényleg létezik. Hát ez elképesztő számomra.
4: A bántalmazás témaköre, azt gondolom, hogy rettenetesen összetett és komplex feladat. Én mindenféleképpen visszavezetném, a traumákat azokat engedjük el, inkább ugorjunk egyet az időbe, hogy a szülői minta, mi az, amit tapasztal a gyerek. Egy teljesen egyszerű hétköznapi példa, a gyerek hallja, hogy a szülők hogyan beszélnek egymással, milyen hangsúllyal beszélnek, mennyire kedvesen vagy adott esetben, mennyire agresszív hangulat uralkodik az otthonban, vagy az otthoni környezetben, és a gyerek ezt a mintát másolja. Tehát nem a szavainkkal, hanem gyakorlatilag a tetteinkkel mutatunk mintát a gyereknek. És ha megint egy picit ugrunk az időbe, mi történik? A gyerek, amit lát, amit tapasztal, amit érzékel, ugyanúgy fog kommunikálni ő is majd később a szülővel. És mi lesz a szülői reakció? Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökölnek, hogy beszélsz te velem azon, takarodj el a szobádba. És ez egy megint egy nagyon-nagyon érdekes helyzetet teremt, mert a gyerek mondhatná, hogy a kérdése, hogy miért, hogy veszed a bátorságot, hogy így beszélj a szüleiddel, és elmondhatná, hogy hát mindent tőletek láttam, és mindent tőletek tapasztalok. És hogy ez hogyan tud változni a későbbiek folyamán, hogy a szülői, mint a környezeti hatások, amik befolyásolják a gyereket, és hogy kiből ez bántalmazó, vagy bántalmazott. Bántalmazó jellemzően önmaga is, legalábbis ezt gondoljuk, hogy önmaga is vagy bántalmazott, vagy egy erősen bántalmazó környezetből érkezik. És ezt a mintát viszi tovább.
1: Egyet zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést önvédelemről, határhúzásról, Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint vendégünkkel, Balázs Györggyel, önvédelmi oktatóval. Hey!

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Határhúzás, önvédelem, továbbra is ez a témánk. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel vendégül hívtuk. Emellett Balázs Györgyöt, önvédelmi mentort, önvédelmi oktatót, az Életre Valók programjának, valamint a Treva módszernek a megálmodóját, illetve megalkotóját is. Ott hagytuk abba, hogy pedagógusok.
2: Fú, igen, egyébként ez tényleg egy nagyon erős téma, meg pont az a nehéz szerintem a pedagógusoknak, főleg ha már óvodában ez elindul, hogy hát szinte javítsatok ki a tévedek, de azért óvodában, ahogy viselkedik egy gyerek, az teljesen letükrözi az otthoni légkört, tehát, vagy amit otthon lát. Tehát ott nagyon sokszor ugye nem is a gyereket kell idézőjelben nevelni, hanem leülni a szülőkkel beszélgetni. Csak hát kérdés, hogy ők például mennyire nyitottak az ilyen helyzetekre.
3: Ez így van szerintem, mert nagyon sokszor, hogyha a gyerekkel probléma van, akkor érdemes a szülővel kezdeni. Te mit gondolsz?
4: Igen, a szülővel kell beszélni. Kérdés, hogy hogy a szülő mennyire elfogadó a témában, vagy ott esetben tagadásban van. Én megint egy kicsit hátrébb helyezkednék, és nézzük meg, hogy egyáltalán honnan ered maga a bántalmazás, mint olyan, vagy miért nem teszünk ellene, miért van az, hogy a bullying témaköre, ami egyébként megint csak egy rettetesen komplex társadalmat mérgező toxikus jelenség, ez, hogyha semmi más nem nézek, csak pusztán a számokat, ez mondjuk a gazdaságnak körülbelül a GDP 1,5%-át felemészti. Hazai viszonylatban sokszor hangozhatom, ez körülbelül ilyen 1500 milliárd forintot jelent. A prevenció jóval olcsóbb lenne, de hogy miért nem foglalkozunk vele? Azért, mert ami ismerős, az egyúttal biztonságos. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mintha egy nagy bántalmazott családi közeg lenne maga a társadalom. Ugyanakkor, hogyha lemodellezzük és megnézzük a munkahelyeket, megnézzük az iskolát, megnézzük a baráti társaságot, ugyanúgy végkísér az a minta, amit gyerekkorunkból látunk, hozunk, tapasztalunk. Megtaláljuk a kedves, együttműködő, az asszertíven kommunikáló, ugyanakkor az arrogáns embereket is. És nem ismerjük fel, vagy ha felismerjük, nincsen meg az eszköztárunk arra, hogy kezeljük a bántalmazó magatartást, és nem tudom, mennyire ugrok előre a kérdésekben.
2: Nem kell így kötötten, úgyhogy nyugodtan lehet.
4: Köszönöm, de pont ezt tanítjuk a gyerekeknek is, egyébként nagyon-nagyon kiskorban már el lehet kezdeni, hogy ahogy kondicionálva vannak, vagy az a minta, amit hoznak magukkal és megismerték, ez sokszor ez alapján nehéz beazonosítani, hogy ki az, aki bánt minket, vagy egyáltalán mit kellene tenni. Viszont a testérzet egy ilyen szomatika alapú felismerés, hogyha valaki arrogáns, bántó, félelmet kelt benned, jelentkezni fog a testérzet, a torkodban érzed, a mellkasodban, és egy nagyon ügyes ennyiket a gyerekek meg is tudják mutatni, hogy hol érezték ezt a kellemetlen érzést. És hogyha a testalapú érzethez társítunk mondatokat, vagy adott esetben fizikai reakciót, akkor ezt a gyerekek nagyon hamar magukévá tudják tenni. Tudják jelezni azt, hogy egy reakció az mondjuk bántó volt, és kérlek, ezt gondold át, fogalmazd újra. Nem kell megvárni a tizedik bántó kifejezést, nem kell megvárni a tizedik pofont. És még, ami talán nagyon-nagyon nehéz, hogy a fizikai bántalmazás könnyen felismerhető, elcsattan egy pofon. Az érzelmi bántalmazás egy sokkal aljasabb dolog, bekúszik a mindennapjainkba, és egy szorongó érzés maradott, amit nem tudunk beazonosítani, és erre kell valójában felkészíteni a gyerekeket, vagy talán még a felnőtteket is.
2: Azért bólogatok ilyen bőszen, mert pont ezeket jegyzeteltem itt, miközben beszéltél, hogy igen, van ennek egy fizikai, de van egy lelki oldala is, hogy hogyan bántalmazhatjuk a másikat, vagy lehetünk mi áldozatok, és pont ezeket írtam fel, hogy olyan jó, hogy ezt behoztad, hogy sokszor szerintem azért működhet ez a rendszer, vagy ez a séma, vagy ez a játszma, mert én most saját személyes tapasztalatot hozok otthonról, azért nyilván nem volt nekem se idilli a gyerekkor, és nagyon sokszor volt az, hogy én megkérdőjeleztem a saját érzésemet, hogy biztos én érzem rosszul, meg biztos nem úgy gondolta, viszont most, amit mondtál, és ezt már Gabi is annó is beszéltünk erről, egyébként nem olyan régen olvastam el, amit üzen a testem, és akkor majd elolvasom a többi könyvét is Buda Lászlónak, hogy szóban tudunk, be tudjuk magunkat csapni, de a testünk nem. Tehát ha a testem jelzi, hogy nekem ez rosszul esett, nekem ez fájt, akkor ott nincs kérdés. És ugye felírtam ezt a túlérzékenység, mert lehet az a reakció, hogy jaj, te túlérzékeny vagy, meg nem úgy gondoltam, és akkor itt már ez megint egy másik téma, mert itt már bejön egy kicsit a narcisztikus személyiség, és akkor a manipuláció, és akkor a... De olyan érdekes, hogy valahol meg közben összefügg, és tényleg ez, amit mondasz, hogy ez a verbális bántalmazás, az sokkal nehezebb, mert ott simán tudja azt mondani a másik, hogy te vagy a túlérzékeny, meg én nem is úgy gondoltam. És akkor te kérdőjelezed meg a saját magad érzéseit.
1: Egy zene után folytatódik a Szívhangok, amelynek most a témája az önvédelem, valamint a határhúzás Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint vendégünkkel Balázs Györggyel, önvédelmi oktatóval. Maradjatok velünk!

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Folytatjuk a beszélgetést, és ott hagytuk abba, hogy akár szorongás felnőtt korban is. Hát én azt gondolom, hogy Gabriellához szinte naponta, de legalább hetente mennek olyan ügyfelek, akik küzdenek valamilyen belső szorongással, feszültséggel. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint Balázs György önvédelmi oktatóval beszélgetek.
2: Mivel minden mindennel összefügg, és például felnőtteknél is nagyon nehéz, például amikor mondom nekik, hogy akkor nézzük meg, hogy hol érzi azt a szorongást, nézzük meg, hogy van-e formája, uh-huh. van-e színe, milyen az anyaga, van-e szaga, tehát, hogy meg lehetne tapintani, milyen a felülete, és akkor ugye így beszélgetünk róla, hogy beazonosítjuk a szorongását, vagy, uh-huh. vagy a nyomást, ami van benne.
1: Hitelesíted, nem? Tehát, igen. hogy minél inkább beszélsz tehát, róla, felhatalmazod, és hitelesít.
2: Így megbeszéljük, hogy akkor ez, uh-huh. ennek milyen az állaga, milyen belülről, kívülről, milyen a felülete, színe, szaga van-e, íze van-e, tehát uh-huh. egy csomó mindent felmérünk, hogy az érzékszerveink által beazonosítjuk. És azt gondolom egyébként, hogy tényleg gyerekként kellene megtanulni azt, hogy, hogy az érzéseinket, azokat tudjuk megjeleníteni, és hogy kimondani azt, hogy, mondjuk én dühös vagyok, vagy mérges vagyok, mert én nagyon sokszor találkozok férfiakkal legfőképpen. Hogy az érzéseivel nem tud kapcsolódni. És amikor én nap mint nap beszélgetek velük, mindig azt érzem, hogy valahol itt van a fizikai testük, és az érzelmek meg itt vannak.
1: Lehasítja.
2: Tehát ugye, ő uh-huh. már gyerekként megtanulta azt, hogy a férfinek keménynek kell lenni.
1: Nem sír.
2: Nem szabad sírni. Mindig komolynak kell lenni. Ő neki kell vinni az összes terhet az életben, meg stb. És ugye és amit a szülők is tanítanak a gyerekeiknek, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy, milyen példát mutatunk nekik. Uh-huh. Hogy, validáljuk. Én például a gyerekeimre, hogyha így hozol saját, én például validáltatom velük az érzéseket. Mérges vagy az anyura? Legyél mérges. Tehát nem baj, hogyha mérges rám. Meg az sem baj, hogyha azt mondja, hogy anya, neked nincs igazad. Mert helye van annak. Hogy lehet, hogy valamiben nincs igazam. És annak is helye van, hogy a szülő bocsánatot kér. Uh-huh. És elmondja nekik, hogy most anya hibázott. És én például tudod jól, hogy én nagyon olyan típus vagyok, aki én például leültetem a gyerekeimet minden évben, és megkérdezem tőlük azt, hogy anyának miben kéne változni.
1: Uh-huh. És akkor ezt így átbeszéljük.
2: És akkor így átbeszéljük azt, uh-huh. hogy szerinte ez kellene, vagy az kellene, és szerintem ez ugyanolyan, mint egy párkapcsolat, hogy így ki lehet beszélni, hogy van helye annak, hogy megbeszélhetjük a konfliktus helyzeteinket. Amit mindig mondok, hogy szerintem egy család az egy olyan dolog, mint egy fészek, ami tele van puha pihe tollacskákkal. Tehát ahol lehet megbeszélni, ahol lehet hibázni, ahol a gyerek is kimondhatja az érzéseit. Mert hol nem mondja, tehát hogy hol mondja ki, ha nem a családban.
1: Uh-huh. Hát igen, ez lenne a legideálisabb, igen. Picit visszatérve az eredeti témánkhoz, még picit ott maradnék ez a bántalmazott, vagy bántalmazó, aki bántalmazó, és mondjuk még nem tudatos, nem felnőtt gyerek, még keresi az identitását, fiatal felnőtt, ő mit nyer abból, hogy ő a bántalmazó?
3: Én azt gondolom, hogy nem, hogy mit nyer, inkább egy ilyen helyzetnek csak vesztesei vannak. Tehát, hogyha a bántalmazót nézzük és analizáljuk a helyzetet, és őt mint bántalmazottként tekintünk rá, akkor tudjuk, hogy egy hosszan elnyúló helyzetnek ő a vesztese. A gyerekek egyébként tökéletesen lemodellezik az otthoni családi környezetet. Ezt remekül be tud azonosítani, még egy ilyen szülő értekezleten. Nem találkoztam még a szülővel, de így párosítani tud a gyereket a szülőkkel. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon egyúttal érdekes és izgalmas téma, és egy picit hat érek ki arra, hogy mennyire nem értjük a jelentőségét. A UNICEF talán 67-70%-ra tagsálja a bántalmazás vagy a bántalmazott gyerekeknek a száma.
1: Világszerte.
3: Akár világszerte, igen. A régiónként ez eltérhet, valahol a fizikai bántalmazás dominál, valahol pedig az érzelmi vagy a cyber.
1: Itt a rádióban ennyi fért bele a mai adásba, de még korán sincs vége, legalább még dupla ennyit beszélgetünk a témában. Balázs Györggyel önvédelmi oktatóval, valamint Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel. A Szívhangok podcastet a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában szoktuk felvenni, így videós formában teljes egészében Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, vagy pedig a Szívhangok Spotify csatornáján tudjátok megnézni, illetve meghallgatni, és hát nyilván szívesen veszük, hogyha hozzá is szóltok a műsorhoz. Szerintem most is egy nagyon fontos témát érintettünk, és egy olyan témát, amiről keveset beszélünk, pedig kellene. Két hét múlva hasonlóan érdekes és izgalmas témával jelentkezünk, addig pedig szemezgessetek a már említett felületeken, hiszen már több mint 50 adásunk van Gabriellával. Két hét múlva jövünk újra, sziasztok!
0: Egy újabb életfonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életre való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
7: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
8: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
7: Szaladok is, főnök úr.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset volt az M3-ason. Négy városban tartanak időközi önkormányzati választást. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. 12 ember vesztette életét és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az alkotmányvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem, ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7-ig lehet. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemenc és látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja.
10: Időjárás.
11: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója, Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több fekete nyárfát is ki kell vágni Dunaharasztin. A napokban végzett vizsgálat alapján a Máva Só és a Pál László utca kereszteződésében található növényektől rossz egészségügyi állapotukra való tekintettel meg kell szabadulni. A városvezetés Facebook oldalán közzétett tájékoztatója szerint a faj idősebb példányainál gyakori a korhadás és az odvasodás, ezért fontos rendszeresen ellenőrizni a gyökérzetüket, törzsüket és lombkoronájukat. A három érintett faj gyökér és kéreg sérülések, illetve szerkezeti károsodás miatt vált veszélyessé. A szakemberek előreláthatóan az őszi ültetési időszakban pótolják majd a kivágott egyedeket, amelyek helyére alacsony igényű keleti ostorfákat telepítenek. A település élővilágának karbantartásáról az önkormányzat a továbbiakban is folyamatosan igyekszik tájékoztatni a lakosságot hivatalos felületeim. 40 éves városként ünnepel Szigetszent Miklós. Idén kettős jubileumot ünnepel Szigetszent Miklós. A település fennállásának 750. valamint városán nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntött a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségiház bonyolít le. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pál is tagja, egy kiállítással készül, amely Szigetszent Miklós történetét és fejlődését mutatja be.
9: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjaikat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvényel. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takály Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezettel. tázójában, fészek tázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Szigetszentmiklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, de hát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk.
8: Kiadványokkal készül a jubileumra a Mi Helyünk Egyeslet. Tóth Pál hozzátette, két nyomtatott kiadvány megjelentetését tervezi a Mi Helyünk Egyeslet Szigetszentmiklós jubileumi ünnepségeihez kapcsolódva. Kiemelte, bár a szervezet a közösségi felületeken is aktívan tájékoztatja az érdeklődőket, fontosnak tartják, hogy papíralapú kiadványokkal is megőrizzék a város történetének és közösségi életének értékeit. A kiadványok első néhány száz példányos megjelenésének önköltségét az egyeslet egyik tagja vállalja. Tóth Pál hozzátette, amennyiben a későbbiekben lehetőség nyílik rá, nagyobb példányszámban is szeretnék elérhetővé tenni a jubileumi kiadványokat.
9: Két tanulmány kerülne ebbe bele, ugye Besz Viktóriát már említettük, elnökasszonyunkat, ugye a kutatási területéből adódóan, aki egy leadóval, rádiótörténettel, aki egyen lévő csárdákkal foglalkozott, és ebből lenne egy kisebb kiadvány, valamint a Csepel autógyár történetéből is szeretnénk, illetve a Dunai repülőgépgyárnak a történetéből. Ezek az anyagok nagyrészt összeálltak, még most a szerkesztése és a nyomda alá való rendezése zajlik.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklor Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 5:45-kor kezdetét veszi a Folklor Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
6: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset volt az M3-ason. Négy városban tartanak időközi önkormányzati választást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az alkotmányvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem, ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7-ig lehet. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemenc és látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu
7: Star Portré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
7: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát
2: nem.
1: Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem tudom, hát, hogy lehet, lázadunk, hogy a fiatal lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: nem van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piócaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány. Ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen azt a kutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és én meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspót, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Most még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le, tartósan, meg végképp nem, hogy az egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az is, ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka, és áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az, ami megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Mennyire egy karácsonyi ebédre a családodhoz? Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a Jóistennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitaláld, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksol Adány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt Szigetszentmiklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
8: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak.
7: A cifraszűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifraszűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Szigetszentmiklóson. A tárlat a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula galériában. A cifraszűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Szigetszentmiklósi Közösségi Ház Aula galériájában, a Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan. Halásztelek ismét a folklór hagyományait hozza közelebb. Idén második alkalommal csatlakozik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál program sorozatához. A szervezők célja, hogy a folklór hagyományait újra közelebb hozzák a közönséghez, miközben a különböző nemzetek kultúráját is bemutatják. Az ingyenes programot augusztus 18-án kedden rendezik meg a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Papribel Zsófia, a Halásztelki polgármesteri hivatal programszervező munkatársa rádiónknak elmondta, délután 4 órától Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kulturális értékeiket. A bemutatók után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. Halásztelek, Sziget, Szent Miklós és Tököl mellett kapcsolódik be a Summerfest programjaiba, amely évről évre a térség egyik jelentős kulturális eseménye.
9: Ez egy nagyon különleges kulturális esemény lesz, népzene, távoli országoknak a szokásait és táncait, énekeit ismerhetjük meg augusztus 18-án, délután 14 órától várunk minden kedves érdeklődőt a Szent László térre, a Márai elé. Hozzánk Bolívia, Indonézia, Uruguay és Peru érkezik a külföldi országok közül.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zár. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadás adását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Star Portré.
5: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
6: Minden héten
5: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Talán meg fogom lepni itt a nézőket, meg téged is, de szerintem egy ugyanilyen helyzet az, amikor az embernek gyereke születik. Hogy így azt mondják, hogy hát ez mennyire egy csodálatos dolog, hogy ez az anyai érzések elárasztják az embert, és hogy milyen fantasztikus, és amikor megszületett a fiam, akkor arra gondoltam, hogy azt a leborult szivar végez, mostantól kezdve így lesz. És ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őt, nem vártam őt. De például ugyanide tartozik, és talán így csapongok egy picit, az, hogyha valakinek kiskutyája lesz, nekem 16 évig volt egy pulim. Hát annál önállóbb személyiség az egy kevés van. Tehát, hogy ott az gyakorlatilag folyamatosan, tehát így emlékszem rá, hogy ültem vele szemben, és beszélgettünk.
3: Ő is beszélt.
2: Ez egy fiú puli volt, és például ilyen dolgok történtek kettőnk között, hogy hát volt szerencsém Kecskeméten a színészhez lakni, és a Latabár Árpi lakott velem szemben, és találtak egyszer egy kiskutyát, aki ilyen puli fazon volt. És nem, nekik volt egy német juhász kutyájuk, nem tudták hazavinni, mert a kutya az rögtön nekiesett, és bekopogott hozzám az Árpi, és mondta, hogy figyelj, mert nem tudtad befogadni. Mondom, Árpi, ne hülyeskedj, mert nekem van egy fiú puli kutyám, mert szerinted hogy fogja eltűrni a másik fiút? Tehát, hogy kizárt. És mondta, hogy jó, térült, fordult, egy másfél óra múlva Árpi megint bekopogott, és mondta, hogy figyelj, segíts valamit kitalálni, mert nem tudom hova tenni, és hát most nem, tehát éjszaka kellős közepe. Mondtam, jó, Árpi, próbáljuk meg, de mondom, nem sok esélyt látok rá. És mondtam, hogy annyit tegyél meg, hogy leülteted a kutyát az ajtó elé, kívülről. És bementem, és ugyanígy leültem a fotelba, és mondtam, hogy gyere, úgy hívták a kutyámat, hogy Roppi. Egy fekete, rasztás, mogorva öreg úr. Hát akkor még nem volt öreg úr, de ilyen, hát de akkor lehetett olyan 4-5 éves, de hogy mogorva volt, az egészen biztos. És én mondtam neki, hogy nézd, ne haragudj, de szóval most az a helyzet, hogy van kint egy kutya, biztos, hogy érzed a szagát. Fiú. Nem tud hova menni, muszáj, hogy bejöjjön a lakásba, de megígérem neked, hogy nem marad.

0: De mindig az volt, amikor hazaértem este a színházból, akkor este leengedtem a két kutyát, még futottak még egy kört, ott volt egy park, éjszaka, senki nem volt már lent. És a következő történt, hogy egyszer csak a másik kutya, tehát a befogadott kutya, az egyszer csak így elindult sprintbe az egyik irányba, és mondtam neki, hogy Ropi, hozd vissza. És elindult a kutyám utána sprintben, és így egy olyan 100 méter után így megállt, visszasétált, leült elém, és azt mondta, hozd vissza te, hozd vissza te.
1: Visszajött?
0: A másik kutya soha többet nem lett meg. Soha többet nem lett meg, és egyrészt nyilván kerestem, meg be volt csipezve, tehát valószínű, hogy valaki ezt nem befogadta ki, akkor még nem volt ez annyira...
1: Hát, vagy lehet, hogy Ropi odasúgta neki, hogy öreg.
0: Vissza ne gyere,
1: vagy most lelépsz innen,
0: lehet.
1: Vagy neked annyi.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Emberportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt! Mérai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
3: Igen, Freudról beszélgettünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem?
3: Igen, igen.
1: Hadd higgye, amit
3: de hisz. Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság.

0: és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
1: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
0: Hát
1: tehát, hogy a mogorvaságon mögött én láttam az ő csupa szív jóságát, tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Dan Csanna Mari, énekes színész.
3: Visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam, és akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is. Hát igen, székely vagyok.
0: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
3: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt, első-második osztályban volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kenített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
0: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most kéne válhatsz valakit, egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet?
3: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
0: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
3: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata, egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
4: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit.
1: Dancs Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek, tehát ez benne van a pakliban,
2: Hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel akár szereti az ember,

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred, egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.
1: Megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. A mogorvaságon mögött én láttam az ő csupaszív jóságát. Az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
6: Fogászati ellátás stresszmentesen.
7: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
6: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról. Személyre szabott megoldásokat kínálunk Önnek.
7: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja Önt rendelőnkben.
6: Az Önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
7: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
6: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
7: www.sarokvilla.hu.
6: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
8: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
9: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Fokozódik a hőség. A buszsofőr okozhatta az M3-ason történt balesetet. Újabb drón repült be a román légtérbe. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turista busznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, vagy Miskolci, Debreceni, Nyíregyházi és Egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében Galati térségében egy lakatlan területre zuhantak. Spanyolországban két ember meghalt és két csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kősár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Skíros szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevko település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben.
10: Időjárás.
11: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
12: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt and the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Csilléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Gyalogos kerékpáros aluljárót építenek a Dunaharaszti piacnál. A kivitelezés a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés részeként fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházást Pertisné Kácsor Andrea Pestvármegye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője is támogatja. A település első embere mellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az üzemeltetési költségeket, a környező terület rendezését és a közvilágítás kérdését már évekkel ezelőtt egyeztették. Az előrejelzések szerint a személyszállítás leghamarabb a minőségbiztosítási folyamatot követően veszi kezdetét a vasútvonalon. Dunaharasztin a vonatok az aluljáró befejezése után tudnak majd biztonságosan áthaladni. Folytatódnak a közterületi munkák Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Augusztusban is azon dolgozik, hogy a település rendezett és biztonságos legyen. A nyári hőség idején kiemelt figyelmet kapnak a zöld területek, emiatt folyamatosan szükség van az ágyások és parkok fenntartására. A szakemberek ezen kívül fontos intézményi feladatokat látnak el, illetve rendszeres végzik a busz megállók karbantartását. A napokban emellett gajazásra kerül sor a Dunapart és az olimpiai edzőtábor környékén. Az önkormányzat a továbbiakban is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárda miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
4: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugyan emiatt, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik azt, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is se.
3: A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük hármas és négyes poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgárlány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az áradtak sája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
4: Mindenképp elvárjuk tőle, hogy ezért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak felé elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alsó porttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A Párnograszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: megkérdeznek, mondd el te is. Alakihegy Rádiót hallgatod.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
7: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
6: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
7: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
8: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turista busznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében három ember vesztette életét. Három moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Kriiv-Rih ipari várost is légicsapás érte, ott egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám-hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réb Fülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják.
0: Időjárás.
9: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: Kölcsey Ferenc lesz ma napembere, mert hogy ő Sző-Demeteren 1790-ben ezen a napon született, és a magyar költő, politikus, nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Kisfaludi Társaság alapító tagja, nemzeti himnusz költője Szatmárcsekén hunyt el 1838-ban, augusztus 23-án. A debreceni református kollégiumban 14 évig, 1809-ig tanult, és a Szentírás magyarázatán kívül minden előadott tanulmányt végighallgatott. Kölcsey nagy kedvel tanulta a Neposzt, a labdázás helyett abban állt a játékba, hogy a debreceni homokban egy barátjával együtt Atént ábrázolta. A görögök nagyjainak csontokból emlékoszlopokat állítgatott és emlékbeszédeket tartott fölöttük. Ez időben ismerkedett meg Haller hármas historiájával is. Az idegen nyelvek közül először a franciát sajátította el, és minden szeretetét a 14. Lajos korabeli írók nyerték meg. 16 éves kora óta írogatott verseket is, de első dolgozatait megsemmisítette. 1805-ben Csokonai temetésén ismerkedett meg Kazincival, akinek a Kresznerics-sel való vitájában fontos adatokkal szolgált. 1808-ban, május 19-én kelt első levele Kazincihoz, miután 1809-ben befejezte a kollégiumi tanulmányait, Pestre költözött törvénygyakorlatra, de ügyvédi vizsgára nem jelentkezett, mert miután szoros barátságot kötött Horváth Istvánnal, Vitkovics Mihállyal és főleg Szemerei Pállal egyedül az irodalom érdekelte, ezért lemondott a hivatalbeli és tanári pályájáról, melyre Debrecenbe hívták, és Álmosdra vonult, ahol kisbirtokán gazdálkodva egyedül tanulmányainak élt. 1823. január 22-én tisztázta le a himnusz a Magyar Nép Zivataros Századaiból című nagy költeményét, amely Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett. E napot 1989 óta ugye a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. A mű eredeti kéziratát Kölcsey saját kezű aláírásával az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. 1832-ben megyei főjegyzővé, azon év november 6-án pedig országgyűlési követté választották. Pozsonyban 1832. december 19-én foglalt el helyét, és a négy kerületi jegyzők egyikévé választották. Számos felirat és üzenet az ő tollából került ki. Mint szónok a magyar nyelv ügyében tartott beszéddel tűnt ki először, és nem sokára jeles beszédeivel országos hírűvé vált. A parlamenti szónoklatot ő emelte irodalmi és művészi színvonalra. Tőle tanulták el ezt a 830-as, 40-es évek szónokai Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Szemere Bertalan. Mint politikus a reformok híve volt. Küzdött Erdély és a részek visszacsatolásáért és alkotmánynak a név felszabadításával, korszerű átalakításáért és a magyar nyelv jogaiért. Követi pályája 1834-ben véget ért, amikor megyében a maradiak kerültek felszínre. Búcsúbeszédével Pozsonyban 1835. február 9-én annyira meghatotta a rendeket, hogy az országgyűlése beszéde után az arra napra felfüggesztette az ülést, és Kossuth erről a napról gyászkeretben küldte szét országgyűlési tudósításain. Hazatérte után ismét sikerült neki többséget biztosítani megyében a szabad elvű eszméknek. Halála hirtelen következett be. Egy hivatalos útja alkalmával Szekéren utazva viharos zápor érte, meghűlt, és egy heti megbetegedés után a Szatmárcsekei református anyakönyv vonatkozó bejegyzésének tanúsága szerint 1838-ban augusztus 23-án Szatmárcsekén meghalt. Ezzel ellentétben Kölcsey Antónia naplójában 1838. augusztus 24-e délelőtt 10 óra van említve, mint halálozási időpont.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: Sokan szeretik azt, hogyha a laptopjuk, ha lehetséges, egész nap a töltőre van dugva, mert hogy így nem kell amiatt aggódni, hogy mikor merül le. De vajon ez jó vagy sem a laptopnak, vagy teljesen mindegy neki? Ahogyan a mobiltelefon kérdésben sincs konszenzus az emberek között, ugye a laptop töltés kapcsán is rengeteg a városi legenda. Egyesek esküsznek rá, hogy amint 100%-ra tölt, ki kell húzni az aljzatból. Mások pedig állítják, hogy a mai gépeknek már nem árt, ha folyamatosan áramellátás alatt vannak. Éppen a széthúzás miatt nézték most azt meg a szakemberek, hogy melyik tábornak van igaza, és hogy pontosan melyik opció a jobb. Nos, az anker.com szakértői rávilágítottak arra, hogy nem lehet a kérdésre egyszerűen felelni, mert nagyban függ a gép akkumulátorától a válasz. A lítium-ion és a lítium-polimer akkumulátorokat általában nem lehet úgymond túltölteni. Amint feltöltődik az aksi, a töltő automatikusan kikapcsol, így nem kell aggódni az élettartam miatt. Ezek a típusok bizonyos idő után, ha már eleget fogyasztott a gép, újraindulnak, és csak akkor vesznek fel áramot, hogyha kell, szemben a többi aksival. Ha nem vagyunk abban biztosak, hogy milyen akkumulátorunk van, érdemes a laptop alját megnézni, a gyári szám mellett ezt is felszokták ugyanis tüntetni, de az újabb gépek esetén nagy valószínűséggel valamelyik lítium változat lesz a befutó. Ugyanakkor fontos, hogy a hordozható gépek esetében az alkatrészek könnyen túlmelegedhetnek, ami akár tűzzel is járhat, így a szakértők azt ajánlják, hogy ha felügyelet nélkül hagyjuk az eszközt, akkor mindenképpen húzzuk ki az aljzatból. Emellett vannak bizonyos tényezők, amik szintén problémásak lehetnek. Például, ha húzamosabb ideig magas hőmérsékletnek van kitépve a gép, hogyha nem megfelelően tároljuk és a karbantartást is elodázzuk. Ezek ugyanis tényleg csökkentik az aksi élettartamát. Jó esetben egy akkumulátor 3-5 évet bír ki, de ehhez arra van szükség, hogy elkerüljük a nem megfelelő használatot, amiben a túl meleg környezet, vagy a túl hideg is, ha már itt tartunk, illetve a folyamatos nullára merítés is beletartozik. Egyébként sokan beszélnek arról, hogy hogyha a laptopunk ott van, akkor akár annak a kameráján keresztül kémkedhetnek is utánunk, és akkor ilyenkor felmerül a kérdés, hogy tényleg le kell takarni a laptopunk kameráját, nem elég szimplán kikapcsolni, fizikailag is ajánlatos a gépi kamerákat letakarni? Hát mióta elterjedtek, hogy a webkamerák, illetve a kamerával felszerelt laptopok, táblagépek tartja magát a teória, miszerint a kamerán keresztül akkor is megfigyelhetnek bennünket, ha az kikapcsolt állapotban van, ezért ajánlatos mondjuk rádobni a zokninkat, de van-e ennek bármiféle valóság alapja? Nos, a HuffPostnak Nigel Adams, a Nigel Crop információs technológiai tanácsadó cég tulajdonosa azt mondta, megértem a félelmet, senki sem szereti kiszolgáltatottnak érezni magát, de ha megelőző lépéseket teszel, kicsi annak az esélye, hogy feltörik a géped, és valaki a webkamerádon keresztül megfigyel. Hozzátette, hogy a szakmában eltöltött több mint 20 év alatt ő azt tapasztalta, hogy a rendszer gazdák túlnyomó többségének fogalma sincs, hogyan férhetne hozzá távolról valaki a webkamerájukhoz. De, még ha egy hacker ismeri is a számítógép jelszavát, sok további információra van szüksége ahhoz, hogy a távolból hozzáférjen a képernyőnkhöz, illetve a webkamera irányításához. A legtöbb embernek tehát nem kell aggódnia az ilyesmik miatt, különösen, hogyha mondjuk tűzfalat is használ a számítógépén. Jonathan Young, aki pedig a Vintage Technology Group alelnöke, szerint a webkamera takarók inkább csak abban az esetben hasznosak, hogyha az emberek véletlenül bekapcsolják, vagy épp bekapcsolva felejtik a webkamerájukat. Akkor is jól jöhet, ha valakinek több kamerája van, a laptop beépített kamerája és különálló kamerája is egy külső monitoron is előfordulhat, hogy a rossz alapértelmezett beállítás jelenik meg, ami munkahelyi vagy épp kínos információkat továbbíthat az illetéktelenek felé. Ezen okok miatt sokan használnak kamera fedelet a készülékekre. Michael Covington, az Apple eszközkezelő platformjának vezetője pedig azt mondta, a webkamera fizikai takarása az utolsó olyan biztonsági réteg, amely biztosítja, hogy a felhasználó ellenőrzése alatt maradjon, hogy mikor látható a kamerám, különösen akkor, ha mondjuk bejön egy olyan forgatókönyv bármelyike, hogy az eszköz kamerája véletlenül bekapcsolódik egy szoftverhiba miatt. Vagy egyes fejlesztők rosszindulatú szándékkal úgy építik fel az alkalmazásaikat, hogy a kamerán keresztül adatokat rögzítsenek vagy lophassanak. Tehát jobb félni, mint megijedni alapon, lehetséges, hogy érdemes a takarás.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A sauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow! Aqualand!
7: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
8: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
7: És igény szerint otthonába szállítjuk.
8: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
7: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
8: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bardabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. 40 éves városként ünnepel Sziget-Szent Miklós. Idén kettős jubileumot ünnepel Sziget-Szent Miklós. A település fennállásának 750. valamint városán nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntött a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségház bonyolít le. Tóth Pár önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pár is tagja, egy kiállítással készül, amely Sziget-Szent Miklós történetét és fejlődését mutatja be.
11: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjaikat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvényen. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takály Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, Fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Sziget-Szent Miklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, tehát maga a település is ugye több mint 750 50 éves településről beszélünk.
10: Elkezdte a felkészülést a következő szezonra a Sziget-Szent Miklós női kosárlabda csapata. Az előző idényben utolsó helyen végző, de az NB1-ben így is benn maradó BKG még légiósai nélkül indította a munkát. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, először felmérték a játékosok fizikai állapotát, és ennek megfelelően folytatják az edzéseket. Hozzátette, a cél az, hogy mindenki hasonló szintre kerüljön, és hogy védekezésben és támadásban is előrébb tudjanak lépni a legutóbbi szezonhoz képest. Megszerezte első győzelmét a DMTK labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 2026-27-es idényében. A Dunaharaszti az egy héttel elhalasztott második forduló mérkőzésén a Majos Gárdáját fogadta és győzte le 2-1-re. A hétközi találkozó diadala az első volt a szezonban, hiszen a már lejátszott első és harmadik fordulóban két vereséggel indított a gárda. A DMTK-i összesen három forduló után 3 ponttal a 11. helyen áll a 16 csapatos tabellán.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészeinek előadás. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni. Lakihegy.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Nem mindegy egyáltalán, hogy hogyan is ülünk az autóban, és hogyan is utazunk, mert hogy bénulással is fizethetünk a kényelemért, hogy hogyan nem szabad ülni az autóban, azt most elmondom. Ugye autóban ülve van egy olyan hely, amelyben utazás közben komoly veszélybe is sodorhatjuk magunkat. A légzsákokat biztonságunk miatt helyezik el, de csak akkor tudják ezek betölteni az eredeti funkciójukat, hogyha nem trükközünk azzal, ahogyan az autóban ülünk. Nos, van egy testhelyzet, hogyha ezt vesszük fel, akkor az életünket drasztikusan megváltoztató sérülésnek tesszük ki magunkat. Az anyós ülésben ülők általában nagyobb komfortban utazhatnak, mint azok, akik a hátsó sorba kerülnek. Kinézhetnek a szélvédőn, több a láb tér nekik, ami jut, és hát vannak olyanok is, akik számára hívogató a műszerfal. Én is ide tartozom. Hogyha nem elég számukra ezeknek az előnyöknek a kihasználása, akkor felteszik a lábukat a műszerfalra. Én mikor felrakom, a férjem mindig szól, hogy vedd le onnan. Nos, ez az ugyanis, amit sohasem szabad megtenni. Éppen úgy, ahogyan tilos lenne biztonsági öv bekötése nélkül a kocsiba ülni, vagy a gyereket megfelelő biztonsági rendszer nélkül utaztatni. A műszerfalban kinyíló légzsák, amely akkor, ha ülő pozícióban autózunk, életet véd, súlyos sérüléshez vezethet abban az esetben, ha a műszerfalon pihentetjük a lábunkat. Aki így tesz, azt hiheti, hogy majd gyorsan lekapja onnan a lábait, hogyha ütközés van. A rossz hír viszont az, hogy ez esélytelen, mert hogy a biztonsági övet sem helyettesítjük azzal, hogy csak fogjuk, aztán majd ha ütközünk, akkor bekapcsoljuk. A légzsák 300 km/órás sebességgel fújja fel magát, a gyorsaság által tudja betölteni ugyanis a funkcióját. Ha pedig legfeljebb akkor tudnánk kinyílását megelőzően levenni a lábunkat a műszerfalról, hogyha valamilyen Marvel hősök lennénk, szóval ne tegyük oda a lábunkat, kivétel, ha nincs légzsákunk. De mi történik, ha mégis a műszerfalon van a lábunk? Nos, három nagyon komoly következménye van ütközéskor a dolognak. A biztonsági övet úgy tervezték, hogy ülőhelyzetben óvjon meg minket, feltett lábbal ez nem áll fel, azaz nem tud megvédeni. Ha az autó átfordul és gurul az esés erejétől, a mellkashoz és térdhez tervezett légzsákok megint csak nem képesek betölteni a funkciójukat, így komolyabb sérülés érheti az autó utasait. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a hatalmas sebességgel nagy nyomás kifejtő légzsák a szélvédő, az autó teteje és a tulajdonos feje irányába löki óriási erővel a lábat. Így az orr és a szem épsége mellett teljesen veszélybe kerül az arccsont, a combcsont, a medence, extrém esetben akár soha többet nem tudunk majd lábra állni. Tehát, ha nem tudjuk azt elképzelni, hogy úgy utazzunk, hogy nincsen fent a lábunk a műszerfalon, akkor javaslom mindenki ebben az esetben üljön hátra, szóval most már tényleg én is tudom, hogy ez ezzel jár, nem is fogom oda tenni a lábam még akkor sem, hogyha ez nagyon kecsegtető. Egyébként most már számtalan videó is fent van az interneten azzal kapcsolatban, ahogy próbababákat ültetnek föltett lábbal a műszerfalra, és hát kérem szépen, amikor csapódik a légzsák, fú, még nézni is rossz.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: Nosztalgiázunk a folytatásban egy picit, mert hogy egy régi fénykép, egy ismerős illat, egy régen hallott dal, vagy egy hely, ahol évtizedekkel ezelőtt jártunk utoljára, tulajdonképpen bármelyik alkalmas arra, hogy nosztalgiát ébresszen bennünk. 1688-ban egy svájci orvostan hallgató Johannes Hoffer különleges jelenségre lett figyelmes az otthonuktól távol harcoló svájci zsoldosok körében. A katonák különböző tüneteket produkáltak, belázasodtak, nem tudtak aludni, szívritmus zavarai támadtak, levertnek érezték magukat, miközben arról beszéltek és panaszkodtak, hogy mennyire hiányzik nekik az otthonuk és haza szeretnének menni. Hoffer neurológiai betegségként határozta meg a tünetegyüttest és nevet is adott neki, ez a görög nosztosz hazatérés és az algosz bánat kétségbeesés szavak ötvözetéből megalkotott nosztalgia kifejezés lett, amelyet melankólikus, kóros honvágyként értelmezett. A nosztalgiát

évszázadokon át potenciálisan legyengítő és néha végzetes egészségügyi állapotnak tekintették. Egyfajta megszállottságnak, amely fizikai tüneteket, rémálmokat, depressziót okoz. Csak a 19. században kezdték pozitív érzésnek tartani. Jung például azt mondta, hogy a nosztalgia lehetőség a múltunkkal való újrakapcsolódásra és a jelenünk megértésére, valamint a kollektív tudattalan elérésének egyik módja. Az első világháború idején a nosztalgiát aztán megint a lelki betegségek közé sorolták, majd a 20. század közepére ismét inkább pozitív érzéssé vált. Nos, a Dívány egy picit az irodalom tükrében is megnézte a nosztalgiát, és azt írják, hogy a világirodalom legismertebb nosztalgiázója, kétségkívül Marcel Proust, aki egész regény folyamot szentelt a témának. Az eltűnt idő nyomában főhőse számára a teába mártott sütemény íze idézte vissza a gyerekkorát, de azzal szembesült, hogy amikor tudatosan próbált meg visszaemlékezni az eseményekre, akkor az emlékek elillantak. Bár Magyarországon legfeljebb háztartási kekszet mártogathatunk a teába, a nosztalgia szinte bárhol, bármikor ránk törhet. Kiválthatja valamilyen zene, filmek, természeti jelenségek, helyszínek, de akár az időjárás is. A nosztalgiában, mint érzésben is megjelenik a kettősség. Kellemes, de kicsit fájdalmas, szorító, keserédes érzés. Egyszerre tartalmazza a vágyat, ugyanakkor a tudást is, hogy lehetetlen visszahozni azt, amire a vágy irányul. Ezért a nosztalgia érzése óhatatlanul a visszahozhatatlanság feletti rezignáció kíséri, amely a pszichoanalízis értelmében a melankóliához hasonlóan szorosan kapcsolódik a gyászhoz. Erről a jelenségről Pintér Judit Nóra írta Nem múló jelen, Trauma és nosztalgia című írásában. A nosztalgia nem akarattal, hanem teljes mértékben akaratlanul történik, és a valóság, amelyre visszaemlékezünk, valójában soha nem létezett, hiszen éppen az idő alakította olyanná, amilyennek érzékeljük. A legtöbben gyermekkoruk iránt, vagy egy számukra kedves ember iránt éreznek nosztalgiát, jellemző módon rózsaszín szemüvegen át szemlélve az ezzel kapcsolatos emlékeket. A nosztalgia tárgya legtöbbször olyas valami, vagy olyas valaki, ami, aki számunkra nagyon fontos, és hát önmagunkról is sokat elárul, ha megfigyeljük, hogy ki vagy mi után vágyódunk. A nosztalgikus érzések arra sarkalhatnak bennünket, hogy elmélyítsük kapcsolatainkat, vagy újakat építsünk. Emellett segít a múltunk és a jelenünk közötti folytonosság elmélyítésében. A nosztalgia a múlttal való kapcsolat így erőforrás is lehet, amelynek segítségével azért könnyebben megbirkózunk az élet viszontagságaival. Meglepő módon nem csupán egyénenként érezhetünk nosztalgiát, létezik társadalmi vagy kollektív nosztalgia is, amikor olyan idők után sóvárgunk, amikor még, hitünk szerint, jobban kapcsolódtak az emberek egymáshoz. Klasszikus példa erre a boldog békeidők már elnevezésében is, illetve napjainkban egyesek nosztalgiáznak a Kádár korszak miatt, vagy eszükbe jut, hogy milyen volt az élet mondjuk a koronavírus előtt, ugye ezt is lehetett tapasztalni, amikor itt volt a koronavírus, de nosztalgikus érzéseket ébresztő tévésorozatokra is gondolhatunk, például itt a Stranger Things vagy a Besúgó, de a reklámokban is jól megfigyelhető ez a tendencia. A nosztalgia azon kívül, hogy fájdítja a szívünket, azért előnyökkel is rendelkezik, írja a Dívány. Növeli az önbecsülésünket és az élettel való elégedettséget. Segít megbirkózni a nehéz életszakaszokkal. Ha éppen magányosak vagyunk, általa felidézhetjük a valahová tartozás érzését, valamint hozzájárul a mentális jólétünkhöz. Emellett erősíti az immunrendszert és csökkenti a stressz szintet és a szorongást. Aki hajlamos sokat nosztalgiázni, jobban teszi, ha észben tartja, hogy a tevékenységnek negatív hozadékai is lehetnek. Ha beleragadunk a múltba, az nyilván elvonja a figyelmünket a jelenről, amelyet így nem tudunk a maga teljességében megélni. Tehát a nosztalgia az oké is lehet, de hát maradjunk annyiban, hogy a Dívány cikke szerint jobb, ha ezt csak mértékkel tesszük.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
5: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen.
0: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
9: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turista busznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni Nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Tömeges ukrán drón támadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Kriiv Rih ipari várost is légicsapás érte, ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Rév Fülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják.
10: Időjárás.
11: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
10: Még több hír egy helyen.
12: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Gondolom, nagyon sokan tapasztalják azt, hogy amilyen a lelki világuk, vagy éppen a hangulatuk, annak megfelelően öltöznek. Tehát, ha egy nő mondjuk, hogy teljesen jól érzi magát a bőrébe, akkor biztosan nagyon nőiesen, kisminkelve lép az utcára, megy dolgozni. Hát magyarul, ha magunk alatt vagyunk, majdnem csúnyában mondtam, akkor bőruhákat, slampos cuccokat veszünk fel. Hát kérem szépen, a BM most kiderítette, hogy miért viselünk szívesebben bőruhákat, amikor lelki gondjaink vannak. Nem titok, hogy az öltözködés az önkifejezés egyik része, és az egyes ruhadarabok kiválasztása tükrözi a hangulatunkat. Ez a felvetés viszont úgy tűnik, hogy fordítva is működik, vagyis a ruhák is befolyásolhatják azt, hogy milyen a hangulatunk. Éppen ezért a ruhaválasztás segíthet abban, hogy kicsit jobban érezzük magunkat, és megnyugodjunk, felpörögjünk, vagy éppen vidámabban indítsuk el a napunkat. Természetesen nem a ruha teszi az embert, ugyanakkor valahol mégis sok dolog renget következtetni az öltözékünk. Nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy megmondjuk, vajon mit viselnek a legtöbben akkor, ha hangoltak, szomorúnak vagy éppen idegesnek érzik magukat. A válasz a bő, kinyúlt melegítő, póló és szükség esetén egy kényelmes pulcsi. Ezeket a ruhákat választja a nagy átlag. Ilyenkor ugyanis a kényelem a legfontosabb szempont. A hangsúly a belsőre helyeződik, a külső megjelenés teljesen érthető módon jóval kevesebb szerepet kap. Valójában kutatások szerint a bőruhák nem számítanak annyira jó választásnak, amikor egy rossz időszakon megyünk keresztül. Érdemesebb pont ezeknek az ellenkezőjét viselni, vagyis a tapadós, testhez simuló ruhadarabok között kell válogatni. A kutatók szerint ugyanis ezekben a szűkebb ruhákban hasonlóan érezhetjük magunkat, mint egy súlyozott takaró alatt. Ekkor ugyanis a közeli érintés érzete megnyugtatja az idegrendszerünket, hiszen olyan, mintha valaki átölelne minket. Ennek hatására pedig elképzelhető, hogy egy fokkal jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben. Tehát, ahelyett, hogy a jól bevált maci-naci póló kombinációt választanánk, viseljünk inkább sportos cicanadrágot és tapadós felsőt, vagy bármilyen ruhadarabot, ami követi az alakunk vonalát. Ez a kis átverés segíthet, hogy nyugodtabban folytatódjon a nap, és javuljon a hangulatunk. Dr. Jennifer Balgartner, klinikai szakpszichológus, írt egy könyvet is, amelyben bőven vannak hangulatjavító trükkök még, amiket a gardróbunkban találhatunk. Szerinte például érdemes élénk színeket viselni, ezek ugyanis feltöltenek minket energiával, és a kedvünk is jobb lehet tőle. A szakember azt is hozzátette, hogy ebben az esetben ne a hangulatunkhoz öltözzünk, hanem hagyjuk, hogy az öltözékünk befolyásolja a kedvünket. Vagyis, még ha otthon is maradunk, próbáljuk ki, mi történik, ha csinosan felöltözünk. Akár a legszebb ruhánkat is felvehetjük, hogyha jobban érezzük benne magunkat, mint mondjuk melegítőben. Természetesen, amennyiben komoly lelki problémával vagy valamilyen mentális betegséggel küzdünk, keressünk fel szakembert, aki segít megtalálni számunkra a legideálisabb terápiát. Ha viszont pusztán ballábbal keltünk fel reggel, akkor érdemes az említett öltözködési tippeket kikísérletezni, ki tudja. Hát, ha jobb kedvre derülünk, miután átöltöztünk.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Elidőzzünk egy picikét a filmek világában. Van, hogy a színészek a saját fejük után mennek, és úgy ítélik meg, kell egy kis romantika a jelenetben, még akkor is, ha nincs is róla szó. A folytatásban jön nálunk 10 filmes csók, ami improvizáció volt, és olyan jól sikerült, hogy bekerült a filmbe. Elcsattant egy ilyen Bill Murray és Scarlett Johansson között. Az elveszett jelentés sztárjai között remek volt a kémia, még a nagy korkülönbség ellenére is. Hogy a búcsú jelenetnél az idősebb színész mit suttogott Scarlett fülébe, azt egyikük sem árult el, azóta sem. A csók pedig az egész stáb számára meglepetés volt, de olyan jól sikerült, hogy benne hagyták a filmben. Jennifer Lawrence és Amy Adams az Amerikai Botrány című filmben a két színésznő Christian Bale karakterének feleségét és szeretőjét alakították, és nem volt sok közös jelenetük, de gondoskodtak róla, hogy ez a kevés emlékezetes legyen. Amy ötlete volt a meglepetés csók, amit szerinte Jennifer fantasztikusan és érzelmesen hajtott végre, tehát két nő között is elcsattant egy ilyen. Chris Pratt és Bryce Dallas Howard bizony, a Jurassic World utolsó forgatási napján vették fel a film utolsó jelenetét, és a mókamester Chris ki is használta a helyzetet. Aznap több mint 800 háttérmunkás és stábtag volt jelen, és úgy éreztem, ez tökéletes alkalom és spontán csókra. A jelenet végén mindenki tapsolt és imádták, a rendező is, és így bekerült a filmbe, nyilatkozta a színész. Aztán itt van még Woody Harrelson és Elizabeth Banks csókja is. Az éhezők viadalában Woody és Elizabeth karakterei gyors búcsúcsókat váltanak egymással, ami nem volt a tervben, de a két színész meglepte vele a rendezőt, mert úgy érezték, ez szükséges. A rendezőnek tetszett az ötlet, de a biztonság kedvéért csókmentesen is leforgatták a jelenetet, végül azonban nem vágtak ki a filmből. Woody Harrelson volt a legboldogabb, mert bevallása szerint kicsit bele volt zúgva a színésznőbe, de ezt akkor még jelen időben mondta. Tom Cruise, Emily Blunt kettőse, bizony, a Holnap határa című skifiben benne volt a csók a forgatókönyvben. De mivel a szereplők az egész filmben az életükért küzdenek, valahogy sehogyan sem fért be. Mindenhol erőltetetnek érezték, így végül le is tettek róla. Az egyik utolsó jelenet forgatásakor azonban Emily Blunt egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, most vagy soha, és a hirtelen ötlet olyan jól sikerült, hogy ez az a csók, amit bepakoltak a filmbe, és benne is maradt. Jim Caviezel és Tarai P. Henson csókjával folytatjuk. A Célszemély sorozat nagy meglepetésre a harmadik évadban megölte egyik főszereplőjét, amit Tarai alakított. Partnere Jim mindenkit meglepett, amikor az érzelmes utolsó jelenet közben megcsókolta a színésznőt, aki azt mondta, a megdöbbenése teljesen hiteles volt, mert nem is tudta, hogy a partnere erre készül. Tom Cruise már megint itt van, Kelly McGillis-szel, hát úgy néz ki, Tom Cruise folyamatosan lekapja valaki, nem csak kapni, de adni is tud, improvizált csókot, amikor a Top Gun forgatásán elfelejtette a szövegét, egy spontán csókkal megoldotta a jelenetet, így tette fel az íre a ponton. Liam Hemsworth, Miley Cyrus, ez a spontán puszi bizony házassággal, és később sajnos válással végződött. Liam a következő képpen emlékezett vissza a csókra. Az egyik első forgatási napon egyszer csak jelenet közben bekiabálta a rendező, hogy csókolozzunk. Mi pedig megtettük, ami azért volt jó, mert időnk sem volt izgulni, a többi pedig mára már történelem. Itt van nekünk Mark Hamill és Carrie Fisher kettőse is, nem csak romantikus szájra puszik lehetnek spontánok. A Csillagok háborúja forgatásán Mark Hamill homlokon csókolta Carrie Fishert. A két színész a filmben testvérpárt játszott, a valóságban pedig több évtizedes barátság kötötte össze őket. Carrie halála után meg azt mondta, képtelen megnézni azt a jelenetet, annyira hiányzik neki a színésznő. És végül, de nem utolsó sorban, Steve Carell és Oscar Nunez, a Hivatal legendás vicces sorozat, és az egyik jelenetben a karaktereknek ölelkeznie kellett volna, amikor Steve úgy döntött, ő inkább csókot improvizál. Oscar Nunez a következőt mondta, elkezdett közelíteni, én meg néztem, hogy mit akar, és hogy mi folyik itt. Aztán rájöttem, mi a terv, és arra gondoltam, hogy el ne nevessem magam, mert akkor használhatatlan lesz a felvétel. Az elmúlt percekben improvizált csókokról esett szó, amik bekerültek végül egy filmbe.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksol Adány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt Sziget-Szent Miklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
3: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak.
2: Sikerre zárta a második óriás bazárját a Sziget-Szent Miklósi Baráti Klub. A nemrég megtartott második óriás bazárra a szervezők várakozásait is meghaladó számban érkeztek látogatók, a program pedig a közösségi összefogás jegyében zajlott. Jaksol Adányi Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény egyik kiemelt eleme a klub által készített gazdagon tálalt toroskáposzta volt, amely nagy sikert aratott a résztvevők körében. Hozzátette, a bazár egyben a jótékony összefogásnak is teret adott. A résztvevők felajánlásokkal és külön adományokkal támogatták a Vörös Kereszt munkáját. A Miklósi Baráti Klub a rendezvény kapcsán kiemelte, az esemény a gyermekek számára is szórakoztató pillanatokat okozott.
3: A lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezető rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását.
2: Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a Taksony Nagyközség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a Taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölőlapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármester hivatalban vagy a művelődési ház könyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 évet töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Imádom, amikor fotókat látunk egy fürdőszobáról, minden letisztult, minden szép, csak egy-két kis műtyűr van kipakolva, de hát tudjuk, hogy a valóságban azért inkább főleg mi nők hajlunk a túlzsúfolás irányába, mert hogyha főleg helyszűkében vagyunk, akkor könnyen elkezdhetünk minden szabad polcot, vagy akár a padlón lévő helyet feltölteni az otthonunkban. A fürdőszobának minden sarkát képesek vagyunk kihasználni. Vannak viszont bizonyos dolgok, amiket semmiféleképpen se tároljunk a fürdőszobába, hogy mik is ezek, már is elmondom. Rengeteg gyógyszeres dobozon szerepel, hogy a készítményt egy száraz, hűvös helyen kell tartani, ami alig ha igaz a fürdőszobára. Bár sok fürdőszoba bútornak eleve része egy gyógyszeres szekrény, ha az nem úgy van kialakítva, hogy biztosan nem engedi be a nedvességet, akkor nincs jó helye ott a pirulátnak. Az pedig még rosszabb, ha a gyógyszerek ráadásul egy alacsonyan lévő fürdőszobai fiókba kerülnek, ahol mondjuk a gyerek is eléri. Így mindig az a biztos, hogy valóban száraz és hűvös helyre, például a kamra, egyik polcára pakoljuk a gyógyszereket. Ne rakjuk a fürdőszobába a fémeszközöket sem, mert hogy jön a rozsda. A fémeszközök, a tartalék, borotva fejek, csipeszek a fürdőszobában szoktak lenni, viszont a pára miatt hamar megrozsdásodnak, ezért jobb, ha inkább máshol keresünk nekik helyet, ahol száraz, hűvös az idő. Ha a tartalék, borotva fejek néhány hónap alatt elfogynak, akkor szerencsére kicsi az esélye annak, hogy elkezdenek megrozsdásodni. De egy nagyobb csomag vagy egy jól bevált csipesz, amivel hosszú távra tervezünk, mindig nagyobb biztonságban van. A fürdőszobán kívül. Ugyanez vonatkozik természetesen a fém irodai kellékekre is, amelyek időnként valamilyen okból kifolyólag hát a fürdőszobában kötnek ki, hát valaki fürdés közben tanul vagy olvas. Sminkek bizony-bizony, teljesen érthető, hogyha a fürdőszobában sminkelünk, azonban a sminkjeink és a hozzájuk tartozó eszközök jobb, hogyha nem ott vannak, hanem mondjuk a hálószoba egy polcán vagy fiókban. Minél tovább áll ugyanis például egy púder vagy sminkecset a fürdőszobában, a meleg és a páratartalom miatt annál nagyobb valószínűséggel fog idő előtt tönkre menni. Bár a kedvencünk rendszeresen használt eszköz nap mint nap ott van, és valószínűleg ennek nem lesz baja, mert hamar elfogynak, a ritkábban használt termékeket vigyük ki a fürdőszobából. És végül, de nem utolsó sorban, egyes tisztítószerek sem jó, ha a fürdőszobában kapnak helyet. A tisztítószerek egyik legkedveltebb tárolási helye egyébként a fürdőszobai csap alatt lévő szekrény, ahol általában jól el vannak. Vannak azonban olyan tisztítószerek is, amelyeket száraz, hűvös helyen kell tartani, ezért a fürdőszoba szekrényt mellőzzük. Így, hogy megbizonyosodjunk arról, milyen tisztítószereket érdemes máshová pakolni, mindig olvassuk el a flakonon lévő utasítást, és aztán döntsük el, hogy mi hova kerül. De hozzájuk hasonlóan a bontott, nagyobb kiszerelésű háztartási papírtörlőknek, papírzsebkendőknek sem tesz jót a fürdőszobai meleg és pára.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Kevesen gondolnák, de majdnem Izrael elnöke lett Albert Einstein. Albert Einstein a történelem egyik legzseniálisabb tudományos elméjeként ismert. Kevesen tudják azonban, hogy a világhírű elméleti fizikus akár politikai karrierbe is kezdhetett volna. De miért utasította el Einstein, amikor felkérték, hogy legyen Izrael elnöke? A zsidó államot hivatalosan 1948. május 14-én alapították meg a brit fennhatóság alatt álló palesztin területeken. Három nappal később iktatták be hivatalába az ország első miniszterelnökét és tényleges vezetőjét, Dávid Ben-Gurion, a következő februárban pedig letette az esküt Izrael első elnöke, mely tisztség betöltője a magyar köztársaság elnökhöz hasonlóan elsősorban ceremoniális feladatokat lát el, Haim Azriel Weizmann. Ekkor már Izrael túl volt a Palesztinában élő arabokkal.

Hívott első egy évig tartó háborún, melyet követően meghatározták az úgynevezett zöld határt, és az ENSZ is elismerte a zsidó állam függetlenségét. Weizmann haláláig 1952. novemberéig töltötte betisztségét, melyet követően Ben-Gurionra hárult a feladat, hogy megtalálja az elnök utódját. A miniszterelnök a külügyminisztérium és az ország nagykövetségeinek segítségét kérte. Találjanak egy külföldön élő, zsidó származású és nemzetközileg elismert szemét, akire rábízhatja az elnöki teendőket. Izrael amerikai nagykövete Abba Ebban fejéből pattant ki az ötlet, hogy keressék meg az Egyesült Államokban élő világhírű Nobel-díjas fizikust Albert Einsteint, akinek pozitív imázsa és nemzetközi hírneve remek PR-t adhat a zsidó állam számára. Levélben ajánlották fel számára a pozíciót. Ben-Gurion nem volt igazán elragadtatva egyébként az ötlettől, amelyet inkább PR-fogásnak, mintsem valódi politikai jelentőséggel bíró tettnek gondolt. Az amerikai követség azonban már megszellőztette Einstein felkérésének gondolatát, ezért már nem lehetett visszakozni. Muszáj volt felajánlanom neki a tisztséget. Lehetetlen lett volna nem így tennem, mondta állítólag a titkárának. Amikor akkor leszünk igazán gondban, hogy el is fogadja az ajánlatot. A miniszter szerencsére azonban Einstein éppen olyan szkeptikusnak mutatkozott az ügyben, mint ő maga. A követség többszöri felkérésére sem volt hajlandó Washingtonba utazni és személyesen találkozni Ebannal, ezért a diplomata végül bensőséges hangvételű levelben kereste meg a tudóst. A nagykövet a valóságot kissé meghamisítva azt írta Einsteinnek, hogy Ben-Gurion személyes kérését tolmácsolja, és már az izraeli egykamarás parlament a Knesset is megszavazta az elnöki jelölést, vagyis ha igent mond, akkor nyert ugye van övé a pozíció. Ebben az esetben természetesen Izraelben kellene, hogy költözzön, ahol azonnal megkapná az állampolgárságot. Azt is felajánlotta számára, hogy ebben az esetben új hazájában folytathatná a tudományos kutatást, melyhez mind anyagi és eszközbeli támogatást kapna, és teljes szabadságot élvezne. Ebből természetesen az ország legalább annyira, sőt még jobban profitálhatott volna, mint a potenciális elnök jelölt maga. Einstein, aki egyébként szimpatizált a mozgalommal és üdvözölte Izrael állam megszületését, néhány nappal később válaszlevelet küldött a nagykövetnek, melyben illedelmesen, de visszautasította az ajánlatot, mint írta, egész életét a tudományos munkának szentelte, melynek során rendkívüli szakértelemre tett szert az objektív jelenségek tanulmányozásában. A politikához szükséges tehetségnek, vagyis a diplomáciai és kommunikációs szakértelemnek azonban hiány van. Mindemellett előre haladott életkora, a tudós akkor 73 éves volt, és alkalmatlanná teszi őt egy hasonlóan fontos politikai tisztség betöltésére. Miután Einstein önként kiesett a versenyből, néhány héttel később Yitzhak Ben-Zvi esett a Knesset választása, aki több mint 10 éven keresztül, szintén a haláláig, 1963. áprilisáig maradt Izrael elnöke. Einstein nem tölthette volna ennyi időn át be ezt a tisztséget, ugyanis kevesebb, mint 3 évvel a felkérést követően 1955. áprilisában elhunyt.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ez a Mozaik, a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora. A következő közel egy órában ismét érdemes lesz velem tartanotok, hiszen ezúttal is izgalmas témákkal készültem a hallgatóinknak. Elsőként Tóth Pál önkormányzati képviselővel beszélgettem a Mi Helyünk Egyesület terveiről, amelyek között Sziget-Szent Miklós várossá nyilvánítás 40. évfordulójához kapcsolódó elképzelések is szerepelnek. Emellett több kutatást is végeztek, amelyek izgalmas érdekességeket tartogatnak a helyiek számára. Idén két jelentős jubileumot is ünnepel Sziget-Szent Miklós, ahogy említettem korábban, Sziget-Szent Miklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját, továbbá Ádám Jenő zenepedagógus és zeneszerző születésének 130. évfordulóját. Az októberi városnapok programsorozat mindkét esemény
3: előtt tiszteleg, a helytörténeti gyűjtemény pedig számos különleges programmal készül. Hogy pontosan mivel várják az érdeklődőket, arról pedig Mis Nándor muzeológus beszél majd. Ezt követően a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról beszélgetünk, hiszen szeptember 12-én rendezik meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad otthont. A programról, az ötlet megszületéséről pedig Jaksaladányi Emmával, a Miklósi Baráti Klub elnökével beszélgetek. Az utolsó részben pedig Somogyi Betti kolléganőm Pap Ríbel Zsófiával, a Halásztelki Polgármesteri Hivatal programszervező munkatársával beszélget három közelgő eseményről, a Halásztelki Summerfestről, a Kastélyparki Piknikről, valamint augusztus 20-áról. Már is kezdődik a Mozaik, jó rádiózást kívánok mindenkinek! Oh,

0: Mozaik.
1: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
0: FM 107.
2: Műsorunk vendége Tóth Pál, Szigetszent Miklósi képviselő, és arról fogunk a mai alkalommal beszélgetni, hogy Szigetszent Miklós városa idén ünnepli 40. születésnapját, és a képviselőtestület is döntést hozott már erről, hogy lesz egy konkrét esemény is, és a mi helyünk egyesület elnöke egyben Tóth Pál, ők is készülnek erre, hogyan teszik meg mindezt, illetve milyen eseménnyel kapcsolódnak majd ehhez a 40 éves születésnapi alkalomhoz.
3: Köszönöm szépen a meghívást szerkesztőasszonynak, pici pontosítást tennék, most már egy pár hónappal ezelőtt elnökváltás volt az egyesületünkben, úgyhogy Becz Viktóriának hívják a mostani elnökünket, én tagként dolgozom továbbra is az egyesületben, ugye sok más feladat mellett, nem csak a képviselői munka mellett, hanem tényleg jó pár civil szervezetben is dolgozom. Azt gondoltam, hogy egyrészt Viktóriának a szakmájából adódóan történész, múzeológus, úgyhogy sokkal közelebb áll hozzá ez a profil. Fiatal, dinamikus hölgyről van szó, úgyhogy ő jól fogja az egyesületnek a munkáját koordinálni és összefogni. Az viszont tény és való is az igaz, hogy készülünk mi is a városnapokra, ugye 40 éves Szigetszent Miklós városá nyilvánításának, ugye 1986-ban történt, és ennek apropóján a városképviselőtestülete úgy döntött, hogy a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében egy városnapok rendezvénysorozatot szervezünk október elejére. Ugye október azért is fontos, és október eleje a dátum. A Csuti Monostor adománylevelébe ugyanez a dátum szerepel az oklevélen, úgyhogy ez az a különös apropóját a városnapoknak, hogy pont ekkorra szerveztük. Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjaikat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvénnyel. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takács Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Szigetszent Miklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, de hát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan történelmi esemény van, ami mindenképpen azt indokolja, hogy ezt a városnapok keretében megemlékezzünk róla, olyan jelentős évfordulóink vannak, amiket ebbe az évbe ezen a városnapon be tudunk mutatni a széles közönségnek. A mi helyünk egyesületnek ugye van Facebook oldala is, és vannak olyan összeírások az elmúlt évszázadokból, a 19. és a 18. századból, két-két népszámlálási adat, amiről ugye a legutóbbi posztok szóltak. Ezek nagyon értékes település történeti adatokkal szolgálnak, nem csak a lakosságról, lakosság összetételéről, anyagi helyzetéről, hanem a kor viszonyairól, hány mesterember dolgozott itt, milyen magas volt az edukáció, ugye ki is emelik a 19. században, hogy a település az országos viszonylatban is nagyon magas volt az iskolázottság, tehát alacsony volt az analfabétáknak a száma, ez is jól mutatja, hogy Budapest közössége is, meg valószínű, hogy a felekezeti oktatás is olyan magas színvonalú volt a településen, ami az országos átlag fölé tudta ezt emelni. Gazdasági szempontból nem volt egy kiemelkedő a településünk, nem voltak jók a földjei, ami viszont adottságként itt volt, az a főváros közelsége és a piacoknak az elérhetősége. Ugye a körbeli közlekedési eszközök nem tettek lehetővé az egy nagyobb távolságról való, mai szép szóval mondva logisztikai tevékenységet, hogy fölhagyják az árut. Ugye a 19. század végén volt egy nagy népességrobbanás Budapesten is, ugye a kiegyezés után egyfajta robbanásszerű fejlődés, ami nagy számú lakosság számgyarapodást okozott, és ehhez ugye az élelmiszerellátást a környékbeli települések szolgáltatták. Így például a Szigetszent Miklós is. 19. század végén a helyi érdekű vasút elkészült, akkor már ez a év ez egy óriási lendületet adott a település életébe. Ugye ennek volt az az apropója, hogy a 20. század elejére fürdőváros is lett Szigetszent Miklós, a Kisduna közelségének és ennek a távolságnak a gyors leküzdhetősége miatt. Másik pedig a gazdasági fellendülés ugye azt eredményezte, hogy volt már mindenkinek szabad ideje, meg egy kis pénze, amivel el tudott menni egy strandra, meg tudott tenni egy halászlét valamelyik dunamenti csárdába, és ugye ezek a népszámlálási adatok, ezeket nagyon szépen leképezik. Én azt gondolom, hogy a négy népszámlálási adat és ezeknek az összevetése is nagyon érdekes, hogy ugye magyar lakosságú volt a település, ez azért is volt fontos, mert itt a környékben tudjuk, hogy nagyon sok sváb, szerb, horvát nemzetiségű településünk van, ami ugye gazdagítja a térséget, meg gazdagítja az országot is, de az, hogy a magyar népesség meg tudott maradni, évszázadok alatt ugye a török kiűzése előtt és után is meg tudott maradni, ugye a vallása is, hogy református vallásúvá vált a település, az annak köszönhető, hogy a török ugye toleranciát gyakorolt a vallási felekezetek fölött, erőszakosan nem iszlámosított el ugye a településeket, aki az adót befizette, az szabadon gyakorolhatta a vallását, és ugye ennek eredményeként ez a magyar nemzetiségű református vallású Sziget-Szent Miklós, ami nem volt soha egy pici település, tehát ugye a népszámlálási adatokból is látszik, hogy már 19. században is 2500 fő környékén volt a település lakossága, tehát arról nem beszélhetünk, hogy pici lett volna a település. A környékbeli pusztítások, természeti katasztrófák, meg persze ugye a török megszállás is azért elég erősen megtizedelte a lakosságot. Ugye tudjuk a 18. század végéről, hogy óriási árvíz volt, amikor majdnem az egész település ugye elmost és a vályokházakat összedöntötte, mégis újraindult a település, nem hagyták előseink a szőlőföldjüket, újraépítették a sárfalakat, betapasztották a foltokat, és elindult újra az élet. Ugye ez a túlélést ösztön, én azt gondolom, hogy mindig is jellemezte a szigetnek a lakóit, különösen itt Sziget-Szent Miklóson.
2: A mi helyünk egyesület, ahogy ugye említette is Tóth Pál képviselő úr, és mint ahogy megtudtuk, most már nem elnökként, hanem tagként dolgozik a mi helyünk egyesületben. Nem csak a hivatalos közösségi oldalakon, a Facebookon jelenik meg, hanem tervezik azt is, hogy papír alapon kiadvány is rendelkezésre áll a Sziget-Szent Miklósiak és a térségiek részére. Ezzel volt-e bármilyen előrejutás, vannak-e tervek?
3: Igen, valóban szerkesztő asszony, amit említett, ugye egyik tagtársunk felajánlotta, hogy ez a papír alapú kiadványt megfinanszírozza, és egy néhány száz példányba szeretnénk a városnapokra az első kiadványjal megjelenni. Két tanulmány kerülne ebbe bele, ugye Becz Viktóriát már említettük elnökasszonyunkat, ugye a kutatási területéből adódóan lakjegy leadóval, rádiótörténettel, lakjegyen lévő csárdákkal foglalkozott, és ebből lenne egy kisebb kiadvány, valamint a Csepel autógyár történetéből is szeretnénk, illetve a Dunai repülőgépgyárnak a történetéből. Ezek az anyagok nagyrészt összeálltak, még most a szerkesztése és a nyomda alá való rendezése zajlik. Én remélem azt, hogy ez el tud készülni a városnapokra, és októberben akár az egy vagy két kiadvánnyal is el tudunk indulni. Pár száz példányról beszélünk, ugye elsődlegesen ennek az önköltségét ugye megfinanszírozza az egyik tagtársunk, de hát adományokat el fogunk fogadni, hogy tovább tudjuk majd ezeket a kiadványokat gyarapítani. Egyrészt ugye a településnek átadva, a Városi Könyvtár és Közösségiházba ugye hozzáférhetővé téve, valamint az, hogy egyre jobban megismerje minden Sziget-Szent Miklósi lakó, aki az elmúlt évtizedekben ide költözött, vagy már régebben itt él, a településnek egy-egy kis szeletét és történetét. Ugye régi településről beszélünk, nagy történelmi múltról, igazán az épített örökségünk az, ami viszonylag szolid, ugye ez köszönhető annak, hogy mindig egy ilyen átjáróház voltunk itt a Duna-szigetén, keletről nyugatra, nyugatról keletre itt átvonultak akár a háborúk és a hadak. Említettük már az előző népszámlálásnál a török időszakot, de ugyanez igaz sajnos a II. Világháborúra, ugye Sziget-Szent Miklós volt az az egy-két település közül, aki nem tudta a templomát újraépíteni, olyan károkat szenvedett akkor a református templom, és azért 88-ban új templomot kellett, hogy építsen a város, Kossuth Lajos utcába, úgyhogy ezek negatívunként hatottak a település épített örökségére, de a szellemi örökség, az hála Istennek a levéltári kutatásokból kirajzolódik, valami nagyon sok régészeti forrásból is, amiket egyre inkább szeretnénk feltárni. Itt nem csak a II. Világháborús emlékekre, ugye bombázók zuhantak le a településünkön, de van ugye a Dunai régészet, ami most megint ebbe az aszályos időszakban egyre inkább előtérbe került, hogy a Duna visszahúzódott, és nagyon sok minden előkerült itt, hidak vagy hajóroncsok is, és a bombák is sajnos ugye megint csak II. Világháborúra visszautalva, de nagyon sok olyan régészeti lelőhelyünk van, ami még ugye nincs feltárva, hát ez mindig forrás kérdése. Tudok itt egy példát említeni, az Ossannál II. Rákóczi Ferenc utól, aki egy ilyen háros templomát feltárták, valamikor 60-as években, megtalálták a templomnak az alapköveit, de ugye forrás hiányába visszatemették. Ugye ez azért is érdekes, ugye háros története, mert hogy hárosnak a túlsó fele, az a Duna másik oldalán van jelenleg a Háros sziget, nagy tétényhez tartozik, mert Sziget-Szent Miklóson tudjuk, hogy több ilyen település is volt, ami Duna mind a két oldalára települt. A mai példákból ugye Ráckeve a legjobb példa talán, ugye a híd túloldala is még Ráckeve és a szigeten is, de ugyanilyen volt Gubacs település is, ami a Gubacsi hídról talán jobban ismerik, ahol mind a két oldalán volt a Dunának település, ugye a Révát járást ezzel biztosították, de most Háros is egy ugyanilyen volt, hogyha erre lesz forrás valamikor, akkor ezeket ismét föl lehet tárni, és a széles közönség elé vinni. Ami még ugye nagy feladatunk lenne, ugye egy olyan múzeumnak a kialakítása a helytörténeti gyűjtemény mellett, ahol méltó módon ezeket meg tudjuk mutatni. Van erre is ugye kezdeményezés, a Kossuth Lajos utcai református templomot említettem, ott ugye van egy 200-300 négyzetméteres kiállító tér, ami még nem tudott teljes egészében elkészülni, épülni. Városi Könyvtár és Közösségi Ház tervei között szerepel, ugye idén költségvetési forrást is biztosítottunk erre, egy 50 millió forintos keretet, hogy ezt megvalósítják úgy, hogy a burkolatokat, a mellékhelyiségeket kialakítják úgy, hogy ott a kiállító térre el tudjunk készülni, és akkor egy nagyobb, szélesebb publikumnak meg lehetne mutatni azokat, amik most jelenleg raktárba porosodnak. Mert hogy a helytörténeti gyűjtemény ezért nagyon szűk helyiséggel rendelkezik, és egy kis szegmensét tudja csak bemutatni a történelmének, ennél jóval nagyobb és jóval gazdagabb lenne, ha lenne kiállító tér, ahol ezt meg tudjuk mutatni.

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: A közeljövőben ismét különleges járművek lepik el majd Sziget-Szent Miklóst, hiszen második alkalommal rendezitek meg a Csepel-szigeti veterán jármű találkozót, és az esemény nem csak az autókedvelőknek szól, hanem a családok részére is. Különböző programokkal szolgáltok majd számukra, ezekről is beszélgetünk. Mis Nándorral, muzeológussal, a helytörténeti gyűjtemény munkatársával. Induljunk akkor onnan, hogy tavaly már rendeztetek egy első alkalmat, és milyen tapasztalatokkal kezdtétek meg a második szervezését?
2: Hát ugye a tavalyit az direkt azzal a szándékkal szerveztük, hogy ez lesz az első, nem tudtuk, hogy minek megyünk neki, mert ilyen jellegű programot azért a Városi Könyvtár még nem csinált, úgyhogy teljesen az újdonság erejével hatott mindenki számára, és az volt a tapasztalat így nagyon röviden, hogy lehengerlő volt, tehát nem számítottam én magam sem arra, hogy ekkora hatalmas érdeklődést tud kiváltani egy ilyen esemény. Mindenképpen az látszik, hogy ez hiánypótló. Ugye a Csepel-szigeten vannak különböző kisebb-nagyobb veterán események, de ezek általában inkább ilyen családiasabb hangvételű történetek szoktak lenni, vagy olyan specifikusabb csapatoknak meg tematikának szólnak. Ráckevén már évtizedek óta csinálnak veterán találkozót augusztus második felében, úgyhogy ővelük is nagyon jó a kapcsolat, ott is lakik egy-két Csepel teherautó, vagy Csepellel kapcsolatos bármi. A Halásztelken is szokott lenni találkozó augusztusban, az is nagyon izgalmas szokott lenni, jól sikerült, és nagyon jó az, hogy előtte elmentem, próbáltam kapcsolatot építeni ezekkel az emberekkel, akik a veteránozás szerelmesei, és leginkább azokkal, akik olyan járművekkel foglalkoznak, aminek köze van a Csepel autóhoz. Ugye a tavalyi találkozónak egy nagy dilemmája az volt, hogy milyen célközönséget szólítunk meg, milyen tematikával készülünk. Eleinte az volt a gondolat, hogy csak és kizárólag Csepel teherautók jönnek el. De nincsen annyi az országban, hogy azzal mondjuk az Osan parkolóját meg lehessen tölteni, ezért hát hozzácsaptunk minden mást is, tehát gyakorlatilag arra jutottunk, hogy egy veterán találkozót lenne a legjobb szervezni, és hát ahogy közzétettük a jelentkezési űrlapot az interneten, elkezdtek ráérkezni a jelentkezők, meglepően sok, tehát a végén úgy alakult, hogy majdnem 100 autó kint volt szeptember 6-án tavaly az Osan parkolójában, tehát egy nagyon jól sikerült kis rendezvény lett belőle, nagyon jó kapcsolatokat sikerült találni így az országban veteránosokhoz, és hát én azt látom, hogy ez egy nagyon lelkes, nagyon kedves, nagyon aranyos közösség, ahol csupa jó szívű, csupa jó fej emberrel találkozni, akik direkt azért vannak, hogy ők megmutathassák, hogy akár a magyar járműipar, de bármilyen járműipar milyen csodálatos termékeket tudott csinálni ezelőtt 30-40-50, vagy akár 100 éve. A legrégebbi autó, ami tavaly kint volt, és az idén is kint lesz, egy 1931-es évjáratú Ford A modell, úgyhogy azzal is lehet majd találkozni idén is. Szóval egészen csodálatos, hogy milyen csapat jött ott össze, és milyen emberek vannak benne a veteránozásban.
1: Ezt én magam is alá tudom támasztani, mert képzeld el, Nándi, én voltam nemrég a Gasztánról fesztiválon Halásztelken, amit ugye említettél is, hogy augusztusban ott is szerveznek veteránjármű találkozót, nagyon jó kis közösség jött össze ott is. Onnan is érkeznek esetleg, illetve a második kérdésem arra vonatkozna, hogy várjátok-e még a jelentkezőket, mert olvastam a Facebook eseményben, hogy várjátok folyamatosan a veteránjármű tulajdonosok jelentkezését, és azt még hozzátenném, hogy szeptember 5-e az esemény, és azért is említetted az Osan parkolót, mert ugye ez a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolóban lesz megrendezve.
2: Így van, köszönöm szépen. Hátulról indítanék, akkor nincsen jelentkezési határidő, és ez is a tavalyi tapasztalat, ugyanis nagyon sokan úgy jöttek el, hogy nem is regisztráltak. Aminek mi nagyon örültünk, egyfelől, másfelől kevésbé, mert így például nem tudtuk, hogy hány főnek kellene ebédet adnunk, úgyhogy most idén egy kicsit átalakítottuk hozzá a jelentkezési rendszert, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy aki az utolsó pillanatban jelentkezik, az űrlapon keresztül, a honlapon keresztül, az el tud jönni, és annak tudjuk biztosítani azt, hogy úgy részt vegyen a rendezvényben. Egyébként pedig most ezt így nem tudom, hogy a Gasenrollon kik voltak kint, meg hogy voltak kint, én ott arról most csak a Facebookos képeket láttam, mert még szabadságon voltam akkor, amikor ez zajlott, úgyhogy nem tudtam volna elmenni, de láttam ott olyan járműveket, például Icarus autóbuszt, ami eléggé biztos, hogy itt lesz nálunk is. Úgyhogy érdemes lesz ilyen értelemben eljönni, hogyha ugyanazokkal akar találkozni valaki, akik ott is megjelentek, de hát ugye nálunk azért talán egy kicsit más lesz a profil.
1: Az Icarus busz az ráadásul körjáratban vitte ott az embereket, és nagyon izgalmas volt, mert képzeld el, én fel is ülhettem a buszra, és volt szerencsém a buszsofőrrel, Mezei Dániellel ott interjúzni, úgyhogy nagyon izgalmas és különleges esemény volt ilyen szempontból is. És ahogy említettem a beszélgetésünk elején, a családokat is megcéloztátok ezzel. Milyen programokkal, vagy milyen egyéb kiegészítő programokkal készültök még számukra?
2: Hát igyekszünk egy kicsit földobni kísérő programokkal a helyzetet. Azt nagyon fontos leszögezni, még az elején járunk, és minden szervezés alatt van, tehát hogy még bármi változhat, de jelenleg a tervek azok, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal. Ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amolyan múzeum vasútként, és hát az ővelük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtárnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az százszázalékosan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik, de egyébként hát reményeink szerint lesz majd daruskocsizás, tehát hogy emelőkosarassal lehet majd egy kicsit fölmenni magasra. Nagyon szeretnénk megvalósítani egy retro számítógépes bemutatót, kipróbálható régi 80-as, 90-es évekbeli számítógépekkel és konzolokkal, de lesz egy színpadunk is, ahol DJ lesz, egy-két szakmai beszélgetést is próbálunk leszervezni résztvevőkkel és azokkal, akik ugye szakmában nagyon benne vannak, elsősorban természetesen csepeles vagy ikaruszos témában, de lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
1: Egyáltalán lesz-e olyan autó kint, amelybe beülhetnek, tehát hogy veterán jármű tulajdonos, aki kint lesz, és mondjuk megtetszik valakinek az autó, vagy a gyerkőc éppen kedvet kap hozzá, beülhetnek-e? Mi a tapasztalat akár a tavalyi évre vonatkozóan?
2: Az a helyzet, hogy amennyire nyitottak és kedvesek a veteránosok, éppen annyira féltik a járműveiket. Tehát, hogy azt senkitől nem lehet, nem is szabad elvárni, hogy engedje azt, hogy vadidegenek beüljenek a járműveikbe, de ennek ellenére lehetnek kivételek. Tehát így például tavaly azt tudom, hogy az egyik utolsó gyártott Csepel teherautóba, Toldiba be lehetett ülni a tulajdonosnak az engedélyével és szupervíziójával, de lesz kint egyébként egy D344-es Csepel teherautó, aminek meg a platójára lehet majd fölülni. Úgyhogy igyekszünk majd, meg lesznek kint buszok, a buszokra is föl lehet szállni. Az biztos, hogy jön egy Icarus 31-es, ami egy 1960-as évekből származó Icarus autóbusz. Nagyon sok közös vonása van a Csepellel, tehát Csepel motor van benne, Csepel alváz, stb. Úgyhogy a csepeles kattogás az ott van az utastérben, és arra majd föl lehet szállni. Még a szervezés alatt van, hogy körjáratot fogunk-e tudni vele csinálni, de valószínűleg igen.
1: Az eseményhez kötődik a Csepel autógyártmány múzeum is, azt majd Nándi fogja elmondani nektek, hogy milyen módon is kötődik az eseményhez. Azt kiemelném a hallgatóinknak, hogy ide lehet menni tárlatvezetésre is. Egy picit majd érintsük ezt a témát is, hiszen azért talán sok olyan térségi van itt, aki nem tudja a Csepel autógyár múltját, ott viszont megismerhetik. Sőt, hát a tárlatvezetésről is majd egy picit mesélj egy pár mondatot, mert az még izgalmasabb, és azt gondolom, hogy abszolút személyre szabott, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek is.
2: Hát ugye a Csepel autógyártmány múzeum az, ami miatt ez a rendezvény egyáltalán előjött, hogy ilyet csináljunk, hiszen a Csepel autógyár, ami itt működött Sziget-Szent Miklóson, hát gyakorlatilag a városban nagyon sokak számára máig meghatározó pontot jelent, hiszen nagyon sokan vannak, akiknek a szülei most már inkább ott dolgoztak az autógyárban. Ugye az autógyár, amíg fennállt, legnagyobb termelési idejében, így a 70-es évek környékén több mint 10 000 embert foglalkoztatott. Tehát ez az ország egyik legnagyobb gyára volt, az ország három nagy járműgyára közül az egyik, tehát igazán nagy volumenben készültek itt járművek, és hát ennek a történetét földolgozni, bemutatni, kiállítani, az mindig egy érdekes kihívást jelent, akár múzeumi szempontból is. A Csepel autógyártmány múzeumhoz úgy kötjük ezt az idei veterán találkozót, hogy a rendezvényre érkező Csepel teherautóknak és Icarus buszoknak szervezünk egy vonulást, ami arról fog szólni, hogy reggel velük ott találkozunk a Csepel autógyártmány múzeumnál, ami ugye a Csepel autógyár területén van, és onnan fogunk elindulni közösen, és Sziget-Szent Miklóson áthaladva, Lakihegyet érintve érkezünk majd 10-re az Osan áruházhoz, és hát ezen a látványos vonuláson is lehet majd találkozni ezekkel a járművekkel, meg lehet hallgatni a hangjukat, úgyhogy egészen különleges lesz ismét, hogy ott az Ifjúság útja környékén, a Csepel autógyár részére épült lakótelepen Csepel teherautók meg Icarus autóbuszok fognak majd mozogni. Úgyhogy ez hozzátartozik a dologhoz. Ugye a Csepel autó gyártmány múzeum, büszkén mondhatom, hogy nagyon népszerű múzeum. Tehát országos szinten a hasonló tematikájú műszaki múzeumok között nagyon előkelő helyen vagyunk a látogatószámot tekintve, tehát bőven 1000 fölötti látogatószámmal büszkélkedhetünk így minden évben, főleg az utóbbi pár évben, amióta hát Békés Gyuri bácsinak a tárlatvezetéseit hát eléggé vadul hirdetjük, tehát igyekszünk vele mindenhol megjelenni. Érdemes megnézni a múzeumot, hiszen meg lehet ismerkedni ott a Csepel autógyárnak a termékeivel. 1949 óta működött a gyár, és az alatt az idő alatt több tucatnyi járműtípust fejlesztettek ki, egymástól függetlenül szinte, vagy egymásra épülve, tehát ami teherautó és ami autóbusz és Magyarországon készült, ahhoz a Csepel autógyárnak köze van. És így, hát ugye azt kevesen tudják talán, hogy az az Icarus 200-as széria, aminek az autóbuszai olyan jellegzetesek, amire te is fölültél ott a találkozón, annak a fenékvázai itt készültek Sziget-Szent Miklóson. Ugye ez a fenékváz, ez azt jelenti, hogy ezek a buszok úgy készültek, hogy lényegében acélprofilokból hegesztették össze a vázát az autóbusznak, ebbe a vázba beépítették a motort, a tengelyeket, a kormányt, mindent, ami ahhoz kell, hogy önállóan mozogjon, és végül az Icarusnak az üzemeiben Mátyásföldön vagy Székesfehérváron építették rá azt a jellegzetes karosszériát, bele az üléseket, az utastáj tájékoztató rendszert, mindent, ami egy autóbuszhoz kell, attól vált autóbusszá. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly kooperáció volt Sziget-Szentmiklós és Mátyásföld, illetve Székesfehérvár között, úgyhogy ez is hozzátartozik a Csepel autógyár történetéhez. Szinte minden Ikarus busz, ami kigördült a gyártósorról, az járt itt Sziget-Szentmiklóson, úgyhogy ezt is érdemes így észben tartani. Tehát a korábbi Ikarus buszokban is rengeteg minden van, ami a Csepel autógyárból, Sziget-Szentmiklósról származik. Úgyhogy ezt mind meg lehet ismerni a Csepel autógyártmánymúzeumban. Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak. Úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
1: Néhány mondatban még térjünk vissza akkor a szeptember 5-i veterán jármű találkozóra. Ingyenes ez a lehetőség? Kell-e bármilyen előregisztrációt tennie az embereknek? Hol tudnak utána nézni a Facebookon az eseményen belül, hogyha szeretnének érdeklődni, és mikor lesz majd részletes programkiírás?
2: Részletes programkiírás tulajdonképpen már most is megtalálható a miklosimuseum.hu/veterán oldalon, illetve a helytörténeti gyűjtemény Facebook oldalán. Ugye ez a facebook.com/miklosimuseum oldalon található meg, ott van ugye eseménye is ennek a napnak, úgyhogy ott lehet tájékozódni az eseményről, így van, ingyenes a megtekintés, semmilyen regisztrációhoz nem is kötött. Itt ugye az Osannal kötött megállapodás érvényében tulajdonképpen ez egy teljesen ingyenesen és nyitott módon látogatható rendezvény az ő parkolójukban, szóval mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, ugye ismert a hely, könnyű megközelíteni, tömegközlekedéssel is, ugye a parkolónak mi csak egy részét foglaljuk el, tehát autóval is nyugodtan és bátran lehet jönni, a 38-as busz meg 50 méterre tőlünk áll meg, úgyhogy mindenképpen érdemes ellátogatni.

0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: A következő percekben a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról fogunk beszélgetni, méghozzá szeptember 12-én rendezik majd meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad majd otthont, de még mielőtt rátérünk mindezekre, beszélgetünk két elmúlt eseményről is, Jaksa Ladányi Emmával, az Egyesület elnökével, hiszen volt nemrég egy második óriás bazár, illetve egy virágpalánta osztás is. Ezzel kezdjük a beszélgetést, de ráadásul még arról is majd szó esik, hogy mit lehet tudni magáról az Egyesületről, úgyhogy lehet, hogy indítsuk innen is a beszélgetésünket, hogy mit lehet tudni alapvetően az Egyesület munkájáról, a korábbi eseményekről, és akkor rátérünk majd folyamatosan mindezekre, amiket említettem.
2: Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Miklósi Baráti Klub elnökeként elmondhatom, hogy mi egy igazán aktív, tenni akaró és összetartó helyi civil közösség vagyunk. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak. De immár hatodik alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét, közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez. De szintén a lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezető rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását. Legfőbb célunk közelebb hozni egymáshoz az embereket, és most a klub teljes tagsága nevében örömmel hívok meg mindenkit a legújabb, igazán különleges közösségépítő délutánunkra, szeptember 12-én, szombaton, délután 15 órától. A rendezvényünk címe Dallamok és Ízek, és egy fergeteges, gyümölcsös süteményversennyel, valamint vidám élő zenével várunk mindenkit.
1: Tehát a dátumot már tudjuk, hogy szeptember 12-e, ahogy említettem én is, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló ad majd helyet ennek a rendezvénynek. Milyen egyéb részleteket érdemes még tudni a kilátogatóknak?
2: Készülünk egy zenei felhozatalra is. A Vidám Fiúk csoportja fog fellépni. Nagyon büszkék vagyunk rá. Őket a helyi közösségnek már biztosan nem kell bemutatni, hiszen számtalan városi rendezvény rendszeres és közkedvelt szereplői. Színes változatos dallamaikkal mindig kellemes perceket szereznek a hallgatóságnak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérésünket. A remek zenei alapot, a talpalávalót pedig Bérdi Lajos fogja szolgáltatni az egész délután folyamán.
1: Sziget-Szent Miklóson sok olyan eseményt szerveznek, amely batyus jelleggel jön létre, illetve működik. Hát itt sincs ez másképp. Ez mit jelent pontosan, illetve már említetted azt is, hogy egy verseny is lesz, egy picit beszéljünk erről is.
2: Pontosan a rendezvényünk jellegét tekintve egy batyus összejövetel lesz. Arra kérjük a látogatókat, hogy hozzanak magukkal a batyuban egy kis hazai süteményt, üdítőt vagy rágcsálnivalót a közös asztalokra, így mindenki megkínálhatja a szomszédját, barátját, amitől az egész délután nagyon családias lesz. Emellett meghirdettük a süteményversenyt is, amelynek idei témája a gyümölcsös ízesítésük kategória. A versenyre felkínált süteményeket egy háromtagú zsűri fogja elbírálni, és a legfinomabb, legkreatívabb alkotások készítőit értékes díjazásban részesítjük.
1: Mit lehet tudni ennek részleteiről a jelentkezés kapcsán? Kell-e előzetesen regisztrálni, vagy mi szükséges ahhoz, ahhoz, hogyha valaki szeretné indítani a süteményét a versenyen?
2: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-7357-es telefonszámon.
1: Miután egy új rendezvényről beszélünk, hiszen a Miklósi Baráti Klub azért nagyon sok rendezvényt lebonyolított már, de ez abszolút mindenféle szempontból új jellegűnek tekinthető. Kiket vártok erre a rendezvényre? Tehát gondolok itt most arra, hogy fiatalabbakat, idősebbeket, vagy akár a családoknak is szól ez a rendezvény?
2: A rendezvény teljesen ingyenes, és a Miklósi Baráti Klub tagsága hatalmas örömmel lát vendégül minden érdeklődőt. A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak, és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk. Nagyon készülünk, szeretnénk kellemes meglepetést és egy igazán szép emlékezetes délután szerezni mindenkinek, aki ellátogat hozzánk.
1: Bár egy közelgő eseményről beszéltünk, de az évből még jó néhány hónap hátra van. Vannak esetleg tervek a jövőre vonatkozóan? Ha jól gondolom, azért lesznek még események, amelyekre majd mehetnek a Sziget-Szent Miklósiak és a térségi lakók is.
2: Mi is reméljük, készülünk rá. Egyelőre még a háttérbe folynak az egyeztetések, úgyhogy erről majd legközelebb tudok adni egy interjút.
1: És akkor így a végén foglaljuk össze néhány mondatban, hogy hova is várjátok szeptember 12-én az embereket, illetve hány órától.
2: Igen, tehát összefoglalva, kedves hallgatók, Miklóson és a környező településeken, ha vágynak egy jó hangulatú, szabadtéri délutánra, naptárba vele, szeptember 12, szombat 15 óra, a Sárgaház parkolója. Hozzanak magukkal a batyuban egy kis süteményt vagy üdítőt a közös asztalra. Ha van egy jó gyümölcsös süti receptjük, hozzák el a helyszínre 14 órától a versenyre. A háromtagú zsűri a legjobb süteményeket kitüntetésre fogják javasolni, és mi megjutalmazzuk. Érdeklődni a 0630-328-7357-es telefonszámon lehet közvetlenül nálam. Énekeljünk a közkedvelt vidám fiúkkal, mulassunk Bérdi Lajossal, ismerkedjünk és barátkozzunk. A Miklósi Baráti Klub tagsága szép meglepetésekkel és nagy szeretettel vár mindenkit, a belépés ingyenes.

0: FM 107.
1: A következő percekben Somogyi Betti kolléganőm Papríbel Zsófiával, a Halásztelki Polgármesteri Hivatal program szervező munkatársával beszélget három közelgő eseményről is, a Halásztelki Summer Festről, a Kastélyparki piknikről, valamint az augusztus 20-ai programokról. A részletek kiderülnek az interjúból.
2: Halásztelken is megrendezik idén is a Summer Fest kulturális fesztivált. Milyen programokkal készültök ezen az alkalmon?
3: Igen, idén már ez ugye második alkalommal lépnek fel nálunk. A nagy Summer Fest, a Százhalombattai rendezvénynek egy kis alrendezvénye lesz Halásztelken is. Már nagyon várjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a forró vonal, ez el kell, hogy erősödjön itt Pest megyében is. Igazából Szigetszentmiklóson is megrendezik a Summer Festet, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a halásztelkieknek is mindenképpen szeretnénk ezt elhozni. Ez egy nagyon különleges kulturális esemény lett, népzene, távoli országoknak a szokásait és táncait, énekeit ismerhetjük meg augusztus 18-án, délután 14 órától várunk minden kedves érdeklődőt a Szent László térre, a Márai elé. Hozzánk Bolívia, Indonézia, Uruguay és Peru érkezik a külföldi országok közül, valamint Magyarországot, természetesen a Halásztelken alakuló néptánc együttes.
2: A Garabonciás néptánc együttes, így van.
3: Fogja képviselni, igen.
2: Ugye említetted, hogy ez már a második alkalom, változott egyébként valamit a tavalyihoz képest, már mint akár így fellépők tekintetében más lesz?
3: A fellépők tekintetében több fellépő lesz, mint tavaly, úgyhogy készülünk nagyon, hogy ők semmibe se szenvedjenek, természetesen hiány, nagyon nagy szeretettel és odaadással várjuk őket, és természetesen a kilátogatókat is. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper kora esti program lehet a halásztelkieknek.
2: Lesznek esetleg gyerekprogramok is, vagy külön most ezzel nem készültök?
3: Nem, külön ezzel most nem. Ez abszolút a néptánctól, a folklóról és az országok megismertetéséről fog szólni.
2: Viszont teljesen ingyenes, azt azért emeljük ki mindenképpen.
3: Igen, igen, igen.
2: De ha már ugye gyerekprogramok, hát másnap is, hát most Halásztelken nem lehet unatkozni majd jövő héten egyáltalán, mert hogy kastélyparki piknik lesz, ráadásul egy egyéves szülinapi sunset party, ha jól látjuk itt a közösségi oldalon, és ott viszont lesznek már gyerekprogramok is.
3: Igen, itt nem szakítunk a hagyományokkal, az első rendezvényt is ugyanígy csináltuk meg, ez már egyébként szám szerint a negyedik rendezvényünk lesz, a negyedik kastélyparki piknik, és igen, pontosan egy évvel ezelőtt pattant ki a fejünkből ennek az ötlete, hogy szervezzünk ide is egy jó kis bulit, tehát 19-én délután 4 órától várjuk a családokat ide a kastélyparkjába, gyerekeknek lesz arcfestés, csillámteszkó, ugrálóvár, szokásos, nagyon jó kis programokkal várjuk őket. A nagyobbaknak pedig a talpalávalót ugyanúgy Hanvai Pidzsi, New Week és DJ Fatboy fogja húzni egészen este 11 óráig. Nagyon finom ételekkel, italokkal várjuk még a kilátogatókat. Mi úgy néztük, hogy jó idő is lesz.
2: Igen, egyébként mi is azt néztük.
3: Meleg is lesz. Igen, ugye a húsvétkor volt utoljára kastélyparki piknik, akkor azért estére már egy kicsit hűvösebb volt, de most fantasztikus időnk lesz, úgyhogy mindenkit várunk pokróccal, ápizsákkal, amivel szeretne, költözőn ide kihozzák, babzsákok is lesznek, ahogy eddig, egy szuper este van készülőben.
2: Igen, ugye mondtad, hogy ez már...
3: És
2: ingyenes ez is, meg a gyerekeknek szóló programok. Tehát itt tulajdonképpen az egész rendezvény teljesen ingyenes.
3: Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy Halásztelekváros önkormányzata és a vezetősége is mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a halásztelki családok lehetőleg ingyenesen tudják a halásztelki programokat, meg nem csak a halásztelkiek, bárki, aki ide kilátogat, mert úgy gondoljuk, hogy ez jár az itt élőknek, az, hogy szórakozhassanak, együtt lehessünk, jó környezetben, szép környezetben, és minőségi programokkal.
2: Hát meg ugye említetted, hogy például ez a kastélyparki piknik is egyébként, ez már a negyedik alkalom, de szerintem ezt nem csak a halásztelkiek várják, hanem így a térségben rengetegen, mert hogy tényleg már olyan hagyománya van, meg olyan igazi kis kuckózós, bulizós alkalom szokott azért ez lenni. Emlékszem, voltunk kint mi is.
3: Amikor mindig azért egy másfél hónappal előtte leülünk egyeztetni itt főleg a DJ srácokkal, ők már ugye New Week Halásztelken lakik, tehát hogy azért vele többet is találkozunk, és pont jöttek, hogy vegyük a promó videót, és azelőtti napon már a halásztelki csoportokban elindultak a kérdések, hogy vajon lesz-e idén.

0: nyáron is kastélyparki piknik, és akkor nagyon örömmel tette ki polgármester úr ezt a videót, hogy igen, mindenkinek válaszolva augusztus 19-én jön a jó kis nyári buling.
1: De jó, ez szuper, és akkor még augusztus 20-a mellett sem menjünk el, hogy készül Halásztelekváros a nemzeti ünnepünkre augusztus 20-án, milyen programok lesznek nálatok?
0: Városi ünnepséggel, szokásos városi ünnepséggel készülünk, ami 11 órakor kezdődik majd a Malonyai kastélyban. Ide is várunk minden kedves érdeklődőt, és emlékezni, ünnepelni vágyót. Jelényi László a református lelkész tart majd ünnepi áhítatot és áldáskérést majd az új kenyér megszentelésére, és Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor a megszentelésre természetesen, illetve Mészáros Tamás színművész és énekes fog nekünk egy kis műsort adni majd, illetve a Halásztelek Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok Egyesületének énekkara is fel fog lépni itt a Malonyai kastélyban, valamint városi kitüntetést fogunk átadni.
1: Nagyon szépen köszönöm a programokról. Egyébként ugye Halásztelek város hivatalos Facebook oldalán minden fontos információ fent van, mind ugye a Summerfesttel kapcsolatosan, vagy a kastélyparki piknikkel, és ugye a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban is.

0: Mozaik. Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Mozaik közéleti magazin műsorunk ismétlése. A következő héten újra jelentkezünk a térség legfontosabb eseményeivel, helyszíni riportokkal, tudósításokkal és véleményösszegzésekkel. Amennyiben lemaradtatok az ismétlésről is, a lakiegyradio.hu oldalon, a hangos archívumban bármikor visszahallgathatjátok a teljes adást. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, jövő héten újra találkozunk, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Mozaik, mozaik. Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Nagy területen ég a tűz Szeged határában. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a kárpátaljai vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesuvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Autók és kamionok égnek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni. Három napja nem sikerül megfékezni a délnyugat-franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Lannes megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. Sérültekről vagy lakóházakat ért káról nem érkezett jelentés. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített mindegy 400 ember visszatérhet az otthonába.
8: Időjárás.
9: Itthon változékonyra fordul az idő. Holnap a kezdeti gomoly felhős napos idő után szinte az egész országban kialakulhat eső, zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 15-22, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Felbecsülhetetlen értékű műkincseket loptak egy messzinai múzeumból. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesuvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messzinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Idén is a Szentendre is kanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
4: Időjárás.
5: Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szobaplusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet.
2: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
1: És igény szerint otthonába szállítjuk.
2: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
1: Borbély Tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
2: Borbély Tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 40 éves városként ünnepel Sziget-Szent Miklós. Idén kettős jubileumot ünnepel Sziget-Szent Miklós. A település fennállásának 750. valamint városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntötte a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségház bonyolít le. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pál is tagja, egy kiállítással készül, amely Sziget-Szent Miklós történetét és fejlődését mutatja be.
6: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjainkat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvényen. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takály Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, Fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Sziget-Szent Miklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, de hát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk.
5: Sikerrel zárta a második óriás bazárját a Sziget-Szent Miklósi Baráti Klub. A nemrég megtartott második óriás bazárra a szervezők várakozásait is meghaladó számban érkeztek látogatók, a program pedig a közösségi összefogás jegyében zajlott. Jaksaladányi Emma a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvény egyik kiemelt eleme a klub által készített gazdagon tálalt toroskáposzta volt, amely nagy sikert aratott a résztvevők körében. Hozzátette, a bazár egyben a jótékony összefogásnak is teret adott. A résztvevők felajánlásokkal és külön adományokkal támogatták a Vöröskereszt munkáját. A Miklósi Baráti Klub a rendezvény kapcsán kiemelte, az esemény a gyermekek számára is szórakoztató pillanatokat okozott.
7: A lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezető rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását.
5: A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárasság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolást alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csiga Duó és a Belvárosi Betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Őrizetbe vették az M3-ason történt buszbaleset sofőrjét. Sikerült megfékezni az erdőtűz terjedését Andalúziában. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesuvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és első mérések a vízszint emelkedését mutatják. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített több mint 400 ember visszatérhet az otthonába. Spanyolországban más tartományokban is küzdenek az erdőtüzekkel. Aragóniában és a Portugáliával határos Zamorában is sikerült már jó részt körülhatárolni az érintett területeket. A hatóságok gyanúja szerint mindkét erdőtüzet gyújtogatás okozta, egy férfit már őrizetbe vettek. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is.
9: Időjárás.
10: Estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
11: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
9: Még több hír egy helyen.
12: lakihegyradio.hu.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térségi kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A Vörös Sándor óvoda igazgatónőjével tárgyalt Dunavarsány polgármestere. Gazacai Szilvia és Keresztesi Balázs a jelenleg is zajló fejlesztésekről és előkészületekről beszélgetett. A nyár folyamán sor került a kazán cseréjére, valamint a betonkerítés javítására és festésére. Elkezdődött továbbá az udvaron található játékhajó szétbontása, amelynek helyére egy villamost és egy mászókát telepítenek. Az elkövetkező időszakban megvalósul ezen kívül az egyes számú épület mosdóinak korszerűsítése és a tető javítása is. A munkálatokat igyekeznek a szeptembertől induló nevelési év kezdetéig befejezni a szakemberek. A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksoladány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt Sziget-Szentmiklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
7: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak.
6: Folytatódnak a közterületi munkák Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Augusztusban is azon dolgozik, hogy a település rendezett és biztonságos legyen. A nyári hőség idején kiemelt figyelmet kapnak a zöld területek, emiatt folyamatosan szükség van az ágyások és parkok fenntartására. A szakemberek ezen kívül fontos intézményi feladatokat látnak el, illetve rendszeresen végzik a busz megállók karbantartását. A napokban emellett gajazásra kerül sor a Dunapart és az olimpiai edzőtábor környékén. Az önkormányzat a továbbiakban is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Régi arcát mutatja meg a Petőfi utca az első Csordanyom kulturális fesztiválon. Október 3-án első alkalommal rendezik meg a Csordanyom kulturális fesztivált, amelynek célja, hogy közösségi összefogással mutassa be a város egykori értékeit és hagyományait. Tóth Benő, az esemény szervező Kossuth Kert barátkör elnöke rádiónknak elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a Petőfi utca teljes hosszában visszakapja régi arculatát, és a látogatók egy korábbi korszak hangulatát élhessék át. Hozzátette, a fesztivált veteránautó és traktor kiállítás is színesíti, ezért várják azok jelentkezését, akik különleges járműveikkel szeretnének részt venni a bemutatón.
8: A rendezvény helyszíne a Petőfi utca gyakorlatilag az egyik legrégebbi utcája a településnek, és ez egy földes út volt, ahol a csorda járt ki a közös legelőre, ez az új iskola és környéke volt a közös legelő, írna a neve, hogy Csordanyom, és ennek a kiállításnak az lesz a különlegessége, hogy a régi épületek a régi millióban fognak megjelenni, a régi autók, a régi traktorok és a régi járművek, úgyhogy bárki, aki rendelkezik ilyennel, és még nem gondolta, hogy országos találkozókra elmegy, de itt Szigetszentmihályon szívesen bemutatná, azoknak is várjuk a jelentkezését.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 20:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklór Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 16:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara Együttes is közül. Működik. 17:45-kor kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Dagi egy rádió. Helyben vagyunk.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
8: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason balesetet szenvedett busz. Műhelybeszélgetéseket tartottak a felsőoktatás megújításáról. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. A miniszter tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Gyújtogatás gyanújával őrizetbe vettek 4 embert a horvátországi Zadar térségében. Sajtóhírek szerint helyi lakosok tettek bejelentést, hogy egy csoport gyanúsan viselkedik. Benkovács közelében szándékosan tüzet akarnak gyújtani. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy a 4 embernek köze lehet-e az elmúlt napok tűzeseteihez, amelyek a település pár kilométeres körzetében történtek. Hintóval kirándulókat ért baleset Svájcban. Egy 73 éves nő meghalt, 12-en megsérültek. Összesen 40-en vettek részt a kiránduláson 2 több részből álló szerelvényen. Az egyik járműnek meghibásodott a fékberendezése, egy lejtős szakaszon letért az útról és nekiütközött egy fának. A baleset a Rózek-hegy csúcshoz közeli egyik völgyben történt.
0: Időjárás.
9: Holnap a gomoly felhős, napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról. Személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Emlékházőrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalt a később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
9: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
8: A cifraszűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifraszűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula Galériában. A cifraszűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Sziget-Szent Miklósi Közösségi Ház Aula Galériában. A Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan. Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a Taksony Nagyközség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a Taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölő lapok alapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármester hivatalban vagy a művelődési jászkönyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert Kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
0: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
0: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
0: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
0: Skoda. Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: 40 éves városként ünnepel Szigetszentmiklós, a jótékony célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A cifraszűr hagyományát mutatja be a Summerfest kiállítása. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: 40 éves városként ünnepel Szigetszentmiklós. Idén kettős jubileumot ünnepel Szigetszentmiklós. A település fennállásának 750. valamint városán nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntött a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségház bonyolít le. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pál is tagja, egy kiállítással készül, amely Szigetszentmiklós történetét és fejlődését mutatja be.
7: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjainkat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvényel. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takály Zoltán taktársunkkal közösen az Újvárosi Református Gyülekezet teázójában, Fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Szigetszentmiklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, tehát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk.
6: Kiadványokkal készül a jubileumra a Mi Helyünk Egyesület. Tóth Pál hozzátette, két nyomtatott kiadvány megjelentetését tervezi a Mi Helyünk Egyesület Szigetszentmiklós jubileumi ünnepségeihez kapcsolódva. Kiemelte, bár a szervezet a közösségi felületeken is aktívan tájékoztatja az érdeklődőket, fontosnak tartják, hogy papíralapú kiadványokkal is megőrizzék a város történetének és közösségi életének értékeit. A kiadványok első néhány száz példányos megjelenésének önköltségét az egyesület egyik tagja vállalja. Tóth Pál hozzátette, amennyiben a későbbiekben lehetőség nyílik rá, nagyobb példányszámban is szeretnék elérhetővé tenni a jubileumi kiadványokat.
7: két tanulmány kerülne ebbe bele, ugye Betsz Viktóriát már említettük, elnökasszonyunkat, ugye a kutatási területéből adódóan, lakjegyleadóval, rádiótörténettel, lakjegyen lévő csárdákkal foglalkozott, és ebből lenne egy kisebb kiadvány, valamint a Csepel autógyár történetéből is szeretnénk, illetve a Dunai repülőgépgyárnak a történetéből. Ezek az anyagok nagyrészt összeálltak, még most a szerkesztése és a nyomda alá való rendezése zajlik.
6: A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksoladány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt Sziget-Szent Miklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
8: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak.
6: A cifra szűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifra szűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula Galériában. A cifra szűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Sziget-Szent Miklósi Közösségi Ház Aula Galériájában, a Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: A nemzeti ünnep alkalmából Dunaharasztiára érkezik a Szájfel Szabad Madár koncertshow. Augusztus 21-én egy különleges produkció várja az érdeklődőket a piactéren. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az este folyamán felcsendül majd a himnusz, ezen kívül az István a Király Musical közkedvelt stágereit is hallgathatja a közönség. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, hogy a hat énekes olyan népszerű dalfeldolgozásokkal készül, mint az Ismerős arcok nélküle című szerzeménye, vagy Olá Ibolyától a Magyarország.
9: Augusztus 21-én pénteken este 20:30-tól a Szájfel Szabad Madár koncertshow érkezik Dunaharasztira a piactéri színpadra. Ennek a koncertshownak a keretében fellép Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely is, és a Szájfel Szabad Madár koncertshow a legnagyobb, mindannyiunk által ismert slágereket fogja elhozni Dunaharasztira.
6: A gyakori nyári tűzesetek miatt folyamatosan készenlétben kell állnia a katasztrófavédelmi szakembereknek. A tűzoltók rendszeresen vesznek részt erőléti edzéseken annak érdekében, hogy baleset esetén hatékonyabban el tudják látni feladataikat. Molnár Péter rádiónknak elmondta, hogy elsősorban az állóképesség és a teherbírás fejlesztése kap hangsúlyt. A Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke hozzátette, a jelenlegi hőség kifejezetten megterhelő rájuk nézve, mivel ilyenkor is teljes felszerelésben kell életeket menteniük, illetve megszüntetniük az égést.
10: Ugye én 5 éves korom óta futballoztam, úgyhogy nagyjából a maga az alapálló képesség megvan. Viszont ezt igyekszem fenntartani, illetve azért akár egy lakástűz, akár ebben a melegben, bárhol nagyon extrém dolgoknak vagyunk kitéve. Inkább ugye itt a hőterhelés az, amiről beszélek. Szoktunk járni Dunaharasztiban, a sportparkban olyan korlátokhoz, ezt egy légzővel a hátadon, ami ugye azért 20-25 kilométer. Azért vannak ugye Harasztiban is már ilyen társaságok, 3-4 emeletes tényleg, ugye azért oda is föl kell menni. Lehet, hogy többször nagyon hamar el tud fogyni az erő, ha nincs utánpótlás.
6: Fontos megerősítenünk az immunrendszerünket még a nyári szünet vége előtt. Szeptembertől nem csak a gyermekek térnek vissza az iskolába, hanem a szezonális betegségek is. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy az évszakváltás gyakran jár a felső légúti fertőzések elterjedésével. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, továbbra sem szabad elhanyagolnunk a rendszeres vitaminpótlást.
11: Alapvetően az iskolakezdéssel a legnagyobb probléma mindig az szokott lenni, hogy visszatérnek a közösségbe a fiatalok. Ugye különböző fertőző, leginkább felső légúti betegségek szokták ugye felütni a fejüket. Nyilván ott már az időjárás változás, az őszi időszak már alapból hozza ezt magával. Tehát a szervezetnek az általános állapotát kell egy picit javítani, hogy minél fittebbet legyünk, érdemes már előre vitaminokat szedni, illetve nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is odafigyeljünk arra, hogyha lázas betegség van, ha kiütéses betegség van, akkor azért a közösséget kerülni kell.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-es Szigetszentmiklósiak a szintén első osztályt erősítő Pler otthonában játszottak, és már a félidőben 16-18-ra vezettek. Ez a két gólos előny végül megmaradt, így a végeredmény 29-31 lett. Kilvinger Bálint, a térség együttes vezetőedzője elmondta, bár nem az eredmény a legfontosabb, a felkészülési időszakban természetesen csapata küzdőszellemét dicséri, hogy eddig 3-ból 3-szor győzni tudtak. Hozzátette, még mindig a különböző játékelemekben való előrelépés a cél, és sokat tanult ezen a találkozón is arról, hogy kit milyen szerepben lehet és érdemes használni a keretből.
5: Időjárás.
6: Hétfőn már nem lesz zavartalan napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Észak-észak-nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé számíthatunk frissítő záporokra, zivatarokra. Többfelé élénknél erős lesz a déli szél, majd délután észak-nyugatira fordul a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután lehűlés jön.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Laki Hegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

107. Blokihegy Rádió. Blokihegy Rádió. Ez Budapest, baby, nem jó jó city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigén. Fújjon a füstöt, a csókon.

0: vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli program sorozatot. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Egy rádió. Helyben vagyunk.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
5: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
5: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
5: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
5: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: 40 éves városként ünnepel Sziget Szent Miklós. A jótékony célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A Cifraszűr hagyományát mutatja be a Summerfest kiállítása. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
6: 40 éves városként ünnepel Sziget Szent Miklós. Idén kettős jubileumot ünnepel Sziget Szent Miklós. A település fennállásának 750. valamint városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntött a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségi Ház bonyolít le. Tóth Pár önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pár is tagja, egy kiállítással készül, amely Sziget Szent Miklós történetét és fejlődését mutatja be.
7: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjaikat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvénnyel. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takály Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Sziget Szent Miklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, tehát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk.
6: Kiadványokkal készül a jubileumra a Mi Helyünk Egyesület. Tóth Pál hozzátette, két nyomtatott kiadvány megjelentetését tervezi a Mi Helyünk Egyesület Sziget Szent Miklós jubileumi ünnepségeihez kapcsolódva. Kiemelte, bár a szervezet a közösségi felületeken is aktívan tájékoztatja az érdeklődőket, fontosnak tartják, hogy papíralapú kiadványokkal is megőrizzék a város történetének és közösségi életének értékeit. A kiadványok első néhány száz példányos megjelenésének önköltségét az egyesület egyik tagja vállalja. Tóth Pál hozzátette, amennyiben a későbbiekben lehetőség nyílik rá, nagyobb példányszámban is szeretnék elérhetővé tenni a jubileumi kiadványokat.
7: Két tanulmány kerülne ebbe bele, ugye Besz Viktóriát már említettük, elnökasszonyunkat, ugye a kutatási területéből adódóan, lakjegyi leadóval, rádiótörténettel, lakjegyen lévő csárdákkal foglalkozott, és ebből lenne egy kisebb kiadvány, valamint a Csepel autógyár történetéből is szeretnénk, illetve a Dunai repülőgépgyárnak a történetéből. Ezek az anyagok nagyrészt összeálltak, még most a szerkesztése és a nyomda alá való rendezése zajlik.
6: A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksaladány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt Sziget Szent Miklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzel megfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
8: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város rakóinak.
6: A cifraszűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifraszűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Szigetszentmiklóson. A tárlat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula galériában. A cifraszűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Szigetszentmiklósi Közösségi Ház Aula galériájában, a Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
6: A nemzeti ünnep alkalmából Dunaharasztiára érkezik a Szájfel Szabad Madár koncertshow. Augusztus 21-én egy különleges produkció várja az érdeklődőket a piactéren. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az este folyamán felcsendül majd a himnusz, ezen kívül az István a Király Musical közkedvelt stágereit is hallgathatja a közönség. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, hogy a hat énekes olyan népszerű dalfeldolgozásokkal készül, mint az Ismerős arcok nélküle című szerzeménye, vagy Oláh Ibolyától a Magyarország.
9: Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabad Madár koncertshow érkezik Dunaharasztira a piactéri színpadra. Ennek a koncertshownak a keretében fellép Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely is, és a Szájfel Szabad Madár koncertshow a legnagyobb, mindannyiunk által ismert slágereket fogja elhozni Dunaharasztira.
6: A gyakori nyári tűzesetek miatt folyamatosan készenlétben kell állnia a katasztrófavédelmi szakembereknek. A tűzoltók rendszeresen vesznek részt erőléti edzéseken annak érdekében, hogy baleset esetén hatékonyabban el tudják látni feladataikat. Molnár Péter rádiónknak elmondta, hogy elsősorban az állóképesség és a teherbírás fejlesztése kap hangsúlyt. A Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke hozzátette, a jelenlegi hőség kifejezetten megterhelő rájuk nézve, mivel ilyenkor is teljes felszerelésben kell életeket menteniük, illetve megszüntetniük az égést.
10: Ugye én 5 éves korom óta futballoztam, úgyhogy nagyjából a maga az alapálló képesség megvan. Viszont ezt igyekszem fenntartani, illetve azért akár egy lakástűz, akár ebben a melegben, bárhol nagyon extrém dolgoknak vagyunk kitéve. Inkább ugye itt a hőterhelés az, amiről beszélek. Mi szoktunk járni Dunaharasztiban, a sportparkban olyan korlátokhoz, ezt egy légzővel a hátadon, ami ugye azért 20-25 kilométer. Azért vannak ugye Harasztiban is már ilyen társaságok, 3-4 emeletes, tényleg ugye azért oda is föl kell menni. Lehet, hogy többször nagyon hamar el tud fogyni az erő, ha nincs utánpótlás.
6: Fontos megerősítenünk az immunrendszerünket még a nyári szünet vége előtt. Szeptembertől nem csak a gyermekek térnek vissza az iskolába, hanem a szezonális betegségek is. Dr. Kun László Károly rádiónk elmondta, hogy az évszakváltás gyakran jár a felső légúti fertőzések elterjedésével. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, továbbra sem szabad elhanyagolnunk a rendszeres vitaminpótlást.
11: Alapvetően az iskolakezdéssel a legnagyobb probléma mindig az szokott lenni, hogy visszatérnek a közösségbe a fiatalok. Ugye különböző fertőző, leginkább felső légúti betegségek szokták ugye felütni a fejüket. Nyilván ott már az időjárás változás, az őszi időszak már alapból hozza ezt magával. Tehát a szervezetnek az általános állapotát kell egy picit javítani, hogy minél fittebbet legyünk, érdemes már előre vitaminokat szedni, illetve nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is odafigyeljünk arra, hogyha lázas betegség van, ha kiütéses betegség van, akkor azért a közösséget kerülni kell.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-es Szigetszentmiklósiak a szintén első osztályt erősítő Pler otthonában játszottak, és már a félidőben 16-18-ra vezettek. Ez a két gólos előny végül megmaradt, így a végeredmény 29-31 lett. Kilvinger Bálint, a térség együttes vezetőedzője elmondta, bár nem az eredmény a legfontosabb, a felkészülési időszakban természetesen csapata küzdőszellemét dicséri, hogy eddig 3-ból 3-szor győzni tudtak. Hozzátette, még mindig a különböző játékelemekben való előrelépés a cél, és sokat tanult ezen a találkozón is arról, hogy kit milyen szerepben lehet és érdemes használni a keretből.
0: Időjárás.
6: Hétfőn már nem lesz zavartalan napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Észak-észak-nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé számíthatunk frissítő záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk néhol erős lesz a déli szél, majd délután észak-nyugatira fordul a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután lehűlés jön.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Itt élünk.
1: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
0: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
1: FM 107.
5: Köszöntöm a Lakihegy Rádió hallgatóit, Petyko Ági vagyok. Vajon elég lehet egy kedves szó, egy gyermekrajz vagy egy apró papírból hajtogatott hajó ahhoz, hogy valakinek szebb legyen a napja? Sokan azt gondolják, hogy a segítségnyújtáshoz rengeteg pénz vagy hatalmas szervezet kell. Pedig néha éppen a figyelem, a jelenlét és az összefogás a legnagyobb ajándék. A mai műsorunkban egy olyan kezdeményezést mutatok be, amely néhány gyermekrajzból indult, mára pedig emberek százait kapcsolja össze. Megtudhatjátok, hogyan született meg az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület Dunavarsányban, kiket segítenek, miért készülnek lélekhajók és kézzel írt üzenetek, valamint az is, hogy bárki részese lehet ennek a közösségnek. A vendégem Megyesi Melinda, az Egyesület megálmodója. Tartsatok velünk!

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ez az Itt élünk című riportműsorunk, amelyben most egy különleges szervezetet szeretnék nektek bemutatni, ugyanis vannak emberek, akik nem csak észreveszik, hogyha valaki segítségre szorul, hanem tesznek is érte. Dunavarsányban néhány hónappal ezelőtt egy új közösség kezdte meg a munkáját. Az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület célja nem csupán az adományozás, hanem egy olyan összefogás megteremtése, amelyben mindenki megtalálhatja a helyét akár segítőként, akár támogatóként. Hogy hogyan született meg ez az ötlet, milyen értékek mentén működnek, és hogyan lehet hozzájuk csatlakozni, erről beszélgetünk mai vendégünkkel, Medgyesi Melindával, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület megálmodójával. Köszöntelek!
3: Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Még mielőtt az egyesületről kezdünk el beszélgetni, egy picit szeretném, hogyha rólad is szó esne. Ki volt Medgyesi Melinda az Élethajó előtt?
3: Hát én bízom benne, hogy ugyanazt tudok maradni, és tovább fejlődni. Két gyermekes anyuka vagyok, ikreim vannak, egy kisfiam és egy kislányom van, ők 9 évesek. Légzéstechnikával, meditációval, az emberi alapvető értékek oktatásával foglalkozom. Hangtálat is használok önfejlesztéssel, tehát elég összetett komplex, amivel foglalkozom. 4 éves kortól foglalkozom gyerekekkel és felnőttekkel is.
2: Mindig is ez volt egyébként, amivel foglalkoztál, vagy előtte azért volt másfajta munkád?
3: Kereskedelemben voltam eddig, és felsővezető voltam. De mivel a gyerekek megérkeztek, így tudtam, hogy nyilván életmódot is kell váltsak, és ahogy egyre jobban bele süllyedtem az anyaságnak a létében, ugye nyilván a kellemes és a kellemetlen létében, próbáltam rá megoldást találni, és én 8 évig voltam az ikrekkel gyesem, kiéltem ezt, kihasználtam ezt a lehetőséget, és én tanultam, és elkezdtem magam átképezni, pontosan, mert már tudtam, hogy ez lesz a célom, hogy emberekkel foglalkozzak, és segítsek, mert a környezetemben is sok olyan ember volt, aki segítségre szorult, és mindig empatikusnak is éreztem, és segítőkésznek magam az összes munkahelyemet, sokszor vezetői létemre ez volt nem a pozitív, hanem inkább a negatív része, hogy sokkal-sokkal jobban az emberi értékekkel foglalkoztam. Aztán nyilván az ember kiég egy idő után, megváltozik az élethelyzete, a család fontosabb lesz, és úgy gondoltam, hogy segíthetnék az embereken. Nekem is nyilván az életemben sok olyan törés volt, és lelki seb és heg, ami hozzásegített, és valószínű, hogy is sokkal jobban meg tudja az ember érteni, mindenkinek vannak problémái, gondjai, akár rossz gyerekkor, vagy bármilyen rossz az életében, ami mély sebet hagy, és ugye át tudja sokkal-sokkal jobban élni ezt a dolgot, és én bízok abban, hogy azért kapjuk ezt az ajándékot, ezt az áldást, hogy sokkal jobb nem is tanítók legyünk, hanem példamutatók, és igazából ez volt így az életcélom, elkezdtem ezt az egészet, a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Iskola nagyon sokat segített, ott foglalkoztam több osztállyal is, meditációval, légzéssel, fejlesztéssel, a tanárokkal, az elemi iskolába is, a gyógypedagógiai részlegre, illetve fejlesztő csoportokkal. Nekem szinte az a tanév arról szólt, hogy fejlődjek, és igazából ott indult el egy lélekajándékkal. Nagyon sok rajzot kezdtem el kapni a gyerekek, től, illetve a meditációk és a foglalkozások mindig komplexek és összetettek voltak, és rajzkiállítást csináltunk, hogy egy ugyanolyan dolgot hányféleképpen látunk. Különböző színekben, térben, formákban, és nagyon tetszett a gyerekeknek. És aztán elkezdtek nekem kedves dolgokat, ugye fejlesztük az érzelmi intelligenciánkat is, az érzéseinket felismertük, és nagyon szép kis leveleket kaptam, rajzokat, és innen jött az ötlet, hogy elkezdett gyűlni. Töménytelen mennyiség, ugyanis ott 16 osztállyal foglalkoztam, egy fejlesztő csoporttal is, meg egy gyógypedagógiai részleggel, tehát azért elég sok gyermekkel találkoztam. Itt hétfőtől péntekig folyamatosan ment a munkába a tanévbe, illetve a tanárokkal is, és nagyon-nagyon nagy gyakorlat volt nekem, nem csak szakmailag, hanem emberileg is, és innen jött az ötlet, hogy itt ez a sok rajz, ez sok érték, és hogy azt mondják, hogy a gyermekeknek a rajz a lelkükből egy darab, és én valóban hiszek, és így gondolom, érzem is, amit ők kifejeznek a rajzukba, az írásaikban, hogy ez tovább kéne vinni. Közeledett karácsony, vettem úgymond nem is a fáradtságot, hanem így a lelki erőt hozzá, hogy megkérdezzek különböző szervezeteket, fogyatékkal élőket, nyugdíjas otthonokat, kórházakat, hogy mit szólnának hozzá, hogyha az ott lakóknak, dolgozóknak én ezt vállalom, eljutassuk. Nagyjából ez 3 évvel ezelőtti történet, olyan 800 és 1000 rajz között jutattam el ide az intézetekben. Ott már tudatosan csináltuk, tehát az iskola nagyon nyitott volt, és a tanárok is a gyerekeknek a szabad idejébe rajzoltunk, illetve otthonról is érkeztek rajzok, tehát ez a kapcsolódás nagyon-nagyon jól megjött, illetve apró kis ajándékok. Fontos volt az, hogy mivel lélekajándék ne pénzbeli, ne tárgyi, hanem kézzel készült dolog legyen, ide becsatlakoztak családok is, mondhatom azt. Aztán tavaly még nagyobbat gondoltam, hogy nekiállok, de megelőztek ezek a szervezetek, ahol voltam, és felhívtak, hogy olyan hatással volt a lakókra, az ott dolgozókra, hogy van, akinek a mai napig az éjjeli szekrényén ott van. Ott ugye nyilván beszélgettem velük, írtam karácsonyi mesét, felolvastam, tehát kialakult egy olyan nagyon jó kis légkör, amiben én is nagyon jól éreztem magam, nem éreztem magam feszélyezetve, kellemetlenül, illetve nyilván megható volt, mikor ott sírtak, ott felnőttek, hölgyek, férfiak, tehát ez nagyon jó érzés volt, mert a szó jó értelmében volt ez megható, és akkor én azt gondoltam, hogy ezt nem szabad abba hagyni, így kértem az iskola segítségét, és így csatlakozott be már a Petőfi, Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, hogy ott már biztosított helyszínt, hogy foglalkozásokat is csináljunk. Több mint 1500 rajz született, amit eljutattam, tudtam, hogy a következő évben ez már egyedül biztos nem fog menni, illetve ott Portik Évi is, a művelődési ház igazgatója mondta, hogy ezt ne hagyjuk abba, tehát ez ne karácsonyi legyen, és így mindenhonnan nagyon jól kaptam azokat a pozitív jelzéseket, ingereket, hogy valamit csináljunk. És akkor jött a következő ötlet, hogy akkor egy kórháznak, a Heimpál kórháznak is nagyon örülnének, hogyha csinálnánk rajzokat. Ott felkerestem a kommunikációs igazgató hölgyet, megkérdeztem, hogy csak úgy nagyjából, mert tudom, hogy elég nagy létesítmény az országban az egyik legnagyobb gyermekkórház, hogy hány lakója, hány dolgozója, nagyjából mennyi szülő. Nyilván változik, de mondjon inkább egy nagyobb mennyiséget. Hát ő 3-400 rajznak is örült volna, azt mondta, hogy 1500 biztos. 1574 darab rajzot sikerült eljutatni, illetve rengeteg sok plüss figurát, játékot, amit még időközben elkezdtünk gyűjteni. Ez hatalmas nagy erőt adott. Itt már becsatlakozott dr. Csobolyó Eszter is, hogy akkor most segít, és ő segített nekünk teljesen ingyenesen, létrehozta nekünk az Élethajó Értékőrző Háló Egyesületet, úgyhogy én is nagy köszönet neki, és most folyamatos munkában vagyunk vele is.
2: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést, eljutottunk tehát odáig, hogy hogy született meg az Élethajó. Innen folytatjuk a beszélgetést Megyesi Melindával.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Mai vendégem Medgyesi Melinda, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesületnek a vezetője, akivel erről az egész programról beszélgettünk. Már szó esett arról, hogy hogy született meg igazából az egyesület és az ötlet, de tulajdonképpen a névválasztásról még nem beszéltünk. Miért Élethajó lett a neve ennek az egyesületnek?
3: Hát igazából úgy gondoltuk, hogy ez az életünkről szól, tehát mindannyiunk életéről, akár mennyire is különbözőek vagyunk, mégis egy világban élünk, a világhoz tartozunk, és tulajdonképpen a jobb, minőségi, szebb életet szeretnénk mi is hozzájárulni a világhoz és az életünkhöz. Elsősorban így a közösségünkre indult ki, hogy nagyon jó építő hatással lesz, de aztán, mivel többen is csatlakoztak és több visszajelzést is kaptunk, így szeretnénk az egész országra kiterjeszteni, hogy tanuljunk egymástól, tehát nem az, hogy mi most oktató jelleggel mutassunk, nyilván valamilyen példát, de mi is át szeretnénk venni azt a sok gyakorlatot, tapasztalatot, megélést az összes többi alapítvány, egyesület, civil szervezet, illetve közösségektől, akikkel össze tudnánk így hozni és észrevenni, hogyha valahol segítség kell.
2: Igen, tehát akkor ez nem csak kifejezetten emberekre vonatkozna, hanem akár mondjuk állatvédő szervezetekre is.
3: Igen.
2: És most az jutott eszembe, hogyha valaki most hallgatja ezt a beszélgetést, és úgy érzi, hogy hát neki van egy kis szabad ideje, szívesen foglalkozna ezzel, vagy bármilyen témakörrel, amit ti felkínáltok, hogyan tud hozzátok csatlakozni? Van-e lehetőség arra, hogy önkéntesként részt vegyen akármilyen programban, vagy szervezésben például?
3: Igen, mindenféleképpen. A Facebookon van egy oldalunk, Élethajó néven, ott megtalálható az e-mail címünk, messenger üzenetet is lehet, telefonszámunk is van, úgyhogy nagyon-nagyon nyitottak vagyunk, és mi is várunk minden segítséget, mert csak közösen tudunk segíteni és tenni.
2: Igen, és pont az jutott eszembe, hogy az elmúlt hetekben, napokban volt is egy ilyen összekapaszkodás, amit pont említettél itt néhány másodperccel ezelőtt, hogy együtt közösen jobban lehet működni, és nagyobb eredményeket lehet elérni. Mi volt ez pontosan? Az elmúlt hétvégére gondolok.
3: Igen. A Kék Méhecskék autistákkal élő alapítványnak volt egy családi délutánja, Palota Anita ennek az alapítványnak az elnöke, ő az Élethajó tagja is egyébként, úgyhogy innen indult tőlünk az Élethajóból, testvérszervezetként működünk, és mi is meghívást kaptunk tőlük, hogy legyünk részesei a programjának, ami nagyon-nagyon jó volt, mert minket még a kezdetek kezdetén a Mozaik, ott is autistákkal élő emberek vannak, felkeresett, hogy nagyon tetszik a mi életszemléletünk, ahogy hirdetjük magunkat is a programjaink, úgyhogy ők minden programon ott vannak, így erősítjük egymást, és nagyon-nagyon jól esett, hogy a mozaikosoknál is voltam például pont egy önvédelmi tanfolyamon, egy 3 órás nagyon-nagyon kemény önvédelmi tanfolyamon, ahol mentálisan és fizikálisan is kaptunk egy kiképzést, tehát én 3 hétig nem nagyon tudtam mozogni, és nyilván nagyon megható volt, amit ott a szülőktől is, illetve az edzőtől is, mert ők sajnos mind érintettek voltak. Egyedül én voltam az, aki szerencsére elmondhatom, hogy nem, és engem is a segítség vezérelés, hogy egy kicsit jobban betekintést nyerjek a világukba. Nagyon megható volt, nagyon mély volt, de viszont úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat segített emberileg is, a szakmámba is, és hogy a saját egyesületünkbe is nagyon-nagyon jó dolgot tudjunk bevinni. És olyan jó érzéssel töltött el itt Anitáéknak is a rendezvény, hogy tényleg nagyon jó minőségű volt, nagyon sokan voltak a meleg ellenére, de tudtunk kapcsolódni. Tehát nekem is nagyon sok fiatal önkéntes van, sőt családok vannak, akkor indult egy valaki jöttek a többiek, megnézték, és most már annyira lelkesek, annyira szeretnének kapcsolódni, és a jelenlét, és a segítőkészség, és ez a segítséget nem úgy kell értelmezni, hogy úristen, most szegény ő ilyen, vagy teljesen normálisan tudjuk kezelni, érzik azt a fajta kapcsolódást, energiát, hogy itt egyek vagyunk, elfogadjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, és segítünk egymásnak.
2: Szerinted miért van szükség ilyen napokra?
3: Hát igazából én azt gondolom, a mindennapjainkban is szükség lenne, és kezdenünk önmagunkkal, még hogyha nincs is semmiféle, nem szeretem ezt a szót használni, de fogyatékossággal élő dolgunk, vagy azért, mert hogy mások vagyunk, mert az a baj, hogy önmagunkat se tudjuk sokszor elfogadni. Annyiszor ostorozzuk, tehát az alapvető emberi értékekbe oktatom, ezt nagyon sokszor el szoktam egyébként mondani, az erőszak nélküliséget. És ha megkérdezek 10 embert, hogy mi az erőszak nélküliség, nagyon szépen elmondják, hogy nem bántok más gondolatban, szóban, tettben, cselekedetben, és magunkkal mi van? Magunkat folyamatosan elfelejtjük, ha fáradtak vagyunk, álmosak vagyunk, nem tudunk határt húzni, nem tudunk nemet mondani, befolyásol az otthonunk, a munkahelyünk, a közegünk, a média, minden más egyéb befolyásol, és itt kéne kezdeni. És én azt gondolom, hogy mindig minden belőlünk indul ki, tehát hogyha mi sokszor igen, kell, hogy egy kicsit sajnáltassuk magunkat, túl legyünk azon a dolgon, de nem szabad abban még gödörbe maradni, és ez annyira oda-vissza, tehát, hogy bennem is oldódik nagyon sok minden, ha nekem én segítek valakinek, illetve más is tud nekem segíteni.
2: Tehát akkor igazából ezért van erre szükség, hogy legyen találkozási pont, igen, legyen eszmecsere, legyen egy olyan érzés, hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémával, hát, hogy ötletet kapjak, hogy ő ezt a helyzetet így oldotta meg, tanulni tudjatok egymástól. Ez egy nagyon fontos dolog. Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Medgyessy Melindával.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Megyesi Melindával, az Élethajó Egyesület vezetőjével beszélgetünk az ő küldetésükről, a mondhatom a szervezet létrejöttéről, viszont arról még nem beszélgettünk, hogy kik állnak e mögött, az egész kezdeményezés mögött. Egyedül viszed ezt, vagy pedig vannak azért neked ilyen nagyon oszlopos tagjaid, akik mindig minden pillanatban ott vannak, és akikkel egyeztetni tudsz?
3: Így van. A két alelnököm is van, Simon Mónika és Tóth Bozsik Titanilla. Anita is ott van a csapatunkban, tanárok is erősítik a csapatunkat, Portik Évi is a művelődési ház vezetője, a Keresztesi Balázs is Dunavarsány polgármestere is, illetve a vállalkozók is. Tehát hihetetlen, hogy mennyi ember. Mondhatom azt, hogy a szomszédok, az iskolából a tanítók, a szülők, a gyermekek, tehát mindenki. Nem mondhatok olyat, aki esetleg ellenünk lenne, vagy nem segítene, és sokszor ez annyira meglepő sajnos a mai világban, hogy segítséget kérünk. Azt viszont sokszor észre szoktam venni, hogy amikor mondom, hogy bocsánat, nem pénzért jövünk, tehát a jelenlét, vagy ha otthon van bármi, a most is ugye egy gyermekkórháznak gyűjtünk játékokat, ott 0-tól 18 évesig vannak gyermekek, és minden vizsgálat fájdalmas, és mindennek örülnek, és elkezdtünk játékokat gyűjteni, hogy használható, tiszta játékokat, nagyon sok új játék érkezik, kis dobozos üdítők, minden más, aminek a gyerekek örülnek. És sajnos még nem mondhatom ki a kórház nevét, még a hivatalos szerződés létre nem jön, de nagyon nagy terveink vannak, hogy folyamatosan segítsünk nekik.
2: De hogy találtátok meg őket? Vagy már ők ismernek titeket, és akkor ők jelentkeznek, hogy hoppá, van itt egy ilyen élethajó egyesület, és akkor próbáljunk meg tőlük segítséget kérni, vagy igazából nektek van egy olyan sugallat, hogy oké, akkor most letudtuk ezt, értse mindenki jól, ezt a nem jó szót használtam rá, mert nem letudtátok, hanem igazából befejeztetek egy projektet, hogy akkor jöhet a következő. Ez hogy működik?
3: Hát ez úgy működött, hogy ahogy mondtad, egy isteni sugallat volt. Tehát elkezdtem nézni, ugye nagyon-nagyon sok olyan gyermek van, a gyermekeket akartuk mindenféleképpen támogatni, aki segítségre szorul. De amikor felmegy az ember, ez olyan, melyik ujjamat vágjam le, csúnyán szólva, és folyamatosan olyan jelek jelentek meg, ami lehet, hogy egy kicsit spirituális szívkövecske és szívek, és egyszer csak bejött az internet. Egy szívkórházról beszélünk, igen, és itt volt a következő sugallat, hogy akkor nekem ez egy jel volt, és így ki is zártam több mindent, hogy akkor most ide fogunk célorientáltan, felkerestem őket, és nagy szeretettel fogadtak.
2: Akkor most ez a projekt, ami igazából fut, hogyha valaki hallja most ezt a beszélgetést, hogyan tud segíteni, hová viheti például, mert említetted, hogy játékokat gyűjtöttök, miért, hány éves kortól, és hová tudják vinni az emberek, hogyha szeretnének segíteni?
3: Az oldalunkon tudnak érdeklődni, 0-tól 18 éves korig lehet hozni. Itt úgy beszéltük meg a kommunikációs hölgyel, hogy plüssöket, babákat, kisautókat, társasjáték, olvasókönyv, színező, ha használt is, akkor is nyilván tisztán érkezzen és használható állapotban, illetve sok új játékot is kaptunk egyébként. Mi ezt összegyűjtjük, van egy hely, ahol tudjuk gyűjteni, és most ha minden igaz, jövő hét kedden el is fogjuk vinni, mert egy jó nagy mennyiségű adag összegyűlt, és akkor most azon vagyunk, hogy a szerződést meg tudjuk kötni, mert egy következő nagy gyűjtést szeretnénk szervezni nekik, mert eszközökre lennének szükségük, a bútorok, a függönyök, minden más egyéb, hogy egy kicsit otthonosabbá tudják tenni ugye a kórházi szobákat, mert sok gyermek van, aki heteket, hónapokat vagy éveket töltött a kórházba, illetve ott is nagyon sok gyermeket ott is hagynak, tehát szülő nélkül vannak, és ezért gondoltuk azt, hogy mindent, amit meg tudunk tenni ennek érdekében, megteszünk, és tényleg nagyon hálás és büszke vagyok, mert az egész városunk jön, sőt, városon kívül is, de hát ugyanúgy Délegyházáról, Taksonyról, Dunaharasztiról, és bocsánat, ha valakit kihagytam, de tényleg mindenhonnan Pestről is érkeznek segítségek, támogatások, úgyhogy próbálunk mindenkin segíteni.
2: A közösségi felületeteken láttam, hogy sétákat szerveztek. Ennek mi a célja tulajdonképpen?
3: Ezek minden hónapban vannak, közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek, 6 órától indulnak, Dunavarsány is környékén, közösséget szeretnénk építeni. Tenni egy lépést önmagunkért, mindenki másért, akikért ki szeretnénk állni, és itt fiatalok, idősek, egyedül, családdal, baráttal, de minden hónapnak van egy tematikája, itt is gyűjtünk, vagy itt is éppen fogunk majd kövekre festeni, rajzolni, novemberi hónapra, amit ki szeretnék emelni, ott meleg ruhákat fogunk gyűjteni gyerekeknek, felnőtteknek, akik rá, illetve állatoknak is. Karácsonyra is minden hónapban készülünk egy ilyen sétával, tulajdonképpen önmagunkért, a közösségünkért, és aki szeretne segíteni, azokért.
2: Augusztusban mi a tematikája, és mikor lesz, ha már tudjuk pontosan?
3: Igen, augusztusban 8-27-én csütörtökön 18 órakor lesz, még a pontos helyszínen, a pontos helyszínt még egyeztetni fogjuk, itt is gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve itt kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szív alakú nagy követ szeretnénk jönni, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
2: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Megyesi Melindával. Mondd, hányadik vagyok a sorban?

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Megyesi Melindával, az Élethajó Egyesület vezetőjével beszélgetünk a szervezetről, hogyan működnek, hogyan lehet hozzájuk csatlakozni, mi az aktuális projektjük, amin dolgoznak, hogyan segítenek, és itt a beszélgetés alatt nekem az rajzolódik ki, hogy ez igazából rengeteg munka, és ahogy említetted, neked családod is van. Mindemellett neked hogy jut időd erre, vagy hogyan néz ki egy napot például?
3: Hát a gyerekek iskolába járnak, ugye a férjem dolgozik, hát ők kellenek hozzá. Más különálló segítségünk nincsen, tehát ők így születtek bele, hogy mindent magunknak kell megoldani. Vannak még nagyszülők, de ők is dolgoznak, van, aki távolabb él, szeretik csinálni. Tehát a gyerekeknek óriási nagy példamutatás. Egy személyes példát elmondanék, egy ma reggelit. A mellettünk lévő hölgy egy fehér Oroszországból származó hölgy, aki a szomszédunk. Sajnos egy hónappal ezelőtt nagyjából meghalt a férje. Ők nagyon sokat dolgoztak, keveset találkoztunk. Nyilván őszinte részvételt nyilvánítottunk. Tudtam, hogy egyedül van, mert itt Magyarországon nincs senki hozzátartozójuk. Kérdeztem, hogy tudok-e segíteni. Most sikerült eladni a házát és elköltözik, de viszont segítség nélkül maradt. Felajánlott ez a hölgy nagyon-nagyon sok mindent, függönyöket, játékokat, nagyon-nagyon sok dolgot felajánlott a kórháznak, illetve most egy jótékonysági vásárt is fogunk egyébként csinálni jövő héten, és nyilván mentünk neki segíteni, és a kislányom rajzolt neki egy egész nagy zsák baribárányt kaptunk, és gondolta, hogy így akkor Svetlán azt szereti, és anya, hogy rajzolhatok-e neki. Hát rajzolt egy nagyon aranyos kis, tényleg megható volt egy báránykát, szívecskét, virágot, odaírta neki, hogy jó utat, mert nyilván teljesen újra kell kezdeni az életét, közel 60 évesen, tehát nem könnyű. És átjött és majd megköszönte neki, és mondta, hogy honnan tudta. Hát mondtuk, hogy gondoltuk a zsákból, ugye, hogy a sok bárányka, és elsírta magát, és megható volt. És itt van az a pont az életünkben, hogy nem kell csodákat tenni, nem kell világsztároknak lenni, hanem annyira odaölelte magát, szinte mindenét eladott, elajándékozott, tehát tényleg újra szeretni az egészet, de mondta, hogy ez a rajz, ez most annyit segített neki, hogy valami hihetetlen.
2: Tehát tulajdonképpen a környezetünket kell észrevenni, hogy igen, ott mindig van olyan ember, akinek segíteni lehet, de még nem kaptam kérdést, vagy nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy ezt lelkileg, meg erővel, hogy te hogy tudod csinálni?
3: Hát foglalkozom önmagammal sokat, amit nyilván az élet tanított rá, hogy úgy tudok segíteni másoknak, ha elsősorban én se szorulok segítségre, és önmagamat is fejlesztem, és foglalkozok magammal, az én időt saját magammal töltöm el. Hát én minden reggel 4:30-kor fölkelek, légzek, meditálok, elmélyülök, nagyon sok könyvet olvasok, képzem magam, pihenek, tehát nem ez a 0-24-be pörgök, és kevés a 24 óra, nem kevés, mert próbálom úgy beosztani, hogy jusson mindenre. Tehát mérlegelem azt, hogy nincs az a pénz, hogy a családomat háttérbe tereljem. Próbálom azt is egy kicsit egyensúlyba, balanszba tenni, hogy nekik is meghagyjam azt, tehát gyerekek, és soha semmit nem erőltetek rájuk, de szerencsére szeretik a meditációt, a légzést, tehát vannak olyan mentális eszközök, amit tudják, hogy le tudják vezetni azt a fajta hisztit, rossz kedvet, tudom, hogy éhes vagyok, feszült vagyok, nem, tehát ez nagyon fontos, mert sok felnőtt se tudja, tanuljuk nyilván, és fejlődünk. Én engem ez nagyon-nagyon éltet és inspirál.
2: Ezt fantasztikus hallani, és szerintem ez egy jó üzenet is az embereknek, mert néha tényleg azt érezzük, hogy nem elég 24 óra, hogy legalább 30-ból kellene állni a napnak, és én pont ezért kérdeztem erre rá, mert azt gondoltam, hogy amennyi mindennel te is foglalkozol, hogy valószínűleg akkor reggeltől estig pörögsz, de ezek szerint ezt másképp is lehet csinálni, és ez egy fantasztikus dolog, lehet ebből is tanulni, lehet egy másik beszélgetést megérne egyébként ez, hogy akkor ezt hogyan is kellene csinálni. Ami eszembe jutott még, mert sajnos most már nincsen sok időnk, de arról még szeretném, hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy kik azok, akik hozzátok fordulhatnak. Mi az a jövőbeni vízió, amit te az élethajóval szeretnél elérni?
3: Hát igazából mindenkinek szeretnénk segíteni, hajléktalanokkal, fogyatékkal, élőkkel, gyerekekkel, idősekkel, az időseknek is én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségük van egy jó szóra, egy kedvességre, tehát elmentünk mi is Jófokra nyaralni, megnéztem, hogy van-e ott, találtam egy máltai szeretett idős otthon, felhívtam, a hölgy egy kicsit furcsán lotta, mert hogy olyan még nem találkozott, mert hogy lélekhajókat vittem oda az időseknek, illetve a dolgozóknak, a családommal, tehát teljesen nyitottak, és nagyon élvezik ezt a dolgot, és olyan jó volt velük elbeszélgetni, és látni azt, hogy ott is könnyeket csalhatott az ember a jó értelemben, és oda jöttek, megölelték, és köszönték, és beszéltek arról, hogy ők hogy kerültek ilyen helyzetbe, és ott a hölgy is mondta, hogy nagyon-nagyon jó hatással, olyan gyönyörű szép messenger üzenetet kaptam tőlük, és sok szívecskét, hogy milyen jó, szóval sokszor egy jó szó is.
2: Még annyit mesélj el a hallgatóinknak, hogy mi ez a lélekhajó.
3: A hajókat hajtogatunk, és ezt lélekajándékoknak neveztük el, és így lélekhajó neki a neve, kedves üzeneteket is írunk rá. A gyerekek, akik nem tudnak írni, ők rajzolnak is rá sokszor, illetve most egy fehér szívecskét találtunk ki, aminek a béke az elfogadás, és a tiszta szándék az emberi jóság, úgyhogy most már szívecskéket is csinálunk, fehér szívecskéket, és arra is kedves üzeneteket írunk, ami elfér egy kis pénztárcába, a zsebbe, bárhol, hogy emlékeztessen minket.
2: Igen, és ezúton is szeretném neked megköszönni az én lélekhajómat, mert én is kaptam, és ha megengeded, akkor felolvasnám, hogy köszönöm. Mi van az én kis szívecskémen, amit kaptam. Együtt többre vagyunk képesek, és azt gondolom, hogy ez egy tényleg igaz mondat. Rá van írva például erre a kis hajóra, hogy higgy magadban. És ezeket az üzeneteket annyira ritkán kapjuk meg, és annyira ritkán találkozunk vele, és én ezt őrizni fogom.
3: Köszönöm.
2: És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy tudtunk erről beszélni.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, ja. Követőimnek.
1: Itt élünk.
2: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
1: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
3: Egy rajz, egy kedves üzenet, egy apró figyelmesség. Elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, mégis képesek reményt adni azoknak, akiknek éppen erre van a legnagyobb szükségük. Ahogy hallhattátok, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület nem csak adományokat gyűjt, hanem kapcsolatokat épít emberek között. Önkénteseket keresnek, együttműködnek civil szervezetekkel, kórházakkal és közösségekkel, és azt vallják, együtt többre vagyunk képesek, és mennyire igazuk van. Hogyha ti is szeretnétek esetleg csatlakozni, vagy egyszerűen csak kíváncsiak vagytok a munkájukra, akkor keressétek az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület közösségi oldalát, ott minden további információt megtaláltok. Ezt a műsort pedig vissza tudjátok hallgatni a www.lakihegyradio.hu weboldalon a hangos archívumban. Köszönöm a figyelmet, Petyko Ági vagyok.
1: Itt élünk.
2: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Tokihegy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: 40 éves városként ünnepel Sziget-Szent Miklós, a jótékony célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A cifra szűr hagyományát mutatja be a Summerfest kiállítása. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika.
6: 40 éves városként ünnepel Sziget-Szent Miklós, idén kettős jubileumot ünnepel Sziget-Szent Miklós, a település fennállásának 750. valamint városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntött a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségház bonyolít le. Tóth Pár önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pár is tagja, egy kiállítással készül, amely Sziget-Szent Miklós történetét és fejlődését mutatja be.
7: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjaikat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvénnyel. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takály Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Sziget-Szent Miklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, tehát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk.
6: Kiadványokkal készül a jubileumra a Mi Helyünk Egyesület. Tóth Pál hozzátette, két nyomtatott kiadvány megjelentetését tervezi a Mi Helyünk Egyesület Sziget-Szent Miklós jubileumi ünnepségeihez kapcsolódva. Kiemelte, bár a szervezet a közösségi felületeken is aktívan tájékoztatja az érdeklődőket, fontosnak tartják, hogy papír alapú kiadványokkal is megőrizzék a város történetének és közösségi életének értékeit. A kiadványok első néhány száz példányos megjelenésének önköltségét az egyesület egyik tagja vállalja. Tóth Pál hozzátette, amennyiben a későbbiekben lehetőség nyílik rá, nagyobb példányszámban is szeretnék elérhetővé tenni a jubileumi kiadványokat.
7: Két tanulmány kerülne ebbe bele, ugye Besz Viktóriát már említettük, elnökasszonyunkat, ugye a kutatási területéből adódóan Lakihegyi leadóval, rádiótörténettel, a Lakihegyen lévő csárdákkal foglalkozott, és ebből lenne egy kisebb kiadvány, valamint a Csepel autógyár történetéből is szeretnénk, illetve a Dunai repülőgépgyárnak a történetéből. Ezek az anyagok nagyrészt összeálltak, még most a szerkesztése és a nyomda alá való rendezése zajlik.
6: A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksaladányi Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt Sziget-Szent Miklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
8: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város rakóinak.
6: A cifra szűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifra szűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Szigetszentmiklóson. A tárlat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula Galériában. A cifra szűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Szigetszentmiklósi Közösségi Ház Aula Galériájában, a Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
6: A nemzeti ünnep alkalmából Dunaharasztiára érkezik a Szájfel Szabad Madár koncertshow. Augusztus 21-én egy különleges produkció várja az érdeklődőket a piactéren. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az este folyamán felcsendül majd a himnusz, ezen kívül az István a Király Musical közkedvelt slágereit is hallgathatja a közönség. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, hogy a hat énekes olyan népszerű dalfeldolgozásokkal készül, mint az Ismerős arcok nélküle című szerzeménye, vagy Oláh Ibolyától a Magyarország.
9: Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabad Madár koncertshow érkezik Dunaharasztira a piactéri színpadra. Ennek a koncertshownak a keretében fellép Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely is, és a Szájfel Szabad Madár koncertshow a legnagyobb, mindannyiunk által ismert slágereket fogja elhozni Dunaharasztira.
6: A gyakori nyári tűzesetek miatt folyamatosan készenlétben kell állnia a katasztrófa védelmi szakembereknek. A tűzoltók rendszeresen vesznek részt erőléti edzéseken annak érdekében, hogy baleset esetén hatékonyabban el tudják látni feladataikat. Molnár Péter rádiónknak elmondta, hogy elsősorban az állóképesség és a teherbírás fejlesztése kap hangsúlyt. A Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke hozzátette, a jelenlegi hőség kifejezetten megterhelő rájuk nézve, mivel ilyenkor is teljes felszerelésben kell életeket menteniük, illetve megszüntetniük az égést.
10: Ugye én 5 éves korom óta futballoztam, úgyhogy nagyjából a maga az alapálló képesség megvan. Viszont ezt igyekszem fenntartani, illetve azért akár egy lakástűz, akár ebben a melegben, bárhol nagyon extrém dolgoknak vagyunk kitéve. Inkább ugye itt a hőterhelés az, amiről beszélek. Szoktunk járni Dunaharasztiban, a sportparkban olyan korlátokhoz, ezt egy légzővel a hátadon, ami ugye azért 20-25 kilométer. Azért vannak ugye Harasztiban is már ilyen társaságok, 3-4 emeletes, ugye azért oda is föl kell menni. Lehet, hogy többször nagyon hamar el tud fogyni az erő, ha nincs utánpótlás.
6: Fontos megerősítenünk az immunrendszerünket még a nyári szünet vége előtt. Szeptembertől nem csak a gyermekek térnek vissza az iskolába, hanem a szezonális betegségek is. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy az évszakváltás gyakran jár a felső légúti fertőzések elterjedésével. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, továbbra sem szabad elhanyagolnunk a rendszeres vitaminpótlást.
11: Alapvetően az iskola kezdéssel a legnagyobb probléma mindig az szokott lenni, hogy visszatérnek a közösségbe a fiatalok. Ugye különböző fertőző, leginkább felső légúti betegségek szokták ugye felütni a fejüket, nyilván ott már az időjárás változás, az őszi időszak már alapból hozza ezt magába. Tehát a szervezetnek az általános állapotát kell egy picit javítani, hogy minél fittebbet legyünk, érdemes már előre vitaminokat szedni, illetve nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is odafigyeljünk arra, hogyha lázas betegség van, ha kiütéses betegség van, akkor azért a közösséget kerülni kell.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-es Szigetszentmiklósiak a szintén első osztályt erősítő Pler otthonában játszottak, és már a félidőben 16-18-ra vezettek. Ez a két gólos előny végül megmaradt, így a végeredmény 29-31 lett. Kilvinger Bálint, a térség együttes vezető edzője elmondta, bár nem az eredmény a legfontosabb, a felkészülési időszakban természetesen csapata küzdőszellemét dicséri, hogy eddig 3-ból 3-szor győzni tudtak. Hozzátette, még mindig a különböző játékelemekben való előrelépés a cél, és sokat tanult ezen a találkozón is arról, hogy kit milyen szerepben lehet és érdemes használni a keretből.
0: Időjárás.
6: Hétfőn már nem lesz zavartalan napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Észak-észak-nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé számíthatunk frissítő záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk, néhol erős lesz a délies szél, majd délután észak-nyugatira fordul a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután lehűlés jön.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Laki Hegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatása. támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig, induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött továbbra is Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: Nem mehetünk el a téma mellett, amiről megint csak mostanában elég sok olyan téma van, amiről tulajdonképpen az egész ország beszél, hiszen nagyon sok mindenkit érint. Egyébként még olyat is érint, aki mondjuk nem volt ott a DJ Oti koncertjén, mert hogy ez egy olyan téma, ami tényleg minden családnál szerintem előbb-utóbb, hogyha van gyerek, akár fiú, akár lány, ez valamiképpen előjön, vagy akár így, hogy így beszélünk róla, vagy akár úgy, hogy akár sajnos személyes tapasztalat is lehet. Mert hogy ugye, hát most már lehet mondani, vagy legalábbis, ha hozzám is ilyen szinteken elért, aki nem néz egyáltalán híradó tévét, nem tudom, azért nyilván hírportálokat, igen, de hogy tényleg már a csapból is azt folyik, hogy többeket bedrogozhattak a DJ Oti koncerten, mert hogy 18-an is, ugye, hát elméletileg 18-an jelezték, vagy legalábbis ennyire lehet tudni.
3: Lehet, hogy többen is, de 18 főről lehet tudni, igen.
2: Igen, hogy ugye ugyanolyan tüneteket produkáltak, ráadásul úgy, hogy állításuk szerint egyszerűen nincs a tünetük összhangban azzal, amennyi alkoholt fogyasztottak, már pedig ugye állítják,
3: meg ugye ezek ilyen hirtelen rosszul létek lettek. Azért nem tudom, mondjuk én alkoholtosa voltam talán soha annyira rosszul, hogy ilyen full beszámíthatatlan, de hogy itt azt mondják, hogy alapvetően néhány perc alatt lettek annyira rosszul, hogy szinte nem is bírtak lábra állni.
2: Hát nem is,
3: hogy azért szinte, az alkoholtól ez szerintem nem így következik be, hogy így akkor egy csettintésre szinte.
2: Igen, meg én azt gondolom, mert ugye hát többen arccal, névvel, mindennel együtt előjöttek a történetükkel. Én például először egy srácnak a posztját olvastam, ahogy ő végig követte azt, hogy a testvére,
3: aki a hugával volt.
2: Igen, a hugával mi történt, tehát hogy ráadásul nem is személyes tapasztalatát, hanem amit végignézett, amit végig tapasztalt, hogy a huga hogy lett rosszul, hogy aztán hogy kezelték a mentősök, az már megint egy másik kérdés. Ráadásul egyébként nagyon érdekes, hogy ennek a lánynak a zárójelentésében azt írták, hogy alkohol abúzus, tehát nekem ez azt jelzi, hogy azt egyébként ezzel elismerik, hogy az abúzus az azt jelenti, hogy valaki egy külső ember bánt vagy bántalmaz.
3: Tehát az erőszaknak az egy formája. Igen.
2: Ez a kifejezés nekem elismeri azt, hogy ők, a mentősök elismerték azt, hogy nem a nő fogyasztott vagy a lány fogyasztott maga önszántából annyi alkoholt, vagy bármilyen tudatmódosító szert. Nyilván mondjuk azért, mert elmondta, hogy ő ennyit nem ivott, hogy ennyire rosszul legyen. Ugye van egy másik hölgy, az Enikő, ő pedig készített egy videót, ő egy közel 40 éves, 3 gyerekes édesanyja, egyébként én megnéztem az oldalát, tehát nyilván számít, igen, az, hogy milyen az az ember, aki ezt állítja, egy teljesen normális, most végzett el valami mentálhigiénés képzést, 3 gyereke van.
3: Igen, egy teljesen normális, mégis hétköznapi anyuka.
2: Igen, és látszik azért rajta, hogy mert hogy ugye előjött ez, és akkor bedobok egy nagyon fontos témát, szerintem az áldozathibáztatás, hogy ugye nagyon sokan kommentelnek, akár az indexes cikk alatt, akár a hölgy vagy a srácnak a beszámolója alatt, hogy ugyan már, hogy itt a drogosok próbálják saját magukat védeni, de hogy nem erről van szó, tehát hogy én azt nem értem, hogy lehet úgy előjönni valami megtörtént, hogy ne az legyen belőle, hogy még az áldozatot hibáztatják. És egyébként nagyon érdekes, hogy pont most nézek egy sorozatot, és ott is például az áldozat azért nem mer előjönni a farvával, mert fél az áldozat hibáztatásról, mert ez egy létező fogalom.
3: Hát ez egy létező dolog, igen, de ugye, egészen elképesztő.
2: Igen, nekem egyébként tudod, mi jutott eszembe így az áldozat hibáztatásra kapcsolatban, az a MeToo mozgalom, hogy ugye ott is nagyon
3: igen,
2: sokan
3: ott is az áldozatot hibáztatták. Mert hogy nehogy már a nő tehesse róla, hogy éppen mit tudom, én kis szoknyába járkál, és akkor ezért igen, lesz mondjuk valamilyen erőszak áldozata.
2: Igen, nagyon sokan kommentelnek, ugye, abban egyébként én vélek igazságot, hogy ugye a büfében dolgozóknak én nem gondolom, hogy nekik bármilyen közük lenne ehhez, miért is lenne hát konkrétan csődbe vinni az egész vállalkozást.
3: Hát
2: meg ők tényleg valóban, ugye sokan írták, hogy de hát ez milyen butasság, hiszen ott nyitják ki előtted az innivalót, a vizet, az alkoholt. Ebben egyébként valóban senki nem is feltételezi, hogy a büfések lennének ebben benne. Valószínűleg ez egy pont Bettivel ugye arról beszélgetünk itt a zene alatt, ugye sokan kérdezik is, hogy de mi értelme van, mert ki költ arra pénzt, hogy bármilyen. Ugye itt az
3: rengeteg kommentelő igen írja, hogy mi értelme van idegeneket bedrogozni.
2: Uh-huh. és ezt, nyilván ezt a kérdést azt teszi fel, aki nem érti, mint hogy mi sem, de hogy pont azt hoztam fel példának, hogy bankot sem megyünk rabolni, viszont aki megy, az megérti, hogy miért csinálja, meg előre megtervezi, tehát hogy mi kis naív, civil emberek ezt nem is értjük, és ez így is van rendjén szerintem. Az, aki viszont erre pénzt, időt, energiát szán, az tudja, hogy mit szeretne ezzel elérni. És ugye itt az Enikő a videójában, én ugye ezt végignéztem, és elmondta, hogy ha már hiba, akkor ő valóban olyan hibát követett el a barátnőjével együtt, hogy nem szerették volna kivárni azt a, nem tudom, fél, egy, másfél órát, amíg kapnak egy üdítőt, ezért a sornak a szélére állt valamilyen VIP részlegre, nem voltam ott, nem tudom, miről van szó, és ott validegeneket kért meg, akik ott álltak a sorba, hogy léci, kérjétek már ki nekünk is, és adjátok már hátra. Tehát valahogy így akart.
3: És lehet, hogy akár valami ott történt. Hát nyilván ez már soha nem fog feltétlenül kiderülni egy olyan nagy tömegben, de nyilván igen, itt benne van azért a pakliban, hogy ő nem nézte végig, igen, hogy tényleg kinyitja ki azt az üveget, vagy mit tudom én, milyen koktélt kevernek ott éppen a szem előtt. Csak szerintem nem fordult meg a fejében valahogy.
2: Hát a normál embernek,
3: tényleg nem fordult meg a fejében.
2: Hogy azért én is lány vagyok, és engem is engedtek el anyukámig bulizni, és nekem ez valahogy annyira belém ivódott, hogy, és nekünk is ugye vannak lányaink, hogy elmondták ezerszer, hogyha kérek innivalót, akkor
3: ne hagyd egyedül a poharat. Meg lehetőleg nézd végig, ahogy csinálják, igen.
2: Igen, tényleg elfordulni, meg hát hány és hány ilyen videó, vagy akár filmjelenet van, amikor tényleg egy másodperc töredék alatt beleraknak valamit az italodba. És ugye Enikő egyébként ezt a ginát emlegette, hogy ez a mai napig létező, már nagyon régóta létező dolog, és képzeld el, hogy ő elmondta a videójában, hogy amikor, már azt hiszem, hogy azt ő mondta el, igen, hogy olyan rosszul lett, hogy nemhogy állni, ülni, de ülni se tudott. Tehát, hogy konkrétan le kellett a földre feküdnie, mert hogy annyira elvesztette így, úgy fogalmazott, hogy így a kapcsolatát a testével, nem, egyszer semmi ereje nem volt, és akkor elmesélte, hogy pont egy orvosházas pár sétált arrafelé, akik felismerték, hogy itt miről
3: hogy
2: van
3: itt baj
2: szó.
3: Van. Igen.
2: Ráadásul azért, mert elmondta ott azt hiszem, hogy a férfi, a házas pár férfi tagja, hogy teljes mértékben tudja, hogy miről van szó, mert vele is megtörtént már egy ilyen eset 20 évvel ezelőtt. Ez a durva benne.
3: Ez tényleg durva.
2: Meg hát tudod azt, hogy ilyenkor akarva akaratlanul az ember, ha ilyet lát, akkor legyint, hogy jó, van drogos, mit tudom, miközben tényleg nem erről van szó, és ez nagyon nehéz bizonyítani.
3: Nehéz bizonyítani, hogy nem ő vette be. Igen. De sok kommentelő is itt írja, hogy jaj, nem lehet, hogy magukat drogozták, vagy csak ezzel próbálják ugye magukat védeni. Igen. Meg volt, aki írta, hogy hát 65 ezer emberből a 18 az még jó arány. Tehát azért voltak ilyen elég érdekes kommentek is. De mondom, a többség tényleg azt boncolgatta, hogy miért akarna valaki idegeneket egy akkora tömegben még ki is akarja rabolni. Tehát, hogy nem annyira egyszerű követni, mert lépni nem tudsz, ahogy én is néztem a képeken, videókon, azért borzasztó nagy volt a tömeg.
2: Igen,
3: nyilván lehet ez egy ilyen szervezett bűnözés, bár akkor lehet, hogy egy kicsit lájtosabb bulit is lehet választani, bár itt meg lehet, hogy könnyű ezt így el tusolni ennyi embernél, hogy, vagy nem tudom, hogy éppen aki ez így
2: én azt mondom,
3: volna,
2: hogy tök jó, hogy ezt nem tudjuk, mert ez abszolút azt jelzi, hogy mi nem így gondolkodunk,
3: hát
2: de nyilván az a pár ember meg tudja, hogy miért. Na, elmesélek egy sztorit, még a főiskolán nem velem történt, egy srác mesélte, hogy elment, de ezt már lehet, hogy elmeséltem egyszer, elmentek, az egy sima kocsma volt. Viszont ez a srác úgy döntött, hogy ő még egyedül ott marad, mert ő még jól érezte magát, és hát srác, ott hagyták, nyilván egy lány nem biztos, hogy ott hagyja a társaság egyedül, de hát most miért ne?
3: Hát egy fiú tudod előbb.
2: Igen. Na és hát vele megtörtént, hogy kapott valamit az italába, és úgy ébredt fel, hogy szinte tök pucéran a saját otthonában, fogalma nem volt, hogy került oda, ellopták a gitárját, ellopták a
3: de
2: pénzét.
3: De elég fura, hogy a saját otthonában ráadásul.
2: Azért, mert ugye pont ez a cél. Egyrészt sajnos, olvastam ugye erről, hogy egyrészt elképzelni nem tudom, és borzalom ezt kimondani, de két opció van, vagy azért, mert meg akarják erőszakolni az illetőt, és vagy ki akarják rabolni. Na most, hogyha ilyen állapotban vagy, ott van a zsebedben, a táskádban a kulcs,
3: sőt, nyilván az irataid is, mondod, jobb esetben.
2: A címed, igen, hazamentek, ráadásul az a durva ebben, hogy még nem is lehet úgy feljelentést tenni, hogy betörtek, mert lehet, hogy te nyitott
3: hát,
2: ki az
3: lehet,
2: ajtót,
3: hogy te nyitott tehát, ki, hogy... meg egyébként igen, hogyha nincs ott konkrétan kamera, akkor ezt így azért nehéz bebizonyítani.
2: Igen, és ez egy srác volt, ellopták mondom a gitárját, meg több mindent elloptak, tehát hogy sajnos, és mondom, ez mikor volt? Hát már nem húsz, de pár mondjuk tizen pár évvel ezelőtt.
3: Hát ez hát, szerintem egy ilyen örök probléma, már mint hogy valahol azért nem tudunk rengeteg ilyen esetről. Igen. Hát meg ott volt ugye az Egressy Mátyásnak is az esete, ugye mai napig nem tudjuk, hogy most vele konkrétan mi történt. Kapott-e hát, valami szertő is, vagy nem kapott?
2: Most van egy másik sztori is, borzalom, hogy ennyire sok van, hogy az Ozora Fesztiválon is egy srác eltűnt. Nem tudom,
3: igen,
2: hogy
3: igen, azt is
2: meglette, majd utána olvasok, de ott is a azt hiszem, hogy a testvére jelezte, hogy eltűnt, ugye ott is megnéztem, mert hogy ó, Istenem, annyira durva, hogy ez tényleg itt van a mi életünkben, és nekünk is vannak gyerekeink, és
3: nyilván... És ez a világ vár rájuk, igen. Illetve nyilván bulizni el fogod engedni, elmondott neki 25 milliószor, amit ugye nekünk is igen. Elmondtak, hogy mindig legyél ott a pultnál, nézd végig, hogy készítik az italt, meg ne hagyd egyedül, meg lehetőleg, hát szerintem, ami még talán ezeknél is fontosabb, hogy társaságban maradjatok, igen. Mert ha pontosan. Akkor történik is valami, akkor legalább a többiek értesítik a mentőt, vagy bármi, és akkor mondjuk nagyobb baj nem lesz belőle.
2: Igen. Meg nem tudom, hogy lehet-e ennyire tudatos, de hogy egy társaság, de hogy mit tudom én mondjuk, tehát legyen val egy olyan ember, aki azt mondja, hogy na jó, én vállalom, hogy kevesebbet iszom, vagy igen, nem ugyanazt igen, az alkoholt iszom,
3: az a legjobb, ha esetleg van is olyan valaki, aki például annyira nem igen. Szokott túl sokat inni, vagy éppen ő a sofőr, az még az a legjobb.
2: Igen,
3: azért ez így nehéz kérdés. Hát igen, nem lehet
2: hát nyugodtak
3: sosem.
2: Én várom egyébként, hogy DJ Oti reagál-e valamit, bár nyilván ez ennek hozzá semmi köze nincsen.
3: Igen,
2: úgy tudom, hogy reagáltak már, de várjuk ki a végét, hogy akkor ez mi lesz. Minden esetre már csak arra jó ez a rossz példa, hogy beszélünk róla, hogy foglalkozunk vele, és hogy minden tiszteletem egyébként a mentősöké, meg az ott dolgozó biztonságiaké, de hogyha ez tényleg úgy volt, ahogy a srác, akinek a húgát drogozták be, hát szóval van még hova fejlődni azért ennek a rendszernek. Ugye maga az országos mentőszolgálat is amúgy megosztotta ezt az egészet, mert hát ők kaptak hideget, meleget, hogy az ott dolgozók nem úgy viselkedtek, ahogy kellett volna, sőt, valami olyasmit mondtak a lánynak, amikor fölkelt, magához tért, hogy mi van, fölkeltél, hercegnő, tehát hogy így cinikusak
3: voltak, igen. Vagy ilyen flagmán szóltak hozzá.
2: Igen, egyébként azt írta az országos mentőszolgálat, hogy számukra a szakszerű betegellátás mellett is alapvető elvárás, hogy bajtársaink minden beteghez és hozzátartozóhoz megfelelő módon empatikusan viszonyuljanak. A bejegyzésben az egészségügyi ellátással és a kommunikációval kapcsolatban megfogalmazott észrevételeket komolyan vesszük, saját működésünket érintő körülményeket megvizsgáljuk. Tehát az országos mentőszolgálat ki fogja vizsgálni azt az esetet, amiről egyébként Galambos Norbert írt, hogy az ő testvérét hogy kezelték. Például mondjuk azt hiszem azt az Enikő mondta, hogy 2 óra múlva értek ki oda a mentők. Mert hogy gondolom, itt ugye vannak ilyen prioritások. Most beérkezik egy olyan telefonhívás, hogy egy 65 000-es bulin rosszul lett, hát nem az lesz,
3: nem
2: az első.
3: Tehát inkább a Józsi bácsihoz, egy olyan, hogy mondjuk valaki szívinfarktus kap, igen. Vagy összeesik mondjuk az utcán. Tehát, igen. Hogy igen, itt az a nehéz, hogy sokszor ők is azt hiszik, akár a mentősök, akár bármilyen civil ember, hogy ő önszántából úgy lett rosszul, hogy mondjuk ő drogozott. Mi ugye hétvégén voltunk Siófokon, ott ugye ott a plázs, mint szórakozó hely, és még el se kezdődött ott a buli, mi csak ott körülötte sétáltunk, 2 mentős konkrétan vonszolt egy fiatal srácot, mert látszott rajta, de ez még ilyen 9 óra előtt, hogy ő már nem fog bejutni a bulira, és nyilván mindenki, nekem is az volt az első gondolatom, igen. Hogy hát valószínűleg ő azért ott bevett valamit, lehet, hogy itt tényleg így volt, de nyilván nem tudhatjuk, hogy, nem tudhatjuk. Hogy ő is ott bevette valamit, vagy beletettek valahol ott valamit az italába, de konkrétan vonszolták, mert hogy nem bírt lábra állni.
2: Meg bocsánat, de én nem vagyok mentős, de szerintem ezt a mentősöknek tanítják egyébként, és nagyon sok olyan szakma van, ahol főleg mondjuk katasztrofavédők, mentősök, hogy nekik nem dolgukat ítélkezni, neki egyetlen
3: hát
2: feladata van,
3: nem.
2: Tök mindegy, hogy ő most magától döntött így, vagy nem tudhatod, hogy milyen életkörülményei vannak, nem tudom, neki egyetlen feladata van, nem megjegyzéseket tenni, hanem mindent megtenni azért, hogy jól legyen. Az meg, hogy ő közben mit gondol, az semmi közel nem kéne
3: legyen. Nem, hát azt akkor megtartja nyilván magának. Most az, hogy mi emberek ott hirtelen mi is, én is megláttam azt a srácot, így gyorsan így a gyerekeket azért így arrébb toltam, hogy így ne kérdezősködjenek, de hát látszott, hogy nem alkoholtól lett ő ilyen állapotban, tehát azt se tudta, hol van. Hát nyilván nem szabad ítélkezni, van ilyen, nem tudjuk, hogy mi történt
2: nem
3: vele.
2: Én úgy vagyok, hogy nem
3: ilyen
2: a mi dolgunk, a mentősök
3: nem csak Budapesti
2: dolga.
3: Éjszakában, igen.
2: Igen.
0: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.
4: Nézd, az ablakon még Átszűrődik a fény,

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Laki Hegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, kellemes napot kívánok minden hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok, és vendégem van, egy nagyon fontos témáról beszélgetünk. Vendégem nem más, mint Holvai Csaba, a Védett Sarok alapítója. De hogy mi ez a Védett Sarok? Na, erről mindjárt fogunk beszélgetni, és kifejtjük. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Az nem titok, hogy Palotai Anita kötött minket össze, aki egyébként a héten már járt is nálunk. Ugye ő három autista gyermek édesanyja, létrehozott egy egyesületet is. Rövid távon az a célja, hogy érzékenyítsen, hogy az autizmussal kapcsolatban minél több információ eljusson az emberekhez, akik mondjuk kevésbé érintettek, de segítséget nyújtson azoknak is, akik érintettek. Hosszú távon pedig az a célja, hogy majd legyen egy olyan intézmény, ahova biztonságosan tudja majd, biztonságban tudja majd a gyermekét, hogyha esetleg úgy hozza már a helyzet, hogy hát, hogy erre szükség lesz. Te hogy kapcsolódsz be, hogy ismerkedtél meg Anitával, meg egyáltalán hogy kapcsolódsz be, akár az autizmus, akár az ADHD világába? Mesélj egy kicsit erről, kérlek.
3: Anitával a Facebookon ismerkedtünk meg, annak kapcsán, hogy én elindítottam ezt az oldalt, ezt a kezdeményezést, ő keresett meg. És nagyon sokat beszélgettünk az autizmus témakörről, hogy ők mivel foglalkoznak, ugye amikor én elindítottam az oldalt, ő egyből felfigyelt rá, és teljesen úttörő módon, önállóan elkezdte népszerűsíteni, mert azt gondolta, vagy azt látta, hogy erre a platformra szükség van, és számomra is meglepetés, vagy még mindig az egyik ámulatból esek a másikba, hogy mennyi segítséget nyújt ő ebben a kezdeményezésben.
2: Itt közben megnyitottam a weboldalt, védettsarok.hu, egy magyar nyelvű közösségi alapú webapplikáció, így írsz róla, amely autizmussal és ADHD-val élő gyermekek családjainak, érintett felnőtteknek és segítő szakembereknek segít biztonságosabb, elfogadóbb és kiszámíthatóbb helyeket találni. Ez mit jelent pontosan? Fejtsd ki, kérlek, Védett Sarok, mit jelent ez?
3: Kezdem egy saját történettel, mert igazából ez a történet volt a dobbantó ahhoz, hogy ezt az oldalt létrehozzam. Nagyjából 3 éve elmentünk családdal, van 4 lányom, az egyik kislányom...
2: Az igen! Gratulálunk!
3: Köszönöm, az egyik kislányom érintett autizmussal, elmentünk egy étterembe, ahol hangos volt a zene. És ő szenzorosan eléggé érzékeny, tehát zavarják a hangos zajok, a hangos zene, a sok ember, és hát hangos volt a zene az étteremben. És ilyenkor mit csinál egy apuka, hogyha azért szeretné, hogy a család az ebédet az étterembe költse el, megkértem a felszolgálókat, hogy egy picit halkítsanak a zenén, és nem értették, hogy erre miért van szükség, kényszeredetten lehalkították a zenét, és ezt a történetet elevenítettük föl nagyjából egy hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, és akkor pattant ki a fejemből ez a gondolat, hogy mennyire jó lenne olyan helyeket összegyűjteni. Nyilván ebben van az a fajta önzőség, hogy én magam, illetve a családom el tudjunk menni olyan helyekre, ahol teljesen nyugodt körülmények között tudunk mindenki számára élményt biztosítani. De ugyanakkor ez egy segítség annak a közösségnek is, akik érintettek autizmussal. És ez legyenek ezek gyerekek, tehát családok, vagy akár olyan érintett felnőttek, mert ezt is el kell mondani, nagyon sokan érintettek ebben, igen, a témában, akik biztonságban érzik magukat ezeken a helyeken.
2: Hát, hogyha mindenki ilyen önző lenne, aminek ilyen eredménye van, akkor mindenki legyen önző. Egyébként szerintem az önzőség sok esetben nagyon negatív előjele van megítélve, pedig sokszor nem az feltétlenül. Hogy néz ki maga, hogy működik maga a weboldal? Tehát, hogyha jól értem, leegyszerűsítve összegyűjtesz olyan, nem tudom, országos szinten, vagy Budapesten, ezt mindjárt elmondod, helyeket, ahova mondjuk biztonságban el lehet menni autista gyerkőccel, vagy ADHD-s gyerkőccel, vagy akár felnőttel, és nem az lesz, ahogy itt az említett példában, hogy néznek rád, hogy ezt ők nem értik, de kényszeredetten megteszik, hanem számukra teljesen egyértelmű és érthető, hogy miről van szó.
3: Az ötlet alapját az adta, hogy ha az ember akár egy műszaki cikket vásárol, legyen az porszívó, vagy elmegy nyaralni, akkor különböző felületeken meg tudja nézni az értékeléseket, hogy működik-e az a porszívó, vagy mennyire tiszta az az adott vendéglátóipari egység, vagy szálláshely, és ott értékeléseket olvas. És innen jött az ötlet, hogy egy olyan közösségi platformot hozzak létre, ahol tapasztalati úton az emberek leírják, hogy milyen élményekben volt részük, és ez egyfajta szűrő vagy iránymutatás azoknak az embereknek, akik abba az adott országrészbe vagy abba az irányba mennek el. Igen, egyébként ez országos, sőt most már kibővítettem külföldi helyekre is, tehát hogyha ha valaki szeretne külföldre menni, Angliába, Horvátországba, tengerpartra nyaralni, akkor is találjon olyan helyeket, ami számukra biztonságot nyújt. Az adatbázisban nyilván én az elején föltöltöttem internetes kutatás alapján egy-két helyet, de most már több mint 170 hely, ami fönt van az adatbázisban, nagyon nagy része, sőt döntő többsége a közösség által feltöltött helyekből áll.
2: Tehát akkor ez úgy működik, hogy itt látom itt a weboldalt védettsarok.hu, hogy be is lehet küldeni helyet, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen interaktív oldal?
3: Igen, ugye nyilván én nem járom úgy az országot, mint az a 10 millió honfitársunk, aki jön-megy az országban. Tehát nyilván nem lehet rálátásom arra, hogy mondjuk Debrecenben vagy Zala megyében milyen elfogadó helyek vannak, terápiás központok, fodrász, orvos, bármi. És ezért is ösztönzöm nagyon sokszor a követőket, hogy ajánljanak helyeket, és egyébként értékeljék is őket, mert nyilván akkor lesz ez mindenki számára egy hasznos platform.
2: Itt közben azért kerekedik ki a szemem, mert a helyek keresésére kattintottam rá, és itt rengeteg 170 hely van felsorolva, de itt van étterem, színház, szabadidőpark, madárkert, valami rendelő, akár fejlesztő szolgáltató, apartman, tehát eléggé széles a skála.
3: Igen, ugye pont ez volt a cél, aki bármilyen téma, vagy bármilyen körülmények között érintett az autizmussal, tudja, hogy akár egy fogorvoshoz elvinni egy gyereket nagyon nehéz. Alapjáraton is nehéz szerintem egy gyereket elvinni fogorvoshoz, de mondjuk olyan esetben, ahol tényleg türelmesen bánnak vele, megmutatják neki, hogy mire készüljön, az nagyon-nagyon kevés. De ugyanígy ugye az éttermek, fejlesztőházak, játszóterek, állatkertek, tehát sok olyan területe van az életünknek, amit nem is gondolnánk neurotipikusan, hogy az szenzoros autizmussal vagy ADHD-val élő embertársainknak milyen nehézséget okoz egyébként.
2: Azt is látom, ugyan nem a reklám helye, de most azért ezt elmondom, mert fontos, hogy ugye például szinte az összes országos Decathlon ott van, és ha jól tudom, nekik van külön ilyen óra, vagy nap, igen, vagy nem tudom, amikor lejjebb veszik a hangerőt, a fényeket, tehát kifejezetten ilyen helyzetre.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Igen, abszolút. Tehát ők is, ők erre jó pár éve odafigyelnek, és ilyen csendes órákat tartanak, fényeket is letekerik, zenét is, tehát nyilván, hogy minél kevesebb legyen az az impulzus, ami egyébként vizuálisan megvan ugye egy áruházban a sok ezer termékkel.
2: Hát sőt, még lehet, hogy marketing értéke is van, ugye, hogy mi hogy van bevilágítva, meg igen, hogy szól a zene.
3: Így, pontosan.
2: De ez tök jó, hogy akkor ezt így idézőjelbe beáldozzák. Bárki ide bekerülhet? Tehát aki jelentkezik, vagy ő maga úgy tapasztalja, hogy az egy olyan hely, akkor felkerülhet erre az oldalra?
3: Abszolút. Ugye ahhoz, hogy ez kiszámítható és mondjuk úgy hiteles felület legyen, regisztrációhoz kötött az, hogy ki tudja beküldeni a helyeket. Tehát ahhoz regisztrálni kell, hogy te helyet tudjál beküldeni, ugyanakkor mindenki számára ingyenesen böngészhető és megtekinthető a teljes adatbázis. Névvel, címmel, telefonszámmal, rövid leírással, van egy térképes segítség is, hogy pontosan hol található az adott hely, úgyhogy igyekeztem ezt úgy létrehozni, hogy mindenki számára elérhető legyen, ugyanakkor azért nyilván kontrollált legyen, hogy trollok ne lepjék el az oldalt.
2: Hát meg ne reklámfelületnek használja mondjuk egy étterem vagy bármi. Tervezel-e, van-e már valami közös kis jelzés, akár egy matrica, bármi, ami ezekhez a helyekhez oda kerül, vagy ebben gondolkozol-e?
3: Igen, szeretnék. Ebben Anita egyébként nagy segítség nekem, és itt ezúton is szeretném megköszönni a segítségét. Ő is azért jár kell az országban, és ő ilyen kis plaketteket kirakott már több helyen. Ez a célom, hogy azért most már egy elég vastag adatbázis van, hogy felkeresni az összes szolgáltatót, hogy akár egy plakettel vagy egy ablakmatricával vállalják-e, hogy csatlakoznak ez a kezdeményezéshez, mert túl azon, hogy ez azt gondolom, hogy számukra marketing érték is lehet, de mindenki számára segítséget nyújt, hogyha jártában keltében, adott esetben nem is nézi meg a platformon, hogy fönn van-e az a szolgáltató, akkor is láthassa, hogy ide nyugodtan bemehet.
2: Ugye Palotai Anita, a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány elnöke, ő ezt most hozta létre nem olyan régen, ugye Dunavarsányi édesanyja, 3 autista gyermeke van, ahogy már az előbb is említette, most az elmúlt vasárnap volt az alapítványnak az első családi rendezvénye, lehet, hogy én korábban egyesületként apostrofáltam, úgyhogy alapítvány, kijavítom magam. A Dunavarsányi eseményen te is ott voltál. Hétfőn Anita, illetve a két kurátor beszámolt az eseményről, ők úgy tapasztalták, hogy nagyon jól sikerült, és a kánikula ellenére is nagyon sokan ott voltak. Te mit tapasztaltál?
3: Meglepően sokan voltak, mi is egy picit később mentünk, ugye 3-kor kezdődött ez a program, de ebben a tikasztó melegben inkább egy 2 órával későbbre időzítettük az érkezésünket. Meglepő volt, hogy mennyien jöttek el. Nagyon érdekes volt azt hallani, hogy, de ezek ilyen elkapott mondatok voltak, nagyon érdekes volt azt hallani, hogy azt mondogatták szülők egymásnak, hogy de jó, hogy itt nem, itt önmagunk lehetünk, hogy itt nem kell rászólni a gyerekre, hogyha hangos, hogyha szaladgál, és talán ezek azok a mondatok, amik validdá teszik azt a kezdeményezést, és amit egyébként Anitáék folytatnak, meg ami nekem is a célom, hogy olyan környezetet teremthessünk országszerte az ország minden településén, hogy ne kelljen szégyenkezni. És ez is egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen rossz szájízzel töltheti el az embert, hogy miért szégyenkeznél azért, amilyen a gyereked, de sajnos sokan első látásra ítélnek.
2: Képzeld el, hogy ugye mi is itt a rádióban egyre többet foglalkozunk a témával, és már az, hogy foglalkoztunk a témával, érzékenyített engem is, és ezáltal érzékenyítem a kislányomat is. Tegnap pont történt az óvodában. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit javasolsz, mert lehet, hogy mással is előfordul ez, hogy mentem érte az óviba, éppen vette át a cipőjét, és egy anyuka jött szintén az óvodáskorú gyermekért, viszont hozott egy nagyobb kislányt, egy 8-9 év körüli lehetett, és hát autista kislány volt, és az én kislányomhoz így, hát oda kapott. Nem akart ő rosszat, de az én kislányom meg nem értette a helyzetet, és így a derekát így kicsit így megcsípte, vagy nem tudom, így oda rakta a kezét, vagy nem tudom. És akkor így annyira jó érzés volt számomra, hogy már azt gondolom, hogy viszonylag tudtam úgy reagálni, ahogy kell, viszont egyből az jutott eszembe, és mondtam is a kislányomnak, hogy na majd nézzünk olyan mesekönyvet, ami azért az ilyen szituációkról szól, mert ugye ő még félreérti, nem érti, hogy miért bántja őt egy vadidegen kislány, miközben nem bántja, és olyan furcsa helyzet alakult ki, hogy azt éreztem a helyzetben, az óvónő is odajött, hogy úgy nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel, hogy még nem tartunk ott, hogy tudjunk ezzel mit kezdeni, az anyuka elnézést kért, de ment is tovább, nem is kellett ezen nagyon. Az, hogy én hogy reagálok nyilván szülőként, az nagyon fontos, mert ugye azt adom tovább a gyereknek. Tehát például én úgy reagáltam, de lehet, hogy rosszul tettem, hogy leültettem kint a kislányomat, elmondtam, hogy ő autista, elmondtam, hogy fogunk majd beszélgetni az autizmusról, hogy ő nem akart téged bántani, de még mindig azt éreztem, hogy kicsit olyan, hát nem annyira jól reagáltam én sem, nem is annyira rosszul, de hogy még nincs meg az eszköz nekem sem, hogy reagáljak, már pedig azt gondolom, hogy az élete során fog még ilyen helyzetekkel találkozni.
3: Fog, és tuti receptet nem tudok neked mondani, akár csak a saját lányaim példáját is tekintve, tehát ők tudják, hogy az én a saját lányom, tehát minden lányom tudja, hogy a Lili lányom érintett a témában, de ugye a Lili lányom érintett a témában, de ugye

0: megtanulni kezelni a különböző reakciókat, mert az autizmus is egy széles spektrumon mozog. Nincs két ugyanolyan gyerek, nincs két ugyanolyan ujjlenyomat. A türelem és az elfogadás szerintem a legfontosabb, és hogyha valaki autista emberekkel kerül kapcsolatba, azt gondolom, hogy a legnagyobb kincs, amit kaphat tőlük, az, hogy türelemre neveli őket.
1: Arról meg nem beszéltünk, pedig azért fontos, látom itt a védettsarok.hu oldalon, hogy van egy tudásbázis, mi az autizmus, mi az ADHD, emel családi pótlék igénylése, akár a gyód az eseni tájékoztató iránytű szolgáltatóknak, illetve mákkártya igénylése, tehát tök jó, hogy van egy ilyen kis fülecske is. Na de hogy beszéljünk már akkor arról, hogy mire van szüksége az autistának, az ADHD-s gyermeknek, akár felnőttnek, mitől lesz védett sarok egy védett sarok? Arról már beszéltünk, hogy mondjuk lejjebb vesszük a zenét, de ezen kívül még mikre kell odafigyelni?
0: A türelem az egyik legfontosabb, ami azt gondolom, hogy mondjuk főleg szolgáltatók esetében a személyzet részéről elvárható, tehát hogyha valaki védett sarok szeretne lenni, meg a megértés és az adaptáció. Tehát, hogyha...
1: Mondjuk olyan furcsa, hogy ezt az ember azt gondolná, hogy ez alap. Tehát, hogy ez...
0: Igen, azért is furcsa, én nekem az eredeti szakmám az vendéglátás idegenforgalom, ja. és ugye mi fejünkbe azt verték a főiskolán, hogy mindig a vendég az első, és a vendég kényelmét és jólétét és jóllétét kell szolgálni, de ez sajnos, tehát én azt gondolom, hogyha most elmész bármilyen étterembe, áruházba, akkor ez nem feltétlenül alap. Tehát valahogy jó lenne ezekhez a gyökerekhez visszatérni. Tehát mindenképp a kulcsfontosságú az, hogy elfogadó legyen. Lehessenek olyan sarkok, mondjuk azért hozom az éttermet példának, mert hogyha elmész egy étterembe, dugik van, akkor is legyen akár, nem azt mondom, hogy egy külön terem, de egy olyan a tömegtől jobban elszeparált hely, ahová...
1: Kis levegőstér.
0: Levegőstér, tényleg ez a védett sarok, talán a neve is ezt mutatja, hogy le tudjon ülni nyugodtan, meg tudjon nyugodni, meg tudjon pihenni.
1: Hát szuper, hogy létrejött mindez a kezdeményezés, és hát ahogy mondtad, egyébként én azt tapasztalom, esküszöm az életben, hogy ami így hirtelen jön, valahogy azok működnek nagyon jól, és hát ugye ez most így berobbant, mert hogyha jól emlékszem, azt mondtad, hogy alig egy hónapja jutott eszedbe.
0: Így bizony, ez június végén, 25-6-án kezdtem el az oldalt készíteni, és a Facebook oldal az lényegében kereken egy hónapja jött létre, tehát még nagyon gyerekcipőben jár. Amikor az ötlet felmerült, én megszondáztattam nagyon sok mindenkit, a kislányom iskoláját is, akik egyébként az első pillanattól támogatnak és mellénk álltak, ez a Vadaskert általános iskola, már bocsánat, hogyha ez reklám, de ők hatalmas segítséget nyújtottak ebben, és ugye én 20 éve a kommunikációban dolgozom, és azért az ember tapasztalhatja azt, hogy mindig van, aki azt mondja, hogy ez ezért nem jó, azért nem jó. Az elmúlt egy hónapban egyetlen negatív észrevételt, kommentet nem kaptam ezzel
1: kapcsolatban. Mondjuk ez tényleg egy csoda. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy csináltad, de ez tényleg egy csoda. Tök jó. Közben itt nézem még azt is, hogy ugye külön településekre is rá lehet keresni. Most hirtelen beütöttem egy térségét, hogy például Dunaharasztin is van a Vitál Torna stúdió, tehát hogy azért tényleg aki keres, talál, mert hogy van bőven, tök jó. Tök jó.
0: Igen, illetve még egy olyan funkciót is beépítettem, egy geolokációt, ami a telefon geolokációját használja. Aha. Be tudod állítani, hogy 5, 10, 20 és 50 kilométeres körzetben milyen szolgáltatók
1: mint
0: vannak.
1: Mint a társkeresőknél. Legalábbis azt hallottam. Igen. Már rég voltam ilyen nem fönt, ha egyáltalán fönn voltam.
0: Én is ismerek olyan embert, aki
1: mesélték a haverok. Igen. Jó, nyilván ez most csak a vicc része volt. Nagyon szépen köszönöm Holvai Csabának, a Védett Sarok alapítójának, védettsarok.hu. Így találjátok meg az oldalt, adjátok hírét. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: 40 éves városként ünnepel Sziget Szent Miklós, a jótékony célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A cifra szűr hagyományát mutatja be a Summerfest kiállítása. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: 40 éves városként ünnepel Sziget Szent Miklós, idén kettős jubileumot ünnepel Sziget Szent Miklós, a település fennállásának 750. valamint várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. A képviselőtestület korábban már döntött a jubileumi városnapok megszervezéséről, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségház bonyolít le. Tóth Pár önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, az ünnepi programsorozathoz a Mi Helyünk Egyesület is csatlakozik. Az egyesület, amelynek Tóth Pár is tagja, egy kiállítással készül, amely Sziget Szent Miklós történetét és fejlődését mutatja be.
3: Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjaikat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvénnyel. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takály Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Sziget Szent Miklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat. Tehát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk.
2: Kiadványokkal készül a jubileumra a Mi Helyünk Egyesület. Tóth Pál hozzátette, két nyomtatott kiadvány megjelentetését tervezi a Mi Helyünk Egyesület Sziget Szent Miklós jubileumi ünnepségeihez kapcsolódva. Kiemelte, bár a szervezet a közösségi felületeken is aktívan tájékoztatja az érdeklődőket, fontosnak tartják, hogy papír alapú kiadványokkal is megőrizzék a város történetének és közösségi életének értékeit. A kiadványok első néhány száz példányos megjelenésének önköltségét az egyesület egyik tagja vállalja. Tóth Pál hozzátette, amennyiben a későbbiekben lehetőség nyílik rá, nagyobb példányszámban is szeretnék elérhetővé tenni a jubileumi kiadványokat.
3: Két tanulmány kerülne ebbe bele, ugye Besz Viktóriát már említettük, elnökasszonyunkat, ugye a kutatási területéből adódóan Lakihegyi leadóval, rádió történettel, a Lakihegyen lévő csárdákkal foglalkozott, és ebből lenne egy kisebb kiadvány, valamint a Csepel autógyár történetéből is szeretnénk, illetve a Dunai repülőgépgyárnak a történetéből. Ezek az anyagok nagyrészt összeálltak, még most a szerkesztése és a nyomda alá való rendezése zajlik.
2: A jótékonysági célok támogatását tekinti egyik legfontosabb küldetésének a Miklósi Baráti Klub. A közösség az elmúlt években számos programot szervezett, amelynek nem csak a helyiek összetartását erősítették, hanem konkrét segítséget is nyújtottak a rászorulóknak és a város lakóinak. Jaksoladányi Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a közösségépítés mellett mindig fontosnak tartják, hogy kezdeményezéseikkel másoknak is segítsenek. Ennek egyik legutóbbi eredménye egy defibrillátor elhelyezése volt Sziget Szent Miklóson. Hozzátette, a Miklósi Baráti Klub célja, hogy a jövőben is olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek a város lakóinak.
4: Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak.
2: A cifra szűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifra szűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Sziget Szent Miklóson. A tárlat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula galériában. A cifra szűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Sziget Szent Miklósi Közösségi Ház Aula galériájában, a Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: A nemzeti ünnep alkalmából Dunaharasztiára érkezik a Száj fel szabad madár koncertshow. Augusztus 21-én egy különleges produkció várja az érdeklődőket a piactéren. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az este folyamán felcsendül majd a himnusz, ezen kívül az István a Király Musical közkedvelt stágereit is hallgathatja a közönség. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, hogy a hat énekes olyan népszerű dalfeldolgozásokkal készül, mint az Ismerős arcok nélküle című szerzeménye, vagy Olá Ibolyától a Magyarország.
5: Augusztus 21-én 1-én pénteken este 8:30-tól a Cypher Szabad Madár koncertshow érkezik Dunaharasztira a piactéri színpadra. Ennek a koncertshownak a keretében fellép Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely is, és a Cypher Szabad Madár koncertshow a legnagyobb, mindannyiunk által ismert slágereket fogja elhozni Dunaharasztira.
2: A gyakori nyári tűzesetek miatt folyamatosan készenlétben kell állnia a katasztrófavédelmi szakembereknek. A tűzoltók rendszeresen vesznek részt erőléti edzéseken annak érdekében, hogy baleset esetén hatékonyabban el tudják látni feladataikat. Molnár Péter rádiónknak elmondta, hogy elsősorban az állóképesség és a teherbírás fejlesztése kap hangsúlyt. A Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke hozzátette, a jelenlegi hőség kifejezetten megterhelő rájuk nézve, mivel ilyenkor is teljes felszerelésben kell életeket menteniük, illetve megszüntetniük az égést.
6: Ugye én 5 éves korom óta futballoztam, úgyhogy nagyjából a maga az alapálló képesség megvan. Viszont ezt igyekszem fenntartani, illetve azért akár egy lakástűz, akár ebben a melegben, bárhol nagyon extrém dolgoknak vagyunk kitéve. Inkább ugye itt a hőterhelés az, amiről beszélek. Szoktunk járni Dunaharasztiban, egy sportpark olyan korlátokhoz, ezt egy légzővel a hátadon, ami ugye azért 20-25 kilométer. Azért vannak ugye Harasztiban is már ilyen társaságok, 3-4 emeletes, ugye azért oda is föl kell menni. Lehet, hogy többször, nagyon hamar el tud fogyni az erő, ha nincs utánpótlás.
2: Fontos megerősítenünk az immunrendszerünket még a nyári szünet vége előtt. Szeptembertől nem csak a gyermekek térnek vissza az iskolába, hanem a szezonális betegségek is. Dr. Kun László Károly rádiónk elmondta, hogy az évszakváltás gyakran jár a felső légúti fertőzések elterjedésével. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, továbbra sem szabad elhanyagolnunk a rendszeres vitaminpótlást.
7: Alapvetően az iskola kezdéssel a legnagyobb probléma mindig azt szokott lenni, hogy visszatérnek a közösségbe a fiatalok. Ugye különböző fertőző, leginkább felső légúti betegségek szokták ugye felütni a fejüket. Nyilván ott már az időjárás változás, az őszi időszak már alapból hozza ezt magába. Tehát a szervezetnek az általános állapotát kell egy picit javítani, hogy minél fittebbet legyünk, érdemes már előre vitaminokat szedni, illetve nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is odafigyeljünk arra, hogyha lázas betegség van, ha kiütéses betegség van, akkor azért a közösséget kerülni kell.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-es Szigetszentmiklósiak a szintén első osztályt erősítő Pler otthonában játszottak, és már a félidőben 16-18-ra vezettek. Ez a két gólos előny végül megmaradt, így a végeredmény 29-31 lett. Kilvinger Bálint, a térség együttes vezetőedzője elmondta, bár nem az eredmény a legfontosabb, a felkészülési időszakban természetesen csapata küzdőszellemét dicséri, hogy eddig 3-ból 3-szor győzni tudtak. Hozzátette, még mindig a különböző játékelemekben való előrelépés a cél, és sokat tanult ezen a találkozón is arról, hogy kit milyen szerepben lehet és érdemes használni a keretből.
1: Időjárás.
2: Hétfőn már nem lesz zavartalan napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Észak-észak-nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé számíthatunk frissítő záporokra, zivatarokra. Többfelé élénk néhol erős lesz a délies szél, majd délután észak-nyugatira fordul a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután lehűlés jön.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Északi Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Szigetszentmiklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örved, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. A Cifra Szűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A Cifra Szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a Lakihegy Rádió.

0: FM Stars. 7.
1: Lakihegy Rádió.
2: Halló, rendőrség! Igen, igen, igen. Itt

vagyunk.